0: Csak igazi mai sláger megy, ő pedig Regál Lilia folytatásban, azzal a dallal a Heal Me-vel, ami a legújabb, és amit néhány nappal ezelőtt Rehab is lejátszott a saját szettjében. Az azért nagyon menő. Gratulálunk Lilinek! Az igazi mai slágert már indítom is tőle a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, óriási a hőség továbbra is, az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmét arra, hogy ne tartózkodjunk a napon, és rengeteg folyadékot kell inni. Néhány tipp még a radio1.hu-n is egyébként ezzel kapcsolatban, ami elhangzott a tájékoztatáson, de hát szerintem azért legtöbben tudjuk, de sose lehet eléggé hangsúlyozni, tényleg figyeljünk magunkra és egymásra. És ha már nyár, ha már hőség, akkor itt a nyár egyik legnagyobb sláger, Alex Kenji-től a Bumble Lay, az igazi mai slágerek között a rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig egy német tehetség, aki már a The Voice Kids, vagyis a gyerek változatban is feltűnt 2017-ben és a legjobbak közé jutott, mostanra pedig a slágerlisták élére. Ő Loi, aki David Puentezzel hozza az igazi mai slágert, ez a Golden Summer itt a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában sem állok meg. Remélem bírjuk az éjszakát, kitartást az utakon óvatosan. A telefon Viber és SMS számú 06 20 311 111, amikkel pedig készülök a Swish Disco újdonsága, Jennifer Lopez újdonsága, de hozom majd Megan Thee Stallion Dua Lipával, vagy éppen Tóth Abigail Texanttel, a kezdésen pedig a Wonderful Life jön. A Hurts dalával a Purple Disco Machine indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Lesz ma is játék, Parádé Remember, páros belépőket lehet tőlünk nyerni, a legmenőbb bulikra továbbra is mi visszük a hallgatókat, és a legmenőbb igazi mai slágereket továbbra is mi játsszuk. Most 2 ó és a Turn the Lights Off, amit már is indítok.
1: Hát

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig a Swiss Discóval folytatom, akik pont egy nyári munkát vállaltak el, amihez nem volt kedvük, Görögországba kellett menni játszani. De aztán mégis rászánták magukat, és habár korábban is ismerték egymást, igazából itt ezen a nyáron jöttek olyan jó barátok, és jöttek rá, hogy meg működik a közös munka, hogy onnantól kezdve, hogy visszatértek Angliába, már csak közösen dolgoztak. Na hát így alakult a Swiss Disco, akik most Rehab-el és Sam Felton jönnek, a legújabb közös igazi mai slágerük a Sleep Tonight, amit már is indítok a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát ha van két olyan név, aki gigasztár a zenében, akkor... hát egyfelől lehetne logikus, hogy összeállnak, másfelől pedig az is lehetne logikus, hogy nem, mert hogy külön-külön is nagyot tudnak villantani bármikor. Hát ők mégis összeálltak. Jennifer Lopez és David Guetta. Az igazi mai sláger pedig nem kell mondanom. Óriásit megy mindenhol. Ez a Save Me Tonight, amit én is indítok

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól ma is jönnek Balázsék, addig pedig a legnagyobb kedvencek köztük olyan újdonságok, mint Shakirától, vagy éppen Kámrától a legfrissebb dal, vagy ilyen nagy kedvenc, mint Taylor Swift és az Opel Light. A következő zenei órát ezzel kezdem itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és milyen érdekes, Disturbed, The Sound of Silence Siri remixében. Ez szólt most, aki ugye volt már Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és Kamrád újdonsága, a Hug Yourself jön, Kamrád is fellépett már nálunk, a legnagyobb sztárokat rendszeresen mi hozzuk, és a legnagyobb igazi mai slágereket pedig megállás nélkül mi indítjuk. Ez a Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek. Halka jegyzem meg, a hétvégén volt a jégkrém szendvics világnapja. Miért is ne lenne is? Hát miért is ne ilyenkor a legnagyobb hőségben ünnepelnénk? Még most este is nyugodtan el lehet majd szólni egyet. Én abszolút adom. Best Boy, Moby, Sophie and the Giants, Last Summer. Ez pedig a folytatás itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy újdonság Shakirától, a VB dala, a nyár dala, és szerintem a VB döntő halftime show-jának legjobb dala és legjobb produkciója, amit Shakira hozott. Most az igazi mai slágerben itt a Rádió 1-en is érkezik. Kellemes éjszakát!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vízkorlátozást vezettek be Debrecenben, tartanak a nyári ellenőrzések. Új parkoló készült a Kenézi kampuszon. Köszöntöm Önöket, Demeter Díja vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást vezetett be Debrecen önkormányzata a tartós hőség és a rendkívüli meteorológiai helyzet miatt. Számolt be róla Papp László polgármester közösségi oldalán. Az intézkedés visszavonásig marad érvényben, és több korlátozást is tartalmaz az ivóvíz felhasználással kapcsolatban. Tilos egyebek mellett ivóvízzel locsolni a kerteket és közterületeket, feltölteni a medencéket, autót mosni, valamint díszkutakat és szökőkutakat üzemeltetni. A strandok és fürdők medencéin vízcseréjét is csak a vízi közműszolgáltatóval egyeztetett időpontban lehet elvégezni. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben az ivóvíz tekintetében elsődleges feladat az alapvető lakossági szükségletek biztosítása. A polgármester megköszönte azoknak az ipari vállalatoknak az együttműködését, amelyek már víztakarékos üzemmódra álltak át, és arra kérte a lakosságot, valamint a további gazdálkodó szervezeteket is, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak a vízzel. Tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A Nébih közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. Egy Hajdú-Bihar vármegyei húsüzemet is ellenőriztek, ennek higiéniai állapota, valamint az előállított termékek is megfelelőek voltak. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Bővült a parkolási lehetőség a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán. Az új parkoló kialakításával elsősorban a betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését szeretnék megkönnyíteni. A beruházás célja a zsúfoltság csökkentése és a biztonságosabb parkolási feltételek megteremtése az intézmény területén, írja az Unideb. Az egyetem szerint a fejlesztés hozzájárul a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és az egészségügyi ellátás színvonalának javításához is. Az új parkoló már használható az érkezők számára. A következő napokban is kitart az extrém hőség, ma is szinte zavartalan napsütésben lesz majd részünk, csak helyenként alakulhatnak ki kisebb felhősödések. A délies szélét térségünkben is élénk lehet, 40 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, legfeljebb csak néhol pattanhat ki ezekből egy-egy zápor. Az ország nagy részén marad a szárazság és a forróság is, 40 fokot mutatnak majd a hőmérők itt Hajdú-Bihar térségében is.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék nálunk, nagyon fontos, parádéri member páros belépőket lehet nyerni és bulizni egy óriásit. Nagyon egyszerű lesz, tizedikként kell majd hívni minket, mondani a Rádió 1 szlogent, és tulajdonképpen meg vagyunk. Ehhez ugye ami kell, legyen elmentve a telefonszám, nagyon figyeljük, hogy mikor indul a játék, és hát legyen a fejünkbe a szlogen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, továbbra is meleg, továbbra is hőségriadó, továbbra is nagyon-nagyon figyeljünk egymásra, meg persze magunkra is ígyunk rengeteg folyadékot, 37-38 fok is tulajdonképpen az egész országban, legalább szinte felhő nélkül kitartás mindenkinek, oké? Shouse, Won't Forget You, a hírek után ezzel folytatom. Aztán jön a Balázsik Best On, 6-tól pedig startol a Best Of. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Békés rendőrkapitányság posztolt egyet, hogy mi van akkor, ha egy nap valaki többször elkapnak. Én a mamát nagyon szeretem, gyerekek. Mama, hát egy 55-56 éves asszony. A helyszín...
2: Mama.
1: Igen. Mama. Na, holnapra megint meg vagyunk.
3: Age-shaming.
1: Lecsúsztuk.
4: Magánál csak pár évvel idősebb hölgyet.
1: Igen. 57 éves asszony. Alkohol mérés volt, pozitív lett. Előállították a rendőrkapitányságra további mérésre. Megerősítették az ittas előzetes zsenőját, elvették a rendőrök a vezetői engedélyét. Büntető fejlesztést tettek ellene. Alig egy órával ezután, hogy szabadon bocsátották a rendőrök, ismét igazoltatták Békésen. Hát ez mekkora ez a sztori. Ezúttal a Santo Albert utcában már nem volt vezető engedélye, továbbra is ittas volt, de megint nagyon a volá mögé ült, és megint nagyon vezetett.
4: Hát csak nem hagyodott a kocsit a rendőrőrs előtt, még megszólnak a faluba.
1: Mire számított? Azért egy nap alatt kétszer elkapnak, nőlétedre 55 évesen, azért ez az alkapone.
3: Képzeld az arcát, amikor látja, hogy félreállítják, így integet a rendőr.
4: Nem jutott eszébe. Tudod, mi jutott eszébe? Hogy most már jogsimat nem tudjátok elvenni, nálatok van.
3: Én szerintem 20-valahány éve van jogosítványom, talán ha kétszer ellenőriztek, és ebből egyszer volt szondázás az elmúlt 20-akárhány évben, 22-23.
1: De már nincs nagyon ez a közúti.
4: Tehát hát, illetve van.
1: Hétvégén van meg a szórakozó helyek előtt, látod.
4: Meg hétközben reggel
1: csinálják, igen.
4: Akkor ugye ez megy a dolog, de szerintem olyan, hogy téged megállított.
1: Nagyon régen nem volt
4: ilyen. Ha valamit elkövetsz, hát piroson átmész, akkor utána jön a rendőrautó, ha látta, az oké. Okay. De így, hogy csak úgy megállítsanak, és azt mondják, hogy forgalmi jogosítvány.
1: Ez nagyon-nagyon nincs meg. A szokott lenni, hogy szórakozó helyek, amik van egy nagy hídlezárás, és akkor mit tudom, vasárnap hajnalba lezárják a lánymennyiséget, és akkor aki átmegy, az fúj egy szondát. De ez a sima ellenőrzés, lehet, hogy vidéken jobban megy, vagy többször van, nem tudom, de hogy Budapesten nagyon kevés ilyet látok, bár egy A2 kint rendőr, és lámpával. Igen, nyilván itt kevesen vannak az állományban, meg nincs elég ember, tehát hogy mennének ők többen.
3: És egy ilyenkor egy kis településen, mondjuk 3 utcával lejjebb, akkor kiáll kétszer a rajjard.
1: Hát ez is egy jó kérdés, hogy hogy kapták el kétszer, igen.
4: Hát ismerték a nőt, ismerték az autót, mentek el az igazoltatás helyszínéről, látták, hogy megint megy a kocsi. Hát most csak megállítod, nem?
1: Na simán, persze, Marika, hát a még egyszer Marika, megy, abszolút.
4: Hova.
1: Abszolút, igen.
3: Csak két bünti ilyenkor nyilván.
1: Ilyenkor ez hogy van? Ez ilyenkor fokozódik? Vagy ilyenkor már jogsi nélkül vezettél, igen. Megint rád verik az ittas vezetést. Tehát ez már valószínűleg akkor hosszú időre is tiltanak.
3: Soha,
1: igen. Mondjuk a mamát ez nem tartja vissza. Mama, hát 56 éves nő, tehát nem mama.
3: És mit ír a békési rendőrség, hogy mit lehet ilyen esetben tenni? Nem, azt mondták,
4: kocsit
3: hogy volt...
4: lefoglalták?
1: Nem, csak szabadon bocsátották, elküldték, és egy óra múlva újra elkapták, és előállították rendőrkapitányság, majd őrizetbe vették. Mondták, hogy innen már nem mész sehova, mamát őrizetbe vették.
3: De nyilván ilyenkor köteles vagy hívni valakit, aki ugye elviszi az autót. Tehát elvileg ez lenne a rendje a dolgoknak, nem?
1: Hogyha
3: ittes vezetésére elkapnak,
1: akkor neked el kell vinni, persze nem engednek el.
4: Az első kérdés az, hogy mikor után elvették a jogsit, hogy ment el a kocsival. Nem mondta azt a rendőr, hogy azt mondjam, akkor hívjon valakit, aki elviszi a járművet.
1: Ez egy jó kérdés.
4: Hanem azt mondta, hogy hát akkor Marika már itt laki két utcára vezesse.
1: Menjen haza. Elvették a jogsiját, hazament, majd egy óra múlva, de nem, bevitték az őrse, levették a vért tőle, kiderült, hogy ivott.
4: Majd ezután visszavitték a kocsijához, azt mondták, hogy itt a kulcs, és vezessen haza.
1: Hát egy jó kérdés.
3: Nem kísérték ki, valószínűleg. Nem nézték, hogy ugyanazzal az autóval megy vissza, visszaadták neki a kocsi kulcsot, ez beszállt az autóba, és két sarokkal lejjebb meg elkapták.
1: Hát zseniális. Vagy hazament, fújt egyet, ivott még egy felestadó ügyetségre, megint az autóba, és elkapták. Igen. Hát,
3: nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak.
1: Kétszer kapcsolták le nálunk a mi városunkban 94 éves papot gyorshajtásért. Egy napon. 94 éves pap gyorshajtásért. Keveset vagytok az utakon, taxis vagyok, látom, hogy folyamatosan ellenőriznek a rendőrök mindenkit. Ez lehet, akkor csak mi nem találkoztunk vele, tehát simán lehet, hogy ez még...
4: Elég sokat megyünk, de...
1: Sokat megyünk, de nem, ez a klasszikus úti ellenőrzés, én nem voltam ilyen 10 éve, nem is nagyon látom.
3: Figyelj, László azt írja, hogy eltiltás alatti vezetés Magyarországon bűncselekmény már, és letölnedő jár érte.
1: Tehát hogyha neked elveszik a jogsidat, és akkor újra autóba ülsz,
3: akkor ezek szerint az már egy...
1: Az már letöltendőt kapsz.
3: Az ciki.
1: Hát egyébként ne is hülyél. Hát, hogy elvetik a jogsidat, igen, akkor azért az nem annyira szerencsés. Egy hónappal ezelőtt Nagykátán, itt is egy nap alatt, egy 5 méter alatt kétszer fújtam szondát Nagykátán.
4: 5 méter?
1: Azért... De az hogy van? Tehát, hogy kiáll a rendőrség, és az a város elér meg a város végére?
3: Igen, a következő sarkon pedig vállal a következő. De ezek tényleg, tehát lehet, hogy direkt arra mennek? Hogy az az ember, aki fújt, akkor remélik, hogy beleszalad a következő sarkon.
1: Nem, ha aznap már nem. Tehát, hogyha... Nem tudom, tehát hogy ha már fújtál és nem találtak semmit, akkor mibe szaladnál bele közel? Vagy ha már beleszaladtál?
3: Hát beleszaladtál, és az egyik leadja a másiknak a drótot, hogy figyelj, ez tovább ment, és kapjátok el ott is. Vagy igen. Nem tudom, ez mondjuk rossz hiszemiség, de...
1: A mama az a Feri korosztálya, tehát a Feri a papa valójában, mert a mama az 56 éves volt, tehát nem is annyira mama.
4: Sorstársam.
1: Fúfi, én nem tudom, mi lenne elvennénk a jogsinkat.
4: Ebben az esetben ott kell hagynod az autódat. Szerintem az ittas ember fejében ez van, hogy holnap akkor vissza kell jönni a kocsiért. Hazabírok én még vezetni.
1: És meg valószínűleg van egy ilyen felbátorodás, nem? Hogy egyszerűen azt gondolom, úgyse lesz velem semmi, mert bátrabb vagy az alkoholtól. Óvatosabban is vezetsz, lassabban vezetsz, itt áll, és ezért azt mondod, hogy úgyis megoldod, szépen, ha kertek alatt hazaviszed.
3: Igen, óvatosan vezetek, nem hajtok gyorsan, és ráadásul hányszor igazoltattak az elmúlt 22 évben? Kétszer. Na, akkor nem ma este lesz az.
1: Nem csak az a para, hogy te csinálsz valamit, hanem hogy tényleg mi van, ha beesik valaki az autód alá?
3: Igen.
1: Jön egy biciklis, frontálisan telibe vernek, ha ott itt áll, mindenképpen vége van. Még ha nem te vagy a hibás, is vége akkor van az egész életednek most kis túlzással.
3: Hát annak volt egy ilyen sztoria, ő mesélte, hogy egy ilyen nagyon ígéretes karrier előtt álló fiatalember így a kertek alatt, haza tudok én vezetni, és egy mata részeg biciklista kifordult elé. Úgyhogy ő, mint tudom, ivott két pohár bort, és nem ő volt az igazán részeg, hanem a biciklis. Elgázolt, elütötte, ott halt meg, vége lett az életének.
1: Még ha nem iszol, és elgázod, és elütöd, és nagyon meghurcolnak a közlekedés, balesetben, ha te autóba ülsz, nagyon-nagyon-nagyon kell azon dolgoznod, és nagyon sok szempontból megnéznek minden. Mennyivel mentél, észrevehetted-e, miért nem kerültél, látható voltál, elkövettél-e mindent. Tehát az tényleg borzasztó.
3: Karrier, de ott... család, minden ráment.
1: Ja, és rá is ment az élete.
3: Teljesen.
1: Pedig egyébként, ha nem iszik, valószínűleg megúszza, mert nem azért ütött el, mert ívott, hanem mert hogy beesett elé
3: hát
1: a biciklis.
3: Hát persze, tehát igazából nem ő vétett, hát illetve azért vétett, mert ittasan ült a volán.
1: Igen. Tehát, hogy nem érted ezt. Ez tényleg ez egy ilyen fura dolog. Nem, hát, hogy úgy, hogy ittasan vezetsz, és a kertek alatt hazamész, és hogy...
4: Mindig közben jön valami, nincs ilyen, tehát... Oly...
1: Van, megokosodik az ember, bátor lesz, persze, azt érzed, csak 1 kilométer, csak 2 kilométer, most nem vagyunk álszentek, tehát, hogy ez fiatalkorban csinál az ember hülyeséget, de voltak. Hogy voltak, persze, de hogy most már azt mondta, hogy atya úristen, tehát ez úgy egészen biztos, hogy nem.
4: Nem, mert nem ér annyit, egész egyszerűen nem ér annyit, menj haza, gyalog, hagyd ott a kocsit, majd holnap visszajössz. Ha 1 kilométer, meg 2, azt meg főleg nem értem.
1: Igen. Ez tényleg, tényleg nagyon durva. Én a Judit látom, hogy ő van annyira lelkiismeretes, és viszi annyira az ország sorsát a vállán, hogy ő holnap ott áll majd valahol Vekerlén a kis hüvelykujjacskájával, állogál így föl.
4: Tele kocsi.
1: És próbál, tudod, és aztán vége az, hogy valaki balra néz, és véletlenül lenéz a telefon, és elütik. De hogy ő megpróbálta, érted? Ő megpróbált spórolni, ő ma nem jön be autóval. Én ezt látom.
3: A Facebook csoportban, illetve Vekerle csoportban fog csinálni egy ilyen kis zárt kört. Telekocsikat fog működtetni, igen, és egymást fogjuk hozni, vinni. Illetve hát elkérem a szomszéd bicikliét.
1: Te bejössz bringával, jó.
3: Ha kell, én
4: üzembejezem a babettát 1,5 literrel.
1: Te jössz babettával.
4: 100 kilométeren.
1: Én meg vagyok a másik oldal, aki nem spórolunk senki kedvéért, amíg van hajtjuk. Én képviselem ezt az oldalt.
4: Végre kevesen vannak az utakon.
1: Lehet menni. Letárolunk némi naftát valahol a garázsba, teljesen szabályellenesen, 200 liter, és amíg van, toljuk. Én azt mondom, ha ez már egy ilyen világ, én nem tudok. Bevallom férfiasan, nagyon kéne erőlködni, hogy vonattal jöjjek, taxival. Spórolok a taxival?
3: Nem.
1: Tehát akkor a taxi költ. Hát
4: így van, ugyanúgy.
3: De akkor legyen az, hogy akkor a Feri útközben befelé jövet felvesz téged.
4: A babettával.
1: Fölveszel a babettával, ez egy jó megoldás.
4: Bekapaszkodsz hátulra.
1: Szóval ez érdekes, ez a spóroljunk. Tud úgy működni az ember, hogy ő ma nem megy el, hanem felszáll tömegközlekedésre, és elmegy a gyerekért iskolába, és kiszáll valaki az autóból, mert valaki azt mondja, majd reggeli műsor, hát a gyerekek, spóroljunk. Nem, most ezt tök komolyan kérdezem. Tehát van...
4: Senki akkor fogod ezt megtenni, ha nem lesz benzin, addig nem.
1: Mert hogy az individuum fontosabb, mint a társadalmi felelősségvállalás, hogy én most nem megyek, de hát ő is megy, nagyon megyek én is.
4: Nekem például bejönni tömegközlekedéssel 1 órával korábban el kell induljak.
1: Ezt fogok elindulni 1 órával korábban.
4: De tényleg.
1: Nagyon nehéz. Tehát azért ez úgy működik, hogy amíg van, addig hajtott. De,
2: igen, hogy... Így vagyunk összerakva, a gyarlóság akadályozza a helyes cselekvést. Nem tudsz helyesen cselekedni, úgy tudnak az emberek, hogy elveszik tőlük.
3: Bánt, hogy az a mennyiségű benzin, amit én megspórolok az egész családomon, és mi szopunk, azt te beletöltöd a kocsiba.
2: Erről van szó, ezért nem
3: működik. Hogy ez egy kicsit rossz.
1: Az utolsó leszek, aki még lövöldöz egy benzinkúton, hogy azt is elviszem, azt az üzemanyagot. Az az 5 liter az enyém, és shotgunnal leszedek mindenkinek, beletankol.
3: Mosókefével, tudod.
1: Ha kell, fogok egy öngyújtót, és berakom a pisztoly el, és meggyújtom. Ha az enyém nem lehet, senki nem lesz. Érted? Nem, én nem szállok ki az autóból, ez egész biztos. Mindenben vállalok. Figyelj, nem szedem le a kupakot. Bambusz a fültisztító pálcikám. Műanyag pálcikával eszem a sushit. Minden...
2: Az nem jó, fával eszed.
1: Fával eszem, ja, bocsánat, igen. Mindent megteszek. Nem szállok ki a kocsiból. Nem szállok ki a kocsiból. Nem szállok. Mad Max lesz, akkor Mad Max lesz. Ha az győz a kúton, aki nagyobb darab, nem szállok ki.
3: Én már látom, hogy te készleteket fogsz felhalmozni a garázsban.
4: Nem, alá
1: fogok robbanni. Hogy mindig egy másfél literes üdítőbe sütjön ma bele tankot?
2: Rohadtul fogynak most a kannák a multiknál.
1: Ja, ez télen szánkom most a kanna.
2: Biztos, hogy
1: én lesz egy kis vécipapír élesztő para is, de azt hiszem 2 hét múlva indul. Igen. Nem, az nagyjából. Az elindul 2 hét, tehát az élesztő vécipapír para zajlik, csak arról most még nem tudunk. Igen. Az folyamatos, kannák elfogynak. Oké, de most ha van 100 literem, az nekem az is nagyjából még plusz 500, az plusz egy hét, tehát nagyon sokat nem tudok letárolni, hogy hónapokra elég legyen. Tehát, hogy én elmegyek 80 liter a tankom, vagy 90 literes a tankom, az nekem nagyjából egy hét.
2: Tehát, hogy egy benzinkutat kellene elfoglalnod.
4: Mit fogyaszt az a jármű?
1: Hát használva van.
4: Érted, hát megyünk a
1: V8 biturbója.
3: Feri, ha te nem a Velencei tónál lakna, hanem Budapesten, akkor felszállnál a BKV-re?
4: Akkor lehet.
1: Ne hazudjál! De nekünk eleve nehéz. Menekülj ebbe. Nekünk érted? Hozd el, hozd elő a telepkártyát. Figyelj, oda jön, dumál, kéreget, fotóz.
4: Üti a válladat, érted? Kezet akar fogni. Na,
2: egy jó kapucnis felső kérdése. Szemüveg és kapucnis felső.
4: Napszemcsi.
2: És maszk.
4: Baseball sapka.
3: Otthonról kell dolgozni, ez a megoldás.
2: Persze, nem azt már egyszer kipróbáltam.
1: Én nem ülök többet, nem ülök többet.
2: Nem megyek a konyhába.
4: Akkor tessék gondolatkísérlet, nincs gardróbszoba, azt nem, de nem tudsz bejönni. Na,
1: nincs műsor. Hát ez ennyire egyszerű.
4: Már el is engedtem.
1: Mit a húzat, persze. Én nem ülök be többet a gardróbszobába. Sehonnan nem rádió. Vagy helyes, innen, vagy sehogy. Ha kell, ördögszekérbe begurulok, érted? Ide jövök, végig gurulok az emetesen, de nem a nem, szobából
4: de
1: nem rádiózok többet.
4: Itt az összeszedjük egymást, az egy nem rossz ötlet.
3: Én azt gondolom, ebben van
4: jó,
3: lehetőség.
4: Tehát de ezt te
3: én
4: vagy...
3: indulok először. Lejössz, hajnali háromkor.
4: Eljössz értem Velencére, én ott beülök, alszom, felszedjük a Balást, elmegyünk Laci, Anna, az körülbelül egy kör.
2: Jó. Nem, figyelj, két autó kell a stábba, ez teljesen egyértelmű, és az kettőt le tud, két kocsival le lehet hozni. Kettővel le lehet hozni.
1: Rám ne számítsatok. Aranyosak vagytok, hogy gyűjtögetitek egymást, cuki, nagyon fog rajta nevetni, jövök, itt vagyok, egyedül bejövök. Tehát ez semmiféleképpen nájátok az útszélen, amíg jövök gyűjtögetni. Tudod, mit fogok én gyűjtögetni?
4: Hát, nem, meg még egy gyűjtelem.
1: Megszerzünk érte, gyerekek, az élet egy harc. Azt tankol, akinek ennyi. Aki oda jut, ha tankolsz, akkor kész, akkor meg vagy kész. Ez életharc.
4: Ülünk Juliék százas kodájának hátsó ülésén, nem
3: de
4: jó?
3: Nagyon jól fogjátok
1: magatokat érezni. Egyébként azt adom, nincs ezzel. Nincs ezzel
3: egyelő, de hát vannak egyelőbbek.
1: Ennyi. Ja. Oké. Okay. Hát szóval... Ezt előre láttad, ezért kezdtél el gyúrni. Persze, fölnyomtuk magunkat, igen. Egyébként van e-bike-om, bocsánat, van elektromos rollerem. Tehát nem állok szarul, most átgondoltam a háztartást, és van egy fél kiló élesztőnk.
3: Csak
1: tehát nem állok rosszul.
3: Csak 3 éve nem töltöttem. Ja,
1: nincs,
3: az
1: aksi. Ja, nincs elektromos áram, mert azzal is baj lesz, igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Extrém meleg lesz a következő napokban, és megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Fontos a bőr rendszeres vizsgálata. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tart a harmadfokú hőségriasztás, extrém melegre készülhetünk a következő napokban is. Hajdúhatházon is igyekeznek enyhíteni a kánikula okozta terhelést. A Bocskai téren párakaput állítottak fel, és napközben több klimatizált intézmény is nyitva áll a lakosság előtt. Ilyen a Földi János Művelődési Központ és Könyvtár, a Család és Gyermekjóléti Központ, a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ is. A város több területén ivóvizes kutak állnak rendelkezésre, ezek listája elérhető a városhivatalos közösségi oldalán. Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, írja az Unideb. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket és elvégzik a szükséges állag megóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Cívisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem közölte, a következő napokban 8 megye összesen 43 településén lesznek kezelések. Hajdúbihar is érintett, térségünkben Tiszacsegén, Újszentmargitán és Egyeken összesen több mint 700 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádióknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: A következő napokban is kitart az extrém hőség, ma is szinte zavartalan napsütésben lesz majd részünk, csak helyenként alakulhatnak ki kisebb felhősödések. A délies szélét térségünkben is élénk lehet, 40 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, legfeljebb csak néhol pattanhat ki ezekből egy-egy zápor. Az ország nagy részén marad a szárazság és a forróság is, 40 fokot mutatnak majd a hőmérők itt Hajdúbihar térségében is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
5: Nem tudom, mennyire emlékeztek arra az informatikusra, aki kidobott a merevlemezén sok bitcoint. Ez megvan ez a történet?
6: Igen, mesélted.
5: Évekkel ezelőtt ugye volt egy pacák, aki 8000 bitcoinos merevlemez dobott ki, és úgy néha ránézek, hogy hol tart az ő története. Hogy mi van velem. Ő egy Newport informatikus, több mint 10 éve keres egy merevlemezt, egy szeméttelepen, és ő azt állítja, hogy 8000 bitcoin van ezen a merevlemezen, hogy ezt ő kidobta, az akkori partnere egyébként, tehát még csak nem is ő. Tulajdonképpen azt mondják, hogy ez körülbelül most olyan, hát, mit tudom, 150-200-250 milliárd forintnyi összegnek felel meg.
6: Hát és... ugye kedden 200 milliárd, aztán csütörtökön már csak 150, ahogy ismerjük a bitcoint.
5: Igen, most nagyon jó, mert mindjárt 70 ezernél vagyunk.
7: Mennyi a kárja, uram?
6: Hát, amikor mennyi?
5: És ugye hosszú ideig szeretett volna bejutni arra a szemét telepre, ahol ő neki ezt a kukát kiürítették. És ránéztem, és hogy van, mit csinál mostanában, hogy telik a dolog, és ott van, képzeljétek el, hogy ő most azon dolgozik, nem tudja ezt a sztorit elengedni. Azért ez milyen borzasztó lehet, nem? Hogy ebbe belenyomorodsz valójában, hogy van 200 milliárdot, nem jutsz hozzá. Hogy beperelte az önkormányzatot, aki üzemelteti azt a szeméttelepet, mert nem engedték be egyébként megkeresni a saját szemetét 8 évvel ezelőtt, és most azért perel, mert hogy szeretné a saját költségén az ásatási munkálatokat elvégezni, hogy felássa az egész szemételepet az önkormányzaton, Jézus. Mert azt gondolja, hogy bedolgozták a földbe, de hogy egyben van az ő merevlemeze, és pert indít, hogy a nagyjából 100 000 tonna hulladékot ő átvizsgálhassa, mert hogy ő azt gondolja, hogy megvan a merevlemeze. A csávó az évek óta ezen dolgozik, hogy megtalálja ezt a merevlemezt.
6: Ő már belehűlt.
5: Én valószínűleg belehűlt.
6: Belegárgyult.
5: Az önkormányzat az nem engedi be a szeméttelepre. 2013-ban dobta ki, és évek óta próbál egyáltalán bejutni, és most peres úton próbál, ő tudja, hogy ott van a földbe elásva ez
6: de
5: a merevlemez.
6: De azon 8 évnyi szemét már rajta van, ugye? Tehát, hogy ugye hordják rá a szemetet folyamatosan.
7: Meg a merevlemezek, tehát hogy azok azért elodálódnak. Tehát nem hiszem, hogy ott abban a környezetben, ahol ugye van nedvesség, föl, stb.
6: Majd a Kürt Kft. Előbányászta.
5: Igen, a Kürt előszereti, a Kürt megoldja.
7: Együtt állnak ott világcsargoncákkal is.
6: Hogy működik, ha ezt röviden el lehet mondani, mert én ezt tényleg nem értem, hogy azt a merevlemezeden tartod ezeket?
5: Akkor még valószínűleg merevlemez. Én most már nem mondom, hogy bárki merevlemezen tartott. A 2013-ban még merevlemezen tartod, igen, a bitcoinodat.
6: Ezt kibányászod valahonnan a világból.
5: Azt letárolod.
6: És akkor azt fizikálisan oda áttesz?
5: Hogy letárolod a merevlemezed, igen. Azon okay. Ott kell, neked van egy kódot hozzá, de ha nincs meg a merevlemezed, amire elraktad, akkor neked nincs bitcoinod, mert arról tudsz aztán tulajdonképpen tranzakciókat indítani. Hát most merevlemezről azt már nem tudom, hogy miért merevlemezt keres, nekem már kicsit fura. De lehet, hogy arra gondol, hogy volt neki egy pénztárcája, igen. Egy ilyen hangulat, egy pendrive-ra, nem merevlemez, csak hogy így fordítják. Jó, azt mondta, hogy fölajánl 10%-ot a bitcoinból, ha megtalálja, tehát nagyjából, mit tudom én, 1 milliárd forintot az önkormányzatnak, vagy 10 milliárd forintotnak megfelelő összeget, ha beengedik és föltudhatja.
7: És még nem engedik meg.
5: Nem engedi be az önkormányzat.
6: A gyerekek, ott azt az önkormányzat azt elizélte el csak liszta. Ahogy kidobta a csávó.
7: De nem tudom, mit kezdeni, tehát a kódokat nem tudja
6: lehet,
7: hozzá.
6: Lehet, hogy az is rajta volt.
7: Rá volt írva
6: a kívülre. Anyukának is úgy volt bankkártyája, hogy rá volt írva a kódja.
5: Igen, ott van 10-43-42. De mi baja van az önkormányzatnak? Miért nem engedik be ezt a pacákat? Most egy ásóval ott elkavírnyászik egy évig. Kit zavar?
7: Szerintem mi az van, hogy valószínűleg előtte már kötöttek olyan üzleteket, ahol eltűntek bizonyos személyek azon a telken, és nem akarják felvállalni azt, ami egy gyilkosság ügyel kapcsolatban felmerülne. Mert azért ezt tudjuk, hogy a mafiának például a szeméttelep az egy ilyen óriás lerakata, ugye? Tűnnek el ott nagyon gyakran dolgok.
5: Tehát arra gondolsz, hogy kiderülne, hogy van két kézcsont, egy lábszárcsont.
7: Pontosan.
5: Én szerintem ez a pacák megbolondult, és nem tudja elengedni.
6: Biztos.
7: Hogy van te nem bolondulnál meg, hogy tudod, hogy létezik, és nem mehetsz oda hozzá.
5: Na de azt mondják, hogy figyelj, itt van most 50 000 tonna szemét. 50 000 tonna ezen a hatalmas, több hektáros területen. Te oda mész egy ásóval, te ott mit kezdesz el felásni? Hol ásol?
7: Ugye, én kevesebbé is csináltam már rosszabb
5: dolgot. Budapesti területen mondjuk.
6: Mesélj, mi volt az?
7: Szerintem, hogyha az van, hogy az életed múlik rajta, és most neki tulajdonképpen az életminőségem múlik rajta, akkor azért megmozgatsz nagy köveket.
5: De nem tudod ezt elengedni, hogy ez nem kellett, hogy a tiéd legyen? Tehát, hogy ez egész egyszerűen...
6: 200 milliárd forintnak megfelelő összeget hogy engedsz el így? Ahhoz nagyon zennek, most nekem nem mond, hogyha már a hónapra az összes bitcoinod így eltűnik,
5: igen?
6: Akkor te így szépen hátradőlsz, és azt mondod, hogy hát a jó Isten, most vagy a Buddha, vagy a... Hát most így rendelkezett
7: minden
6: szép. Nem
7: így vennék észre rajta, hogy nincs pénze szerintem, hanem tudom,
6: rángana minden? A szája és habzala.
7: Nem, jönnek a beharangozók. Különböző műsorokról, amiket majd Balázs fog ezeket.
5: Sem elvettem. Én is elvettem.
6: Már megint kicsi óriások.
7: De parlamenti közvetítésre beszél Balázs.
5: Igen, itt vagyok Duna TV, vízállás jelentés, Kossuth Rádió, mindenhol ott vagyok.
6: Nem hűlnék bele egy kicsit.
5: Na de eltelt 11 év. 11 év után bepereled az önkormányzatot, hogy egy több hektárnyi területre engedjenek be 100 000 tonna szemét közé, hogy te felássad azt. Hát nekem már ez önmagában sántít.
6: Na de annyira rá vagy függve, hogy a reménytelen szalmaszál is kapaszkodó.
5: Hogy hagyd menjél be.
6: Igen,
7: szólaltassuk már meg a biztonságért, aki valószínűleg 50 000-szer küldte ezt a
5: feszültet. Ez a csávó mennyit kújtorgott a szemételepnek a főbejáratánál? Hányszor sétált el arra?
7: Sanyi! Itt van, megint itt van!
5: Igen, megint jön, de tudod, mit hallgatnék meg először? Amikor hol van a merevlemez, és a kis csaj, tudod, egy új barátnő aznap éjszaka szedte össze, hogy kevergeti a kakaót. Milyen lemez? És tudod, a kukásautót hallod.
7: De a csaja dobta ki?
5: A csaja dobta ki.
6: Hát párja.
5: Tehát az akkori párja. Együtt vannak még?
7: Hát hol van a csaj most? Azt szeretném tudni.
5: Ez egy jó kérdés.
7: Most már őt keresek a személytelepen.
5: Igen, a csaj már valószínűleg fel van darabolva, és a négy égtáj felé szét van szórva. De amikor a barátnőd, a feleséged azt mondja, hogy ja, az az volt. Ja, abban a szatyorban az volt.
6: Nekem csak valami látod... régi vacaknak tűnt.
5: Igen, nekem, én nem tudtam, hogy abban az van, és ha még kinézel az ablakon, de már azt látod, hogy megy el a kukásautó. Még meg tudod fogni a kukásautót, nem, egyébként kirohant, nem tudta megfogni, és nem tudta megakadályozni, hogy a kukásautót beöntsék a közösbe. Tehát ennek volt egy, ugye, egy menete, ő ezt leírt, elmondta.
7: Akkor kellett volna megvenni a kukásautót azonnal. Meg kellett volna vásárolni a kukásautót kukásokkal együtt.
5: Ja, de most elviszik a szemetedet, te befekszel a kukásautó elő, hogy állj, nekem ez fontos. Ő megáll és megvárja, míg te széttúrod a két köbméter hát, szemetet a kukásautóba.
6: Leönteni nem tudja az utcán. Bemászni nem tudsz a kukásautóba,
5: nem kukásautóba.
6: Az biztos, hogy nem engedik.
7: Nem.
5: Azonnal földarabolnak és összenyomnak. A csávolt a kiszaladt, tehát hogy ő megpróbálta a kukásautót megállítani, megpróbálta a beöntést megállítani, de nem sikerült, ráöntötték a szemétre.
7: Ez összehangolt támadás.
5: Nem lehet az meg az a merevlemez.
7: Ezt tehát ez... képzel, hogy figyelj, én nem tudom, én mindent megmozgatnék, tehát hogy nem az lenne, én mondanám a kukásoknak, hogy figyelj, készpénzben azonnal megkapod az éves fizetésedet, nem? Tehát, hogy mindent. Vagy azt hiszem,
5: hogy lefizeted.
7: Hát persze.
5: Na de az nem is, a 10 éve az nem is ért ennyit egyébként. Tehát a csávó azért is rottyant meg, mert 10 éve, nem tudom, most nézzük meg, nem tudom, mennyi volt a bitcoin, még 5000 dollár. Uh-huh. Tehát volt 8000 bitcoinod, azért az sokat ért akkor is, vagy 10000 bitcoinod, de nem ért ennyit.
7: Nincs nő, nincs sírás.
5: Igen, de most már ugye 70 000-nél, mert azért ez még több lesz, tehát azért az jócskán felmegy.
7: De megnyugodna, hogyha tönkre menne a bitcoin intézménye, szerintetek?
6: Hát kérlek szépen, ha akarsz szomorú lenni, egy kicsit 2013-ra visszaugorva.
5: Mennyi volt a bitcoin árfolyama?
6: 13 dollárról indult, és áprilisban 260, de aztán visszaesett 45-re. Tehát mondjuk, akkor még ez nem is volt akkora
5: akkor
6: pénz.
5: Akkor nem volt akkora pénz, most már, hogy 70 000, most akkor ez a jelenlegi áron valószínűleg annyi. Ugye, ha fölszorozzuk, az a jelenlegi ár. Azt a mindenségét.
7: De létezik az, hogy a nő nem ellopta ezt?
5: Tehát a nő lelépett, ellopta a merevlemezt, tudta, mondta, hogy ezen kidobta, bitcoin van, és igen. Azt mondta, hogy kidobta, lelépett, szakítottak, a nő boldogan éli a milliárdosok életét.

0: nak a szemétbe, mint cash, hogy egyszer a kukába kerül.
1: Szerintem biztos, hogy van cash, ami ki van dobva, de szerintem úgy, tehát hogy nem tudom milyen mértékben, de a legnagyobb károkat úgy lehet okozni, ha valamiét kidobod valaminek, és azáltal használatlanná válik. Tehát, hogy például a nagyapám, az apámnak egyszer úgy felnyomta a vérnyomását, hogy vett apám egy ilyen háztartási gépet, aminek egy alkatrészét nagyapám kidobta a kukába, azt érezte, hogy nem lesz.
0: Soha többet nem ment.
1: És soha többet nem tudod használni, mert nem lehet túlrendelni, meg semmit, tudod, vége volt. Hogy ezt, szerintem ez a legnagyobb károkozás, amit tud történni, amikor ez apró kis ostobaság, tudod.
0: És bedörül minden, igen. Bedörül minden. Azt jelenti, tegyük fel, hogy beengedik, végig túrja az egészet, megtalálja, merre az, olyan állapotban, hogy semmit nem tud leszedni róla, na akkor mit szól?
2: De azt szerintem akkor az a megnyugvás, mert akkor tudod, hogy elvesztetted. Itt ugye az van, hogy mi van, ha még működik.
0: Mi tehát, van, ha jobban megnyugtató megtalálni,
2: igen,
0: hogy nem működik.
2: Igen, akkor legalább tudod, hogy vége a dolognak. Megvan a merevlemez, és nem tudod róla leszedni a bitcoinodat, tehát nincs. De így az érzésed van, hogy van bitcoinod, működik, csak
0: és
2: nem,
0: ott van,
2: és ott van valahol a szemét aljában.
0: 550 ezer kocsi tetején esküvőre menet előtt. Mennyasszonytánc lett volna, vagy ajándék? Kocsiba beszáll, fölrak a tetőre,
2: elindul,
0: és vége van. Egy barátom feleségének karácsonyra nem tudott mit venni, borítékba falán berakott neki 400 000 forintot, a feleség a kandalót be akart gyújtani, összefogta az újságokkal, ami a fa körül talált, a pénz szó szerint elfüstölt, 400 000 forint. 3 millió forint a 2000-es évek elején munkás kartonos nadrág mellzsébében felült kipróbálni egy motort, faluk között 100 felett a szél kikapta a kápét, csak röpködött, mint a tűzijáték. Hívta a barátokat, szedegettük az útszéléről kukoricásról, 2,8 lett meg a 3 millió.
2: Megvan, hogy életed motorja, életed élménye, és egyszer csak azt látod, hogy a kantár zsebből így...
0: És azért 3 millió forint a 2000-es években azért az sok pénz volt. 800 000 forintot tettem egy üres cigizdobozba, benne volt a munkásnadrágomban probléma, ott volt, hogy a feleségem mosás előtt a cigizdobost a kazánházba dobta, az eltűzelni való szemét közé, be is dobtam a tűzbe, lángra kapott a doboz, mikor jött a megérzés, hogy én ebbe tettem a pénzt. Gondolkodás nélkül nyúltam beérte, a pénzköteg az nem gyulladt meg, megúszta. Az exem fogadott nagyapja órás volt, Amerikában, amikor hazajöttek, hazahozott egy Rolexet, limitált full arany verzió, majd mikor meghaltam, mama azt mondta, nekem adja, ha megtalálja, közben már valami rokon gyerek elvitte, de kidobták, mert nem járt. 8 millió tudna az az óra most. Kidobták a Rolexet. Nem járt, hát nem járt.
2: Nem járt.
0: Hát nem járt már ez, már régi ez már. Nagyám mindig azt csinált, hogy a szaloncukor csomagolásba belerakta a karácsonyi ajándékpénzt, és úgy akasztotta a fára, anyám meg többször kidobta, mert azt hitte üres. 15 évvel ezelőtt kidobált 80 ezer forintot.
2: Azt a neki. Egy ismert énekesünk, szintén ismert énekes testvére, eladta a lakását Békés Csabán annak idején, hát ezt nem tudom, hogy de szerintem olyan 2000-es év, vagy lehet, hogy még a 2000-es évek előtt, tehát 10 millió forint, és bement egy telefonfülkébe, mert akkor még nem volt mobiltelefon, hogy fölhívja a testvérét, hogy elment a lakás, majd letette a beszélgetés után a pénzt, hazament, és hát akkor jutott eszébe, hogy a kis zacskó, amiből volt a lóvé, azt ő letette telefonálás közben.
0: Sansztalan, hogy meglegyen. Sansztalan, hogy visszamér, nincs meg. És mennyi volt benne? Egy lakására?
2: Hát egy lakására. Szerintem azt hiszem 90-es évek vége.
0: Gondolod, hogy eladod a lakásodat és elhagyod a pénzt.
2: És gyakorlatilag mindened volt az. Ugye, mert egy lakást vettél, el akarták, nem tudom, adni, vagy szülők lakására.
0: Ez mélyen megrázó lehet. Ez a se lakás, se pénz, és visszamenet is nyilván nem
2: hát
0: volt.
2: Hát persze. Sosem
0: és még a reményt tudod, hogy még visszérsz, hogy hátha ott van.
1: És
0: még van
1: egy 10 percet, amíg bízol. Tehát olyan sztorikat hallgassunk meg szerintem, hogy ki az, aki nagyon sok pénzt állt, és nem adta vissza. És mit kezdett vele, és hogy élte meg?
0: Kinek adod vissza? Egy telefonfülkébe kinek adod vissza?
2: És mit csinálsz vele?
0: Hát elköltöd. Hát veszel mindent.
1: Meg ráadásul, hogy telefonfülkébe tényleg is az egész egy kicsit, mint hogyha...
0: Tudod, hogy úgy neked lett oda. Igen, hogy ez ugye nincs is felelősséged ebben. Igen, mert legalább egy buszban oda mész a buszsofőrhöz, hogy figyelj, találtam a buszon. Ott még van esély, de egy telefonfülkébe kihez mész oda?
2: Elhunytak a szülei az SMS írójának, egy év múlva pakolta ki a lakást, kidobált mindent, amit csak talált, és el is vitték a szemetet, és utána pedig a végrendeletet elolvastam, amikor azt nem értem, hogy miért egy évvel a halál után, de tök mindegy, és az volt, hogy az Inger varrógépet azt a halálunk esetén nézzétek át. 25M volt benne.
0: Ne csináld, a varrógépnek az aljába.
2: 2000-ben 25 millió.
0: Jézus Mária, 2000-ben, hát a kettő na, lakására a, körülbelül. Atya ég. Egy ilyen nem gondolom, hogy túllépnél, nem?
2: Hát ez szerintem
0: az a sztori, ami naponta eszedbe jut.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók, folytatódik a közvilágítás fejlesztése, tehetséggondozó programot indít az iparkamara. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csaknem 1 milliárd forintot fizettek ki az asszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. A legtöbb asszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykun-Szolnokból jelentették. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoribbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az asszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodás segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Újabb városrészekben korszerűsítik a közvilágítás Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsát, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintik, ahol energiatakarékos, ledes lámpatesteket szerelnek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világító testeket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapattól az első munkahelyik programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndi programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: A következő napokban is kitart az extrém hőség, ma is szinte zavartalan napsütésben lesz majd részünk, csak helyenként alakulhatnak ki kisebb felhősödések. A délies szélét térségünkben is élénk lehet, 40 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, legfeljebb csak néhol pattanhat ki ezekből egy-egy zápor. Az ország nagy részén marad a szárazság és a forróság is, 40 fokot mutatnak majd a hőmérők itt Hajdú-Bihar térségében is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék, most felvételről szólnak.
5: Hű, de déjà vu van.
4: Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
6: Megvan kicsoda Mechalical?
7: Mindenkinek megvan. Betörők,
6: itt ért véget, itt a gyerek itt lefűzött, itt kezdődött is, itt ért véget, 40 éve drog, alkohol, és a reszkesetek betörők.
8: Most már kijött belőle.
6: Igen?
8: Igen. Párja van, megnyugodott.
6: Szar lehet, hogy van egy filmet, 3 rész vagy 2 rész, és egész életedben ennek a fosnak a terhét cipeled, nem? És mindenki 50 évesen megvan, te voltál Kevin.
7: És te
6: Kevin.
7: Nem tudsz esetleg most személyeset hozni ebbe a témába? A Balázs
6: ne haragudj, az én karrierem szerteágazó sikerekből. Szerteágazó sikerekből, nagy magasságokból és kevés mélységből áll.
7: Mint egy nagy csokor tavaszi virág. Mindenféle színek és ízvilágok.
6: Most, ha Ábel Anita lennék és a Julcsit mondtad volna, még megértem. De hogy engem emelsz ki, érted, akinek csak fénypontjai voltak, és számos...
7: Csak fénypontjai voltak, de téged mai napig a Balázsónak hívják a ma reggeli műsorodat, miközben tudjuk, hogy ez egy teljesen másik műfaj volt.
6: Na de milyen jó volt?
7: Tökéletes,
8: az
7: média beírta
8: magát a tévés történelem nagykönyvébe. Többször is.
6: 100 Balázsó vagy egy reszkesetek betörő, akkor inkább 100 Balázsó.
7: Nem? Mai napig azt nézem karácsonykor a reszkesetek betörő helyet.
6: Hát az egyébként jó.
7: Így is van.
6: A Balázsot nézed, igen, karácsonykor? Karikor.
7: Összebújunk, főzök egy nagy forró kakaót.
8: Egyébként az tényleg olyan. Nálunk a béka mondjuk utálja, de mi a gyerekekkel imádjuk.
6: Mit?
8: Karácsonykor. Reszkesetek, ja, betörő.
6: A Balázsod.
8: Dehogyis, hát azt mindig újra nézem.
6: Ricsi-rics.
7: Azaz. De amúgy szerintem a Balázsó abban a szempontból tényleg a korszakalkotó volt, hogy még mai napig a TikTokon pörög rettenetesen.
6: Hát hogyne? Hát bármikor figyelj, van, az még jó. Kevin még oké, mit mondjon szegény Vadkati? Na most, ha engem emelsz ki, hogy egy frontra jártam, érted a karrierem,
8: hát
6: akkor
8: Vadkati
6: Kati mit mondjon?
7: Én azt mondom, hogy plomba szerencse.
6: Plomba szerencse. Próbáljuk meg. Szóval Mekkeli Kalkinról kiadott most a párja egy könyvet. Ez nem szép dolog. Ez nem szép dolog. Illetve pontosabban egy interjú alkalmával úgy döntött, hogy kitállal róla, és a legkellemetlenebb dolgokat is elmondja. Férje 44 éves, és elmondta, hogy mit nem tud a férje. Miért csinál ilyet egy nő, hogy elmondja, hogy a férje mit nem tud? Hát miért csinálsz ilyet? Ez nem én szép nem dolog.
7: Azon a szájba vágtam volna magam utána.
6: Ezt is kimondtam. Ezt is kimondtam.
7: Elnézést, tudom, elnézést. Hogy tudnám kompenzálni az elhangzottakat? Bocsánat. Elmondja neki, hogy nem tud mosni, volt pofája, ezt mondani neki.
6: Csak közben jönnek az SMS-ek, hogy ezt szeretnéd megúszni, akkor menj templomba. Jó?
8: Csak mondom, hogy szívemben plomba van.
6: Igen, jó? Tehát frontra zajlik a dolog. Elárult, hogy a 44 éves férje korának ellenére sem tanult meg alapvető dolgokat, gyerekek.
8: Minek? Hát annyi pénze van, mint a szemét. Hát te mosnál? Dehogy mosnék?
6: De mi egy mosáson mit kell megtanulni?
8: Ahogy hogy kell betenni, szétválogatni, hova öntöd az öblítőt, hova öntöd, te tudod?
7: De ismerjük a
8: fakból, hova kell, tessék, oké, na, három fak van, kihúzod a izét, bal oldalt a kis fiúkot, három fak, hova öntöd az öblítőt, hova öntöd a mosószert, és
7: fak,
8: hova
7: fak,
8: öntöd...
7: Fak, ez a három fak.
6: Fak. Megmondom, hogy szintén fogalmam nincs. Mindig oda öntöm, ahol látok ami maradékot, mert azt gondolom, hogy az elődöm is ide öntötte.
7: Az elődöm is itt jár.
6: Valószínűleg ő is oda öntötte, ezért én is oda öntöm. Én néha, ami nagyon tiszta, oda nem öntök semmit.
7: Mai napig nem tudom, mire szolgál a harmadik fak.
6: Egyébként mire jó a harmadik
7: nem
6: fak?
7: Nem tudom, mi a harmadik fak, de néha, amikor önkedvem van, és nagyon takarítós vagyok, akkor szoktam betenni csak az ízevéget. Most meglepleg. Igen, hogy most akkor ide valamit teszek.
6: Azt hiszem baloldaliba teszem a mosószert, és jobbra valamelyik fakba teszem az illatanyagot, az öblítőt.
7: Az illatanyagot.
6: Az jó úgy?
8: Előáztató.
6: Hagyjad
8: már. Mosószer, öblítő.
6: Így jó? Kell betenni.
8: Oké. Hol kezded vasalni az ingedet? Hogy kezded?
6: Én a vasalódeszkát.
8: Oké, de melyik részét vasalod ki először? Ujját, elejét, avagy hátulját, vagy a nyakát? Tessék.
6: Én a hátulját. Én föl vasalás, én. Ha nagyon kell, most van egy olyan vasalóm, amivel ilyen állva tudok vasalni, és így lehúzom egy párszor, az jól megy.
7: Én megtudtam, hogy van vasalásmentes ing.
8: Ez a
7: I'm out. Hát a gallért kell, nem? Először.
6: Nem? Fogalmam nincs. Nem, na de várjál, nézzük meg, hogy ő mit nem tud, aztán beszéljük meg, hogy mi mit nem
7: de várjál, tud. De várjál, először is ki a felesége? Tudjuk, hogy milyen nő?
6: Plomba Edith. Ő egy plomba nő. Egy plomba Edith. Szóval 44 éves korára nem tanult meg mosni. Nem tanult meg vezetni, azt mondja. Nagyon megrémültem, mikor beültem mellé. Először vezetett Mekkeli Kalkin 44 évesen. Kiderült, hogy a férjét az anyja helyett ő tanította meg arra, hogy hogyan mossa ki a szennyesét, hogyan kell takarítani, hogyan kell főzni, hogyan kell vezetni. Semmit nem tudott a csávó 44 évesen. Érted, mekkora teher ez a reszkesetek betörők? Ez a csávó csönkre ment ebbe. Ez hát, azóta eldrogozta és elitta az agyát.
8: És te tulajdonképpen, ha nagyon így lecsupaszítva nézzük, kinek van igaza, neki, vagy nekem, aki tudom, hogy melyiket hova kell önteni.
6: Hát nem tudom, melyikkel jársz
8: jobban. Hát mi a francnak tanulta volna meg?
6: Nektek van olyan dolog, amit nagyon szeretnétek, de nem tudtok? Tehát, hogy így irigykedtek azokra, akik tudják. Én nekem felnőtt emberként mindenki lepő, hogy valaki nem tud biciklizni, valaki nem tud úszni. Azt tehát alapvető dolgokat felnőtt létre nem tud, az számomra teljesen értem.
7: A társulatban is van ilyen, aki nem tud biciklizni, és ez nem olyan rég kiderült egy tavaszi kirándulás kapcsán, és ott nagyon szurkoltuk neki, ne halljon meg. De hogy van amúgy igen, a belvárosban fellövő intellektuál férfiak gyakran.
6: De hogy van az, hogy egy férfi nem tud vezetni, vagy biciklizni, vagy úszni? És számomra teljesen értelmezhetetlen, hogy egy felnőtt férfi nem tud úszni. Tehát az hol volt gyerekkorában? Mit csinált? A Góbi-sivatagban volt? Hát... Nem ment vízpartra? Mi az, hogy egy felnőtt férfi nem tud úszni?
7: Hát nem volt el szüksége.
6: Nem egy gyereknek szüksége vele. Van, hát vagy vízbe. Hát
7: de valószínűleg a szülei sem tudtak már úszni, és úgy voltak vele, hogy én is meg vagyok.
8: Az életedben nem volt a strandon?
7: Hát a strandon nem kell úszni, csak ülni kell.
6: Hát igen, 9 évesen dollármilliómos vagy. Minek kell bármit tudni, érted? Futott a bejáródőre.
8: Na, ezt az ízét engedjük el, mert nyilván a mosógépet nem kell tudnia kezelni, de hogy mondjuk nem vezet, az nekem tök érdekes.
6: Hát valószínűleg sofőr volt, nem? Hozták, vitték Hollywoodban, amikor ő fölkapott volt, és aztán maradt pénz, amit az apukája nem vett elő. Ugye az apukája megrövidítette, elvette a pénzét, tehát a csúnya dolgok történtek. De hogy valószínűleg sofőrrel vitték a gyereket mindenhova mindig.
8: Nektek... De az meg ez egy jó dolog, vezetni az
6: menő. Az szerintem is, ja. Igen. Nektek mi olyan van, amit nagyon szeretnétek, de nem tanultatok meg?
7: Hát én plombálom elfelejteni.
8: Hát sötét gyermekkorodat.
7: Igen. Nekem, ami nem megy, szerintem, az most frissen szerzett tudás szerint a steak sütés ebben a öntött vasedénybe.
6: Jó, hát azért az aludján lehet lenni.
7: Nem tudom, hát megvettem az edényt, és nagyon ideges voltam.
8: Van neki edénye, meg sztékje, nem tudja megcsinálni, az nem jó.
7: Egyszerűen nem tudom, tehát vagy az van, hogy túltolom, és akkor nagyon hamar kívül nagyon kész van belül, meg soha nem lesz kész. Vagy pedig hústű.
6: Hústű.
8: Oda néz.
6: Hát tedd be a hústű.
8: Oda néz.
6: Hát mit csinál?
7: Hova kell rakni a hústű?
8: A húsba. A húsba.
7: És akkor már fáj, akkor húzom ki. Akkor
8: nagyon fáj,
6: akkor húz ki.
7: De hogy mi egy székbe? Hát én láttam ezeket az embereket az interneteken, és senki sem hústűzi.
8: Igen, csak ők ezt csinálják 30 éve, tudod? És minden
7: nap csinálják. 30 perce is.
6: De most ne a sztéksütésre induljunk. Futni tudsz, úszni tudsz.
7: Futni, úgy tudok futni, hogy néha bukfentezek egyet. Összekeverednek a lába, és akkor hoppa!
8: Ott van egy gurulás,
6: és te egyéb megint úszta fele, nem állsz meg sem.
7: Néha egy oldal azok, tudod, ilyen sasszi, de összekeveredek valamit. Tudok futni.
6: Úszni úszol?
7: Csak nem szoktam, mert nem vagyok szegény.
8: Igen, van autó, már
6: ezt szoktam. Igen, a szegények. Igen. Úszni tudsz?
8: Úszni tudsz?
7: Nagyon jól tudok úszni.
6: Jól úszol?
7: Extrém jól úszol. Medencét egy levegővel víz alatt.
6: Igen, de véletlen vagy, csak nem
8: maradsz meg, ugye?
6: Véletlen vagy, nem jössz föl?
7: Véletlen.
6: Tudatos vagy egyszerűen a gravitáció?
7: Beledobtak a Tiszába 5 éves koromban egy apám egy részek haverja, és és akkor annyira megjött a kedve az úsztanulásod, és nagyon jól tudok úszni. Úgyhogy ebben számíthatok
8: rám. Hát egy módszer az öregnek. Gyere, ha kijössz, akkor tudsz úszni. Nem így járnál.
6: Arra felé így úsztatták a gyerekek.
7: Egy motorcsónakos fickó szedett ki a Tiszából, csak mondom. De az a lényeg, hogy nagyon megszerettem, hogyha első jönne velünk a hajó esetleg, vagy ilyesmi, akkor nyugodtan kapaszkodjatok a hátamba.
6: Jó.
7: Megy a tenger alatt járás.
6: Én olyan leszek, mint Rose, felmegyek a szekrényre.
8: Jó, várjál, de az nem jó, a kémők,
7: hogy kicsit hülyen esélyed. És úgy érzem, hogy én a szekrényemben a szituációban. Látod, hogy két ilyen bolha ott ül a vállamon, és akkor, gyertek, arra van fogyód! Indulás!
6: Induljunk! Engem szóval például nagyon zavar, hogy nem tudok főzni. Tehát az nem
7: minket is zavar.
6: Nem fog már megtanulni, de...
8: A családját inkább.
6: Nem tudok főzni, az például nekem nagy.
8: Nem zavar, mert ha zavarna, akkor megtanulná.
7: De nem tudsz, nem akarsz főzni, ez teljesen
6: más. De most hogy tanuljak meg főzni? Most menjek le izéhez, anyámhoz, és nézzem meg, hogy csinálja jó kajbab leves.
7: Minden úgy kezdődik, hogy menj le anyádhoz, hiszen egy hibátlan stratégia. Jó, de hát hogy kezdődj ezzel.
6: Menjek el főzőtan folyamra 50 éves, hogy csókolom, jöttem habarást meg rántást tanulni.
8: Igen, vagy vegyél alapszakácskönyvet. Kezd el alapoknál.
6: Meghalok az alapszakácskönyvektől.
8: Szapácskönyv.
6: A szapácskönyvek.
8: Egyszer föllapoztam egyet, te abban mi volt?
6: Nem segítenek ezek a szapácskönyvek nekem. Nem tudom, összetevőknél elkavarodok. Tehát, hogy...
8: Melyik résznél? Liszt?
6: Hát nem, hogy tudod, hogy igen, például Liszt, érted? 55-ös, 43-as, 86-os.
8: Fehérpor, nehogy összekeverjük.
7: Én most eszembe jutott, hogy mit nem tudok csinálni. Én nem tudok társasjátékozni.
6: Na, miért?
7: Nem tudok társasjátékozni. Annyira felbasszantom magam az első percben rajta.
6: Felbasszantod?
7: Felbasszantom magam. Azt látom, hogy egyszerűen nem is érdekel igazán, bonyolultak. Például van ez a Katan harcosai, meg ezek az a fűszerút, meg ilyenek, igen. És így ökkölel tudnám verni az asztalt, hogyha ezt játszani kell konkrétan.
6: Ha nincs türelmed akkor hozzá.
7: Nem, valami anomália van az agyamban, ami miatt az egész szeretet egyszerűen nem.
8: Nem, te gyűlölsz veszíteni, csak ennyi.
7: Nem, veszíteni nagyon szeretek, hát rendszeresen itt ülök veled. Szóval a lényeg, hogy semmi baj.
8: Minden napod egy veszteség.
7: Nem, hanem az, hogy ott ülünk, nincsen sem inger, hanem figyeljük a táblát, és akkor vannak ezek a szabályok, és akkor nem tudod a szabályt, akkor tortülnek feletted, és hogy így, ez a sok szabályok.
6: Megörülök attól én, és azt tudtad, hogy melletted robbant fel a szerelemplomba? Nem? Ja, csak te mit nem tudsz, esik? Mi az, amit
8: szeretnél? A síjelés.
6: Síelni nem tudsz.
8: Nálunk ugye nem volt hegy. Tehát ott kezdődött, hogy az egyetlen egy olyan...
6: Ez mi ez a szociosztori, hogy hát, nem volt hegy?
8: Hát nem azért... volt. Hát új kígyós.
6: A Szlovákia, Csertovica nincs olyan messze, érted
8: tőlünk?
6: Azért.
8: Tőlünk? Tőlünk 400 kilométer, tesó.
7: Hát semmi. Hát azért az... Szerintem tudtam volna elsétálni odáig?
8: Hát elsétálni el tudtam volna, csak addig elolvad a hó, tudod mire.
7: Akkelei plomba, akkelei plomba.
6: Az például zavar, hogy nem tud síelni.
8: Az nem. Egy élő dombunk volt, ami 3 méter magas, onnan szánkózni tudtunk, de az síelésre alkalmatlan volt, és aztán én felnőttként egyszer elmentem egy ilyen síelésre, ami teljes katasztrófa.
6: Hát felnőttként már nehéz. És az akkor nehéz.
7: Én kimondom helyettetek. A síelés hülyeség.
6: Micsoda?
8: Miért? Olyan sztorikat hallasz, hogy úristen, sütött a nap, félmeztelenül napoztunk, azt fölvettem a kabátomat, lecsúsztunk 15
6: óriási
8: kilométer,
6: jó,
8: megálltunk
6: jó.
8: A hűtébe. Olyan jó sztorik most... vannak.
7: Nem, a hegy jó, a hütte jó.
6: Okay. Igen.
7: Amikor felhúznak, az a szar, az is jó.
6: Igen. De ha felülsz rá, hogy még könnyebb.
7: Síelés hülyeség. És ebből nem fogod tudni kimozdítani.
8: Okay, de ha felhúzatod magad, le is kell jönni.
6: De nem baj, ha felhúzatod magad, de ülj rá, úgy sokkal könnyebben fölmész. Hát foghatod, hogy húzzanak, csak ülj rá, úgy könnyebben fölmész.
7: Én azt mondtam, meg fogom valakinek a bokáját, aki rajta ül, és felhúzatom magam, az olcsóbb.
6: Hangszer hiányotok nincs, hogy soha nem tanultatok meg zongorázni, klarinétozni, vagy hogy...
8: Én ezt kifújtam.
6: Te mondjuk a hangszerrel meg vagy. Te gitárral meg vagy. Neked nincs hang. hangszer hiányod, hogy Istenem, de kár, hogy nem tanultam meg.
7: Hangszeririttségem?
6: Igen, hangszeririttséged nincsen?
8: Balalajkázni.
6: Balalajkázni például.
7: Én elkezdtem dobolni például, és azt nagyon azt kedves. Szerintem meg tudnék tanulni dobolni, az összes többi az hülyeség.
8: Ugyan, mint a síjelés, világos.
7: Minden más hangszer.
6: Én a te univerzumodban akarok élni. Vagy nagyon jó valami, vagy teljes hülyeség. Minden hangszer hülyeség, a dob jó, a síjelés, barnaság.
7: Most gondolj bele, dobba, ha jól megtanulsz dobolni, akkor az mindent meg tudsz oldani, nem? Az egy, gyakorlatilag egy életre szóló tapasztalat.
6: Tulajdonképpen igen, a Füreli szállt dobolni, szerintem kifejezetten. Tehát, hogy... Tehát ahogy ott Richard Klederman játssza a Füreli zongorán, úgy, hogy te azt eldobolod, nekem ugyanaz az élmény.
7: Most biztos, hogy van valaki, aki meg tudja csinálni ezzel százalék.
6: Szerintem ugyanaz. Tehát a többi minden összes hangszer fos.
7: Nem vagy fos, hülyeség.
6: Hülyeség.
7: Amúgy zongorázni, ez biztos jó lehet. Az, hogy van egy flow, meg, meg amúgy a nagy bőgő is nagyon tetszik, de hogyha bármit, ha bármilyen hangszerre meg tudnék tanulni, tehát képes, alkalmas lennék rá, én akkor szaxofonoznék.
8: Értem
7: hogy,
8: de a hozzalmat.
7: Nem, hogy mész egy szaxofonnal, és akkor tolod
6: az az egyébként menő. Az menő egyébként.
7: Így van, pontosan. Pontosan. Hát ez mekkora, nem? Mész be a Szabadstrandra egy szaxofonnal.
8: És megvernek mind a lovat, hogy itt
7: hangoskodik.
6: Igen. Zsűl, te mit nem tudsz? Mi az, ami hiányzik? Amit úgy szívesen csinálsz, hogy megtanulnád, de nem vagy a birtokában.
9: Én a PlayStation-öknek, meg ezeknek a kontrolleit nem bírom kezelni.
6: Tényleg?
9: Nem.
7: Videójátékot is se tudok, azt se tudom csinálni.
9: Videójáték.
6: Nem megy.
9: Egyszerűen nem. Bármikor próbáltam, nincsen nekem otthon, tehát azért...
6: Legnagyobb vagyok PUBG-ba pedig.
9: Ezeket nem megy.
6: Nem, tényleg? Nem. FIFA?
9: Sosem.
6: Semmi? Nem, abszolút. Semmi. Anna, te neked mi az, amit megtanulnál?
8: Horgolni.
10: Majdnem beletaláltál a kézműveskedés. Én, nekem ez a karácsonyi kézműveskedés, húsvéti, tehát ragasztunk, nyulakat gyártunk.
7: Üdes sértés.
10: Cuki filcanyagokból.
6: Ez olyan hülyeség, mint
10: Nem.
6: Nem megy? De úgy hiányzik, hogy lenne hozzá türelmed, vagy úgy szívesen
10: nem
6: csinálnál?
10: Nem lenne hozzá türelmem, de mindig irigykedtem azokra, akik ilyen gyönyörű plüss nyulakat, meg nem tudom, miket csináltak, oviba, bölcsőbe.
6: Barkaágakat hajtogatnak.
10: Én ketté töröm kész vége, nem. Tehát nincs hozzá türelmem.
7: Látom, hogy egy játszótér alai marsangolja a plüssnyulakat.
10: Nekem ez nem.
6: Igen, lábbal megtiprod. Ez érdekes, igen, de hogy az ember miért nem kezdi el ezeket megtanulni? Hát még egy csomó új képességet birtokában.
10: Igen, van.
7: Tehát... Én elmentem síelni kettőször. Egyszer patakba estem, egyszer pedig három hónapig jártam a kórházba vissza a térdemet csapoltatni.
6: Nem a te úgy, sportod, úgy érzem.
7: Nem, mert ez egy hülyeség.
6: Mert ez egy kreténség, mindenki síel.
7: Igen, na mindegy.
6: Na jó van, gyerekek. Hát nem tudom. Szerintem ez egy érdemes.
7: Skorcsolyázni se tudok. Tessék.
8: Az tök jó.
7: Én arra nagyon vágynék, amúgy, hogy tudja korcsolyázni.
6: Na például arra én is.
10: Azt én is.
6: Azt én, olyan adom, szép, amikor valaki tudom. Szépen korizik, és ilyen koszorút csinál, hogy teszi a lábát, tudod.
10: Az
6: csetlek botlok a jégen.
7: Nem, semmi.
8: Megtanul, és te lennél a műjégen, tudod, az időskori páros.
6: Úgy, de kellemetlen azokat, hogy föl...
7: Mert ilyen bezárt műjégpályákon éjszakánként Balázs is
8: él. De te pörgettéd a Balázs.
7: Egymás körül pörögnénk.
6: Pénzkultúra hiányírja egy hallgató. Hülye hangzik, és nem gondolkodj nagyba. De az bánt, hogy nem tudom, hogy mit csináljuk a kis megporolt pénzemmel, mivel egyszerű kis szegény családból jövök, így csak azt a példát tudom követni, hogy otthon van, bent van, az ihába az a tuti, viszont az nagyon bánt, hogy egyre kevesebbet ér. Félek bármibe beletenni, ha pénzügyi tanácsadóktól megkiráz a hideg, egyébként azt gondolom, hogy az általános iskolai tantárnak kell lenni. Ez milyen szép, ugye az volt a témánk, hogy felnőtt korodra mi az, ami hiányzik, amit nem tanultál meg, amit nem tudsz, ami zavar, hogy nem vagy a birtokában, mint képesség.
7: Balázsnak az alkalmazkodás.
6: Így van, az alkalmazkodás, a szerénység és az empátia.
7: Ezekre nem volt szükség. Gyerekkoromban, hogy most sincsen.
6: Én lekapcsolódtam a saját érzéseimről. Nem vagyok empatikus. 52 évesen kezdtem deszkázni, most tanulom az ollit, ez alapugrás, nagyon élvezem, újra gyerek vagyok, Sanyi.
8: 52 év.
6: Az menő, 52 évesen felállni, deszkázni, igen. 43 évesen kezdtem el lovagolni, heti kétszer járok, ma is oda megyek, gyerekkori álmom volt, imádom. De milyen jó, nem? Tehát ő elkezdte ezt 43 évesen. Kényszerből élek anyámmal 35 évesen. Soha nem tudok semmit se csinálni a konyhában, mert nem enged be. Ha bármit csinálok, beleszól és belekavar. Így hogy tanuljak meg? Ez mennyire igaz?
8: Zárd be a fürdőszobába egy órácskára.
6: De ez mennyire igaz,
7: ezek,
6: nem?
7: Igen, ezek kell eljönni nagyon hamar otthonról, hogy megtanulod, hogy mert amúgy szerintem úgy van kitalálva az a felnőtt-gyerek kapcsolat, hogy amikor már ugye eljössz otthonról, és akkor megtapasztalod a nehézségét a felnőtt létnek, utána jobban tudtok kapcsolódni egymáshoz, igen. De így örökké gyerek maradsz, és az meg annyira
6: borzasztó.
7: Rossz.
6: 38 évesen nem tudok úszni, próbáltam már, de a testem alkalmatlan erre a tevékenységre. A gyerekemet igen. Viszem majd úszás, oktatásra, lehet én is beállok majd a csoportba.
7: Hízd
6: soha
7: meg.
6: Nem késő, Karesz küldte Dániából. Sielni próbáltam gyerek és felnőtt koromban, hülyeség úszni se tudok, pedig balkán bajnok műugró nagybátyám sokat próbált tanítani, a családban mindenki tud valami hangszeren játszani, nekem semmi tehetségem ahhoz se. Nem is tudom, minek születtem a földre, egyszerűen minden szerencsétlen vagyok. Ó, de cuki.
7: De ez nem, ez nem probléma. Ez ilyen. Ez ilyen. El kell menni és csinálni olyan dolgokat, amik jól esnek. És aztán utána rá fogsz jönni, hogy abban ki lehet ugyanúgy teljesedni, mint az összes többi ilyen felvágós hülyeségben.
6: Igen.
7: Mint amiket Balázs csinál.
6: 46 vagyok, nincs jogsim, de legalább ismerem az órát, kedves Balázs.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
7: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu.
12: Úgy is te!
0: Reklámot hallottak.
2: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vízkorlátozást vezettek be Debrecenben, tartanak a nyári ellenőrzések. Új parkoló készült a Kenézi kampuszon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást vezetett be Debrecen önkormányzata a tartós hőség és a rendkívüli meteorológiai helyzet miatt. Számolt be róla Papp László polgármester közösségi oldalán. Az intézkedés visszavonásig marad érvényben, és több korlátozást is tartalmaz az ivóvíz felhasználással kapcsolatban. Tilos egyebek mellett ivóvízzel locsolni a kerteket és közterületeket, feltölteni a medencéket, autót mosni, valamint díszkutakat és szökőkutakat üzemeltetni. A strandok és fürdők medencéi vízcseréjét is csak a vízi közműszolgáltatóval egyeztetett időpontban lehet elvégezni. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben az ivóvíz tekintetében elsődleges feladat az alapvető lakossági szükségletek biztosítása. A polgármester megköszönte azoknak az ipari vállalatoknak az együttműködését, amelyek már víztakarékos üzemmódra álltak át, és arra kérte a lakosságot, valamint a további gazdálkodó szervezeteket is, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak a vízzel. Tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A Nébih közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. Egy Hajdú-Bihar vármegyei húsüzemet is ellenőriztek, ennek higiéniai állapota, valamint az előállított termékek is megfelelőek voltak. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Bővült a parkolási lehetőség a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán. Az új parkoló kialakításával elsősorban a betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését szeretnék megkönnyíteni. A beruházás célja a zsúfoltság csökkentése és a biztonságosabb parkolási feltételek megteremtése az intézmény területén, írja az UNIDEB. Az egyetem szerint a fejlesztés hozzájárul a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és az egészségügyi ellátás színvonalának javításához is. Az új parkoló már használható az érkezők számára. A következő napokban is kitart az extrém hőség, ma is szinte zavartalan napsütésben lesz majd részünk, csak helyenként alakulhatnak ki kisebb felhősödések. A délies szélét térségünkben is élénk lehet, 40 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, legfeljebb csak néhol pattanhat ki ezekből egy-egy zápor. Az ország nagy részén marad a szárazság és a forróság is, 40 fokot mutatnak majd a hőmérők itt Hajdú-Bihar térségében is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hogy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Ha már karácsony, pont egy nagyon jó témát találtunk. Détot Kriszta összegyűjtötte, hogy milyen a jó vendég, gyerekek. Nézzük meg akkor, hogy ő mit mond, és nézzük meg, hogy mi mennyire vagyunk jó vendégek. Ti inkább fogadtok, vagy inkább mentek?
2: Is,
1: ugye?
2: Nem, 24-e anyósoméknál, de ott mindenki, tehát ott 20-an körülbelül, 20-an vagyunk, és akkor utána jön a visszaszivárgás, néha be is engedünk embereket.
1: Igen, néha kinyitjuk az ajtót. Igen.
3: Én eddig mentem, de most már átrendeződött a család struktúrája, és most már fogadok.
2: Mehetünk?
3: Jöhettek, úgy nagyon örülnék nektek, imádnám.
1: Igen?
3: Én imádnám, ha jönnétek. Annyira, olyan szinten megvadulnánk, én felrúgtam minden régi hagyományt, és minden csendesedős estének véget vetettem.
2: És csak a buli.
3: Csak megvadulás. Nagyon szeretetteljes megvadulás.
2: 26-án ott a helyünk.
3: Én nagyon várlak titeket, nagyon szeretem, hogy gyertek. Kíváncsi lennék, hogy fogtok nevezetni Nyíregyházára, abban az állapotban, amiben te leszel, 26-án.
2: Jaj, Nyíregyházán vagy?
3: Persze.
1: Na, azt mondja, hogy nézzük, mit mondott a Kriszta.
3: Tehát ebben, amit leír, azért ez egy nagyon mélyről jövő dolgok vannak, szóval nagyon nehéz nem egyetérteni ezekkel. Na,
1: már mi lehet mélyről jövő egy vendégeskedésben? Tehát, hogy ennek van tapasztalata, vagy hogy...
3: Amikor éveken keresztül nem vagy figyelmes, hogy miért érzed, csak simán rosszul magad, miután elmentek. Tudod, hogy el vagy fáradva, de olyan rosszul vagy elfáradva, nem feltöltöttek az emberek, hanem azt érzed, hogy...
1: Te jó, elszívták az energiádat.
3: Igen, igen, bemotkolták az életteremet, nem? Nincs olyan, amikor azt érzed, hogy ezt már nem is tudok kiszelőztetni, amit van, hanem hogy ez így most így... Ez most így tényleg bőr alá ment.
2: És ráadásul te napokig készültél arra, hogy majd jönnek, és jó lesz, és amikor mindenki elmegy, akkor ott ülsz a romok felett, és azt mondod, ez megint teljesen fölösleges volt.
1: Ezt megint miért csináltuk, igen.
3: Nem lett tőle jobb a kapcsolatotok, nem lettetek jó fejek egymással, nem lett az egésznek semmi pozitív kimenetel, annyi, hogy te megint megdöglöttél valakiért, az pedig megint visszaélt a helyzettel. Ez is egy ilyen klasszikus dolog.
2: Igen. Jó köszönöm se volt a végén.
3: Igen, igen.
1: Na nézzük, első pont.
2: Okay.
1: Mire gondolhat Kriszta?
2: Első pont, időben érkezik.
1: Még azelőtt szól, hogy oda se jött.
2: Ja.
1: De már felszólít, hogy milyen legyél. Azt mondja a Kriszta, hogy az első legfontosabb vendég, a vendég, eljössz és jelen vagy.
3: Igen.
1: Eljössz és jelen vagy.
2: Hogy jelenlevés.
3: Ez nagyon jó, ez szerintem nagyon jó. Ez nagyon jó.
2: Hogy én nem a telefonját
3: nyomkodja. Én most írom a saját gondolatomat, hogy majd a végén elmondjam nektek, mit gondolok rólatok.
1: Én úgy fogok félni vendégségbe menni ezen a téma után. Inkább ülök otthon. Mi az, hogy eljössz és jelen vagy? Ki hogy értékeli ezt?
2: Tehát van egy meghívásod, nem mondod vissza, odatolod az arcodat, és az egészet átéled, hogy együtt vagyunk, hogy egymással foglalkozunk. Aha. Az a jelenlevés.
3: Igen, ez nehéz amúgy sokszor, mert az van, hogy mire jutunk oda, hogy szabad időnk van, és akkor kell menni valahová, akkor nem biztos, hogy nem vagy annyira fáradt, hogy tudjál jelen lenni, de közben amúgy még nagyon udvariatlan dolog ott lenni, úgyhogy nem vagy kognitíve ráhangolod az egész szituációra.
1: De van, aki elmegy úgy, hogy nincs ott.
2: Hát ül a sarokba is,
3: hányszor van olyan, hogy te kicsekkolsz egy beszélgetés közben, mert egyszer csak így elvándorol az agyad.
1: Ez nem az vendégeskedés, várjál. Én nagyon jó vendéglátó vagyok. Kiszolgálok mindenki, töltök az italába, beszélgetek, töltök. Jó vendéglátó vagyok, de itt kicsekkolok, meg közben itt minden mást is csinálok, de egy vendégségbe, hát ott nem csekkolsz ki, hát azért mész, hogy ott együtt legyetek, most a barátaimmal is megyek valahová, hát én ott jelen vagyok.
2: Jó, de aki meg úgy megy, hogy tulajdonképpen nagyon nem akar menni, de azért elfogadja a meghívást és elmegy.
1: Hát az kapja be.
2: Na, hát, de
3: igen, meg az, ez viszont nagyon dura dolog, amikor nem vagy annyira felnőtt, hogy szakíts egy kapcsolattal, fenntartod még,
2: jó, de
3: már nem vagy benne igazán, hanem csak úgy vagy, tudod, hogy ott vagy fizikailag, de hogy már nem akarod beletenni azt a pluszt. És amúgy ezt sokan csinálják, szerintem ez egy rendszeres...
1: Jó, tehát legyünk jelen.
2: Jó, legyünk.
1: A nem jelen lévőket rúgjuk ki.
3: Jó. Vagy tegyünk nekik megjegyzéseket a viselkedésükre.
1: Hol vagy Béla? gyere vissza.
3: Nem hagytál otthon valamit?
1: Ha nem jössz el, akkor időben szólj, tehát amint kiderül, hogy közben jött valami, szólj azonnal.
3: Hogy ez ma van?
1: Ez ma van, kedvesem? Ez ma van, drágám? Igen. Ez ma lett volna, de sajnálom, hát pont lebetegedtem, de egészségesnek tűnik a hangod.
3: Te sem gondoltad komolyan, hogy elmegyek.
1: Régen nagyon sok ígéretet tettem, hogy megyek.
2: Aha, és nem.
1: Régen nagyon sokszor azt mondtam, hogy talán. Régen nagyon sokszor azt mondtam, hogy meglátom. Most már egyértelműen nem mondok semmit. De leginkább azt mondom, hogy köszönöm, de nem. Ez jó.
2: Ez korrekt. Igen, akkor te egy jó.
1: Azonnal lemondom. Van. És azt mondom, hogy ne is reménykedjetek, biztos, hogy nem megyek. És van benne valami annyira felszabadító. Valami annyira energikus.
2: Oké, okay, de abban...
1: Nem várakoztatok már senkit.
2: Jó, ez korrekt. De abban az esetben, hogyha mégis bevállaltál egyet, hogy mész, és előtte meggondolod magad.
1: Olyat nem akkor... csinálok.
2: Nem?
1: Azt nem, azt szerintem már nagyon puding. Ez a előtte egy nappal lebeteget, én ezt már nem hiszem el. Tehát ez az nem jó.
3: Nem, kiért, hogy gyerekeid vannak, mert gyerekek arra is képesek, hogy az autóban lesznek rosszul. Ezt hozzáteszem, hogy...
1: Nekem ez mindig kifogásszagú. Ez a... kifogásszagú. Komolyan, ez a ma reggel lebetegedett a gyerek, és nem megyünk, ez nekem kicsit cinkes. Én ez ilyen átlátszó.
3: Én ezt fullosan elfogadom, mert akinek kicsi gyereke, az tudja, hogy direkt megvárják, hogy olyan helyzet legyen, hogy te már vettél ajándékot, már felöltöztetted őt rendesen, és már elindultatok, és akkor belül ki a teljes a fatál erről.
2: Oké, de akkor ne csak a te kocsidat hányja, hanem akkor menjetek el is hányja.
1: Igen. Krisz, elég sarkos azért. Ha nem jössz el, akkor időben szólj. Tehát amint kiderült, hogy közben jött valami, szólj. Harmadik, nem érkezel előbb, és nem késel egy órát. Figyelj, hallod, az ütő megállna bennem, oda nyúlnék még egy mákos beigliért.
2: Nem érkezel előbb,
1: nem mész el később. Szóval, nem érkezel előbb, és nem késel egy órát.
2: A késés...
1: Ez az... nekem egy kicsit szigorú. Miért ne jöhetne egy kicsit bunkó. Előbb
2: jöhet, szerintem is.
3: Azért, mert ő készül, és akkor nem akar csalódást okozni az, hogy látod.
1: De várjátok, gyerekek, ez nem Alcatraz, ez nem San Francisco, ide a barátaid jönnek, ide a családod jön. Most,
3: vagy a gyermekvédelmiség.
1: Nekem ez kicsit, igen, vagy a gyermekvédelmiség, vagy az ANTS, vagy a NAP, vagy a TEK. Tehát, ha nem jössz előbb, hát nincs ilyen, hogy előbb. Hát a karácsony azért az, hogy azokat hívod meg, amikor nézzük a karácsony.
2: Abban igaza van a Krisztának, hogy azért ne gyere előbb, mert ő még akkor dolgozik, nem bír veled foglalkozni. Még nincs kész a haja, meg a sminkje, nem vette föl a szémát.
1: De ha az előbb jön, a családod jön előbb, vagy a barátod jön előbb.
2: De ne, ők se jöjjenek.
3: Mert a majmok jönnek előbb, időben kell érkezni. Az van, hogy ott állsz még egy zsíros mackonadrágban, amíg próbálod a göngyölt húst begöngyölni, és amúgy is még kacsingat rád a pulyka, és rendbe kell az egészet tenned, mielőtt mindenki megérkezik, és mi nem dobtad ki az oknit, és még mindent be kell zsupolni az egyik fiókba, hogy ne látszódjon, milyen kupisok vagytok.
2: Ez az,
3: és akkor te megjelensz, a gyerek még a WC-re kiabál, hogy kész vagyok, és nem abba akarod várni a vendéget, hanem abban, amikor már ott úgy
2: amikor
3: tűnik, mint hogyha egy, igen, egy rendezett
2: család. 18-0-0,
1: én nem megyek vissza, ez vendégségbe, de meghívna, én pontos lennék, nem mennék egy perces előbb segítésre. Negyedik pont. Ha felajánlod, hogy oda jössz előbb segíteni, és ezt elfogadom, akkor légy, gyerek.

0: Igen, ezt majd utána mi összeszedjük, hogy a milyen vendég arra az, igen. Igen, a mindent kritizáló, mindent jobban csinálok.
1: Igen, de van ez a típus, tudod, aki eljön, és akkor így elkezd vetíteni egy képet saját magáról, hogy menjen ehhez az egész kompozícióhoz, amit te megalkottál, ami szintén nem igaz amúgy, és akkor ebből lesz az ilyen félrecsúszás, hogy ott meg vannak ezek a nagyon eljátszósok, hogy most szálltam le a repülőtéren,
0: nálunk.
1: Ezek azok a barátaid, akiket gyerekkorod óta ismersz, és eltorzul a személyiségük, miközben ugye mindenki halad a karrierjén.
2: De tőled, mert itt a Kriszta azt írja, hogy ő nem várja el ezt. Tehát, hogy miattam ne legyél egy ilyen torz.
1: Igen, tehát ez a lényeg, hogy ezt ne csináljuk, de hogy erre hajlamosak az emberek, hogy így zavarukban vagy szorongásból, nem tudom, hogy elkezdik magad jobb színben feltüntetni, mint a valóság.
0: Nekem ennél egy kicsit szűkebb a baráti köröm.
2: És jobb.
0: Tehát nem úgy értem, hanem, hogy
2: így... De nincs egy ilyen rokonod se, aki
1: már nem tartják a kapcsolatot.
0: Itt még vannak kemény dolgok. Ne csak az érzéseit tiszteld a többieknek, hanem a véleményét is.
1: És a szagukat.
0: Igen. Adj nekik titokat. 8-as. És még egy kérdés a tisztelettel kapcsolatban. A jó vendég tiszteli a magánszférámat. Ez mit jelent?
2: Mi, hogy te visszavonulsz 9-kor?
0: De gyerekek, lehet, hogy nálam itt lebetegedne a gyerek. Ha értitek, mire
1: gondolom. De szerintem... De
0: a meghívást, igazából más programunk van. Igen.
1: Nem, ki is fejtette ezt, hogy például nem húzod ki a fiókot és nézel bele?
2: Ja, az
0: na, ez egy típus.
2: Igaz.
0: Nem nyitogatod a hűtőt és teszel megjegyzéseket a hűtőszekrényre.
1: És egy tök jó tírt le, mert hogy azt se szeret, hogyha lefotózzák a hűtőjén lévő hűtőmágneseket meg a képeket, és tudod, hogy elküldjék valakinek. Mert amúgy az viszont az nem csak, hogy paraszt, hanem az így azt is sejteti, hogy ő szándékkal jött erre a rendezvényre, és az pedig az a szándék, hogy valakinek hírt adjon arról, hogy milyen a te életkörülményed, ahol te laksz.
0: Én ezt úgy vagyok, hogy akit már beengedsz a személyes teredbe, vagy a privátszérádba, az már le is fotózhatja a hűtőszekrényedet. Szóval, hogy itt van nagyon jó, amit ír a Kriszta, vedd észre magad, és menj haza, amikor vége a bulinak.
1: Hát, figyelj, egy igazi példát, nekem egyszer 3 napig volt egy faszi a nappalimban.
2: Akartad?
1: 3 napig. Nehogy akartam, hát nem is értettük is, mert azon gondolkodtunk, hogy mit tudnánk mondani, hogy eltakarodjon innen. És az volt, hogy elmentünk egy buliba, utána mondtuk, hogy na, hazamegyünk, akkor iszunk, na, másnap felkeltünk, akkor főzzünk, és akkor sokan voltunk. És egyre kevesebben lettünk, és a végén ott egy ültünk a lakótársainkkal, és néztük azt az embert, aki már nálunk lakik valószínűleg, és nem vette észre, és már el kellett játszanunk, hogy hazautazunk vidékre, hogy ki tudjuk tessékelni.
2: Tudjuk, hogy ki volt az illető?
1: Én tudom, hogy ki volt.
2: Vagy egy tök ismeretlen.
1: Hát így szegről végül ismertük, de hogy így úgy ismertük.
0: Jól érezte magát. Hát jól érezte magát.
2: Jobb, kényelem volt. Igen.
0: Na írjatok, drága hallgatók, tessék, nálatok milyen típusú vendégek vannak? Mit csinál? Hogy idegesít? Nagyon jók jöttek egyébként. A fanyalgó, aki minden ételbe beleköd, de mindent megeszik. Nagyon jó típus.
1: A passzív agresszív.
0: A passzív agresszív, igen. Mindenre megjegyzést tesz, de közben azért nagyon ízlik neki minden, de semmi nem elég jó.
1: Aki ugye? Úgy tesz fel kérdéseket, hogy már benne van a prekoncepciója, tudod, hogy de amúgy nem gondolod, hogy... és addig nem gyűlölted magad, akkor majd azután fogod.
2: Szeretlek benneteket, nagyon jó.
0: Ha
2: kértek.
0: Valaki úgy gondolja, hogy csak neki nehéz, hogy az ő családja a legterheltebb, hogy ő küzd csak azzal, hogy igen, legyünk túl ezen a karácsonyon, a szilveszteren, és higgyetek el, hogy nekünk a legnehezebb, ha meghallgatjátok az SMS-eket, ez oldódni fog. Na, drága Peti, ha nálatok nem lehet cipővel bemenni a lakásba, kérlük, nálunk se legyen cipőben. Úgy el tudnám küldeni a jó édes anyjába azt, aki nem veszi le a cipőjét. Endre papa, kérlek, a karácsony asztalnál ne egyél megint úgy, hogy beleizzadsz, és olyan hangokat adsz ki magadból, mint a masszíroznának. Gusztustalan vagy és büdő. Toci, kérlek, ne akarj mindenkin átgázolva nyerni a társasjátékban. Norbikám, a félretett pénzünket nem neked raktuk félre. Jocó, vagyis sógor. Dulcsa jó lenne, ha idén nem üres kézzel slattyognál át töltött káposztát tenni. Csak mondom, hogy jól megy hozzá a házibor.
2: Hozhatsz egy palackkal.
0: Ira, kérlek, ne minősíts, hogy mit adunk a gyerekeknek enni. Ne kérdezgess, hogy mikor lesz második gyerek. Ne turkálj a pénzügyeinkben úgy, hogy közben rettenetesen proli vagy. Puszi a vejed. Szerintem ezek elég konkrétak.
2: Nagyon jó.
0: Imre, az adventi buli, léci, ne nyújkálj a zenéhez, és ne tegyél be 8 órakor Belgát, meg bizottságot, mert a fele brigád haza fog menni.
1: Küldjétek át hozzánk, én várom őt szeretettel.
0: Szabolcs, jobb volt a karácsonyi hangulat, a depitek és a megjegyzéseitek nélkül idén se gyertek.
2: Szabi, hallod?
0: Hallod, Szabi, maradjatok. Kedves Juli, legközelebb, ha a diákcsemegénkből leszel, kérlek, ne csak azokat edd ki a zacskóból, ami neked tetszik, majd a többit, ami neked nem, de összefogdostad, ne dobáld vissza a zacskóba. Köszi, buszi. Andika, ha még egyszer beleszólsz az életembe, meg hogy nevelem a kutyám macskám, felhúzlak boával a karácsonyfára ikonnak. És
2: ez az!
0: És belenyomom a fejed a gőzölköm húslevesbe.
2: Nagyon jó, tehát van név, és megvan a bűnti is.
0: Tökéletes.
1: Képzeljétek el, hogy vannak emberek, akiket utálnak az állatok. És ez is egy ilyen nagy
0: karácsonytapasztalás
1: volt.
0: Igen, nagyon érzik.
1: Nekik egyszerűen kell ezt mondjam, és kezdődött,

0: A kutyánk, és soha senkit nem harapott meg, a postás túrurdiva etette, annyira szerette, és hogy meglett, a könyökön harapta, a macskánk felszaladt a függőnek a tetején, és onnan kellett
1: le. Jézusom, de durva.
0: Milyen energiák lehettek szerintem.
1: Azt a mindenit. Irenke néni, rühellem a műfenyőt, akármilyen modern. Pityu, ha jössz, mosd kezet, vagy ne nyújkálj a kajához. Drága apusom fordítva van bekötve, egyél még nem vagyok ilyes, jó meleg van a házban, nem hideg van, nem lehet neki kedveskedni, úgyhogy kapja be.
2: Ennyi.
0: Amikor belépnek, és már rögtön leenged, tudod, hogy itt meg lehet döglen. Így éltek.
2: Így.
0: Itt meg lehet döglen. Mennyi a számlát? A gyerek hozzáfogszott tüdőgyulladást kap.
1: Igen, a mindent kritizáló. Mindent kritizáló, és ő mindent jobban csinál. Típus, ezt ismerem, ezt a típus.
0: A katasztrofizáló, tudod, hogy ezért tart itt ez az ország.
1: Igen.
0: Hát jó, hogy nem öngetitek ki az energiát az ablakon egyből. Hát.
1: Igen. Anikó, ha átmegyek vendégségbe, nem az idei utazásodokról készült 20 darab könyvesalbumot szeretném órákig lapozgatni, hanem értelmesen beszélgetni.
2: Anikó csak büszke rá.
1: Odaadja az utazásos fotókat, igen, hogy nézd meg. A szekényebb rokonnak, aki valószínűleg nem sok helyre jutott el, nézd meg, milyen volt Isztambulban.
0: És ugyanez az unokákról, a gyerekekről és a többi, tudod, amikor
1: felvágod. Örülök, voltatok, tök jó, értem.
0: Ennyit segítek nektek, hogy a saját gyereket csak téged érdekel.
1: Igen.
0: Van egy ellentéte, az intimitás kerülő ember, aki viszont csak tévét tud együtt nézni emberekkel. Tudod, akinek mindig megy a tévé a lakásában.
1: Oh, utálom, igen.
0: Igen, és akkor az van, hogy nem tudtok beszélgetni, mert mindig ráakadva, hogy a tekintete a tévére.
1: És akkor arra nézi,
0: igen.
1: Anyu, az én húslevesem is ehető, nem csak a tiéd, így a Rebi. De szép, milyen Isten. Szép az, ebben mennyi minden benne van egy ilyen üzenetben, nem?
2: Tudod,
1: hogy a lánya ír az mondani, anyjának, igen, hogy anyu, az én húslevesem is ehető.
2: És ezért mindig ez... szoktuk mondani, nem a húslevessel van a baj.
1: Ugye? Ez milyen fontos, ez milyen szép mondat.
0: Nem az anyáddal.
1: Igen, Rebinek nem lehet könnyű. Anita, ne hozz több Oriflame termék, mint át karácsonyra.
0: Még létezik az Oriflame?
1: Van ez a márka. Marika, igen, híztam. Nagyon jó üzenetek.
0: Na ez a kedvencem. És ennél még csak egy ez rosszabb, amikor találkozom valakivel, és pontosan tudja, hogy nem fogytál. Te is tudod, hogy nem fogytál, és megkérdez, fogytál.
2: Mennyit
1: igen,
2: fogytál?
1: De aljasan fogytál.
0: Igen, fogytál, és kérdez, csak azt mondom, nem, ugyanolyan kövérvék, mint tavaly voltam.
1: Igen. Sőt. Igen, és ő erőre megjegyzi a Marikának, hogy ő hízott. Érted? Mert tudja, hogy Marika meg fogja bántani. Szóval ezek azért milyen SMS-ek, nem? Marika, igen, híztam. Kedves anyósom, hidd el, nem csak te tudsz főzni. Tomi. Nem, Toma, karácsonykor ne politizálj, máskor se. Józsi, ne dugd meg a feleségem. Köszönöm. Oh,
2: ennek van előzmény sztoria?
1: Nagyon rövid és többé az SMS. Nem merek rákérdezni, de ha megírod, azért annak örülünk.
0: De azt nem ismerjétek azt az embertípust, aki átjön én nagyon barátságosan karácsonyozni, és közben végig a feleségednek a hátát simogatja? Igen. Jaj, te olyan jó házi asszony, Majka.
1: Nem, ez nincs meg ez a típus.
0: Jaj, izé. Jó, mondjuk Miki, aki megmeri simogatni, szerintem az...
1: Azt gondolom, hogy magára vessem.
0: Az olyan, egy Dobbermann próbálnál meg így átugratni egy cirkuszi karikát.
1: Atya
0: úristen.
1: Bálint, ne lopd el a WC papírt. Tudom, hogy te voltál.
2: Nem már. Nem, van ilyen ember, aki ellop egy tekercs.
1: Bálint lopja a WC papírt, igen. Mindig megvárja, amire kész, és akkor azt mondja, segítettem volna, miért nem szóltál. Júj, de jó típus. De miért nem mondtad? Hát, na, most már felhoztam magyar. Hát miért nem szól? Hagyjad, nem érdekes. Tamás. Egyszerűen ne gyertek. Üdv István.
2: És semmi magyarázat.
1: Nagyon jó. Attila, szállj le a feleségemről. Robika küldte nekünk. Gyerekek, ez vannak ez azért, ez akik vállalják ezt.
2: Ez központi sztori, ez a feleség lenyúlás karácsonykor. Ezt egy csomóan írták.
0: Hát jó, hogy hát eljön oda, már be van fűtve. Már
2: minden, van egy kis ital, van egy megbátorodik.
0: Meg ott vannak azok a kis csalódott háziasszonyok, akik kitették a lelküket, azt meg se dicsérték őket. Hát ennél alacsonyabban csüngő gyümölcs nincs a földön.
2: Nincs,
0: így is van. És megjön egy jó illatú kandúr valahonnan, akinek nincsen senki, és nem is kell neki senki, és oda megy, és azt mondja teljes szívével, hogy csodálatos, amit csináltál.
2: És ezt a férjed nem mondta sajnos.
0: Soha nem mondta, mert a férjed még el van foglalva azzal, hogy beferegte a karácsonyfát. Miért nem vagy ezzel megelégedve? 3 és 4 év közötti időtartalma.
2: Ferde, és akkor mi van?
0: Kicsit jó, és akkor semmi.
1: Igen. Kedves Marika, ha meghívsz, akkor kérlek, ne az ebédnél, ne a savanyú borkács üvegben mosd kezet, illetve a leveses kanaladdal szedd a többi ételt másnak, úristen. Édesapám, kérlek, ne mondd el, hogy milyen csúnya fát választottam, és milyen ferdén el a tartóban, és hogy még mit nem csináltam meg a ház körül. Papa meglehetősen kritikus nevelésbe hisz. Milyen traumák ezek,
2: miért
1: nem?
2: Miért nem jó neki úgy, ahogy van?
0: Nekem anyám ennél sokkal magasabb.
1: És hogy már a gyerek felnő, már önálló, de még kilép, de még átmész, és még mindig kapja. Ez milyen
2: ő
1: nehéz.
2: Ő nem tudott elengedni?
1: Milyen
2: apuka?
1: Nehéz ez. Á, nem tudom, igen.
0: Ez
1: sosem vagy elég jó.
0: Ez apuka karakter, és ezt elismerem, hogy ez is nagyon érdekes, de hogy ott van az édesanyám karakter, aki meg úgy dicsér, hogy tudod, hogy ez nem dicséret.
2: Kicsit be van csomagolva.
0: De érdekes sütemény.
1: Azt nagyon tudod, igen.
0: Ez nagyon különleges.
2: Sokat gondolkodtál, hogy ezt csináld?
0: Igen. Meglepő ízvilága van.
1: Igen. Olyan érdekes fűszerezésű ez a sütemény.
0: Igen, ez nagyon különleges, mint te.
1: Pontosan mit értesz az alakulőleg?
0: Igen, ez nagyon jó szerintem. És amúgy sokat lehet tanulni tőlük, hogyha már nem fáj.
1: Igen, ha már túl vagy rajta, ha már letetted.
0: Így van.
1: Dédi nem szabadul meg se a kutyáktól, se a macskáktól, de még a gyerek kígyójától sem. Anyósomnak üzenem a gyereknek, a Jézuska hozza az ajándékot, és nem ő. Attila, idén kérlek, ne durrancs oda az ünnepi asztalhoz. Jött még egy ilyen. Köszi, köszönjük szépen. Hát gyerekek, azért van, nem? Apu, vettem állítható karácsonyfa talpat, nem kell idegállapotba kerülned mostantól. Igen.
0: És ez? Ramóna? Ramónás, megvan?
1: Nem, olvasd, jöttem. Jel.
0: Ramóna, legközelebb vedd le a cetit a húsvűrő csomagról, Gitta mamától. Mi is ilyet kaptunk tőle.
1: Igen, jött már hasonló. Ha már valami semmire való szart hozol, legalább azt a szaros blokkot ne ragd mellé. Júj, de szép. Éva, nem jöttök idén karácsonyra, dolgozt fel. Jött még egy ilyen. Szia, Máté. Igen, megint új kocsim van. Igen, megint nincs rajta hitel. Igen, megint nem szalomból van, hanem egy évesen vettem. Nem, a nagy LED TV nem új. Igen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Extrém meleg lesz a következő napokban, és megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Fontos a bőr rendszeres vizsgálata. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tart a harmadfokú hőségriasztás, extrém melegre készülhetünk a következő napokban is. Hajdúhatházon is igyekeznek enyhíteni a kánikula okozta terhelést. A Bocskai téren párakaput állítottak fel, és napközben több klimatizált intézmény is nyitva áll a lakosság előtt. Ilyen a Földi János Művelődési Központ és Könyvtár, a Család és Gyermekjóléti Központ, a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ is. A város több területén ivóvizes kutak állnak rendelkezésre, ezek listája elérhető a városhivatalos közösségi oldalán. Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, írja az Unideb. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket és elvégzik a szükséges állag megóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Cívisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem közölte, a következő napokban 8 megye összesen 43 településén lesznek kezelések. Hajdúbihar is érintett, térségünkben Tiszacsegén, Újszentmargitán és Egyeken összesen több mint 700 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: A következő napokban is kitart az extrém hőség, ma is szinte zavartalan napsütésben lesz majd részünk, csak helyenként alakulhatnak ki kisebb felhősödések. A délies szélét térségünkben is élénk lehet, 40 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, legfeljebb csak néhol pattanhat ki ezekből egy-egy zápor. Az ország nagy részén marad a szárazság és a forróság is, 40 fokot mutatnak majd a hőmérők itt Hajdúbihar térségében is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Figyeljetek, hogy hol tart az AI. Pakisztáni akcentussal egy videóból kivágva én már reklámozok valamit, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi a termék, mert nem is teljesen értem.
7: Befektetési oldal.
6: Valamilyen befektetési oldal, nem értem magát az oldalt, hogy mi az oldal neve, mert olyannyira...
8: Nem, hallgatók se fogják.
6: Nem fogjátok, de megmutatjuk, hogy jelen pillanatban...
7: Előtte könyörgöm, mondd el a figyelmeztetést, jó? Mert van, aki ezt komolyan fogja.
6: Ne vegyétek komolyan, nem én vagyok. Illetve várjál, bocsánat, én vagyok, de nem az én hangom. Nem. Én vagyok és az én hangom, de nem én mondom. De ez jó. Jó vagyok és én mondom, de az én hangomon, de nem valós. De az is lehet, hogy ez van ez a cég. Akkor én vagyok, az én hangomon van ez a cég, de ne higgyetek neki, de én mondom az én hangomon.
7: De lehet, hogy a cég jó.
6: De lehet, hogy a cég jó, de én ilyet nem mondtam. Vagy legalábbis nem emlékszem, vagy lehet, hogy mondtam. Vagy most már én is AI vagyok. Mi az Isten van itt? Mi történik? Hát nem hiszem el. Komolyan mondom. Index, kamu index logó, tehát nyilván kamu index logó. És így szól a videó. Figyeljetek, megmutatjuk. Megjelenik az index felirat, tök hiteles.
9: Hogyan keresztem pénzt a televízión kívül? Befektetelszek. Egiserően ógi hogi a sabát pénzemet különböző területekre fektettem, például részvényekbe, forexbe, kriptovalutákba. Ez a jövő. Nem kell hozzá nagy fizikai erőfeszítés, csak egy megfelelő szapát, ameli minden ról gondoskodik helyettem. Sia Sebastián, érdekelne, hogyan kezdetnek el pénzt keresni? Tudnál adni egy tanácsot? A kezdesz nagyon egiserű. Regisztrálj a Prime Expert Pro oldalán, fektesz be egy jobb zsolvó érdekében. Ezt tedd meg minél hamarabb. Felhasználóink olyan emberek, mint te. Ezen platformom segítségével már most elkezdett havonta 5 helyzeteznek vági nyugdíjnak megfelelő bevetelt keresni. Ettől a pillanattól kezdve az új boldog életed valószágával. Ezen projektem garantált passzív jövedelmet biztosít a leheto legrövidebb időn belül, ami már ma elkezd neked dolgozni. Csatlakozz most, szesz regisztrálni, mert a heliek sama korlátozott. Legfeljebb 50 új felhasználót tudunk fogadni.
6: Várjál, most ezt tényleg nem értem. Tehát most ez most kinek szól? Tehát a magyar emberek, akik ismernek, tudják, hogy nem akcentussal beszélek. Akkor itt most rám tettek egy akcentust, hogy én ezt most megmutassam valamilyen másik országban? De hogy van ez?
7: Nem.
6: Miért kellett akkor akcentussal
7: tenni? Akkor nem magyarul beszélnél, ha ez a pakisztániaknak
6: igen,
7: szól.
6: Ez
7: a magyar embereknek szól. Következő a sztori. Kivettek ugye egy ilyen podcast beszélgetés.
6: Beszélgetés.
7: Te valóban ott voltál.
6: Oh, ez valida díszlet, meg ott ülök.
7: Minden,
6: és az, igen.
7: Okay. Ott ezt te beszéltél. A csávó tudja, hogy te híres vagy, mert megnézte az oldaladat, sokan követnek, okay. És azt mondta, hogy én írok egy szöveget, amit a mesterséges intelligenciával a te hangodon mondatok föl. Ő ugye lefordítatta magyarra, de onnan látszik, hogy nem magyar, vagy hallatszik, hogy például a nagy szó az nagi lett.
6: Ha, tehát, hogy az AI még nem tud rendesen.
7: Ez még nem tudja.
6: Még gyerekcipőbe jár. Igen. De erre otthon ül Marika néni Ózdon.
7: Na ez a nagy kérdés.
6: És azt mondja, hogy én szeretem ezt a Balást, láttam vele 1100 Balásot, akkor még nem így beszélt.
8: De az, hogy mit mond?
6: De nem is baj, nem így beszélt. Hát most van egy kis akcentus, de biztos elment külföldre. De Marika, minden reggel ott ül a rádióban. Nem, vagy biztos, hogy... Pistia, hozd a pénztárcát, beregisztrálunk. És ez működik. Tehát erre emberek regisztrálnak. Egy na ez aztán már nagyon hülyének kell
8: boldog
6: lenni.
8: Életed most kezdődik.
6: Egy boldog életed most kezdődik. Kiti autó, kiti pakintáni parfüm adni neked. Érted? Tehát, hogy...
8: Sírt, amikor meglátom, hogy hallgatunk küldte, óriási.
6: Zseni.
7: A szomorú benne az, hogy van, aki erre befizet. Az tény. Igen.
8: De erre is. Tehát van, aki erre is beregisztrál. Hát azért
6: ott van ez a Marbel, ez kor.sbs, tehát tulajdonképpen ott van ugye a regisztráció, megjelenik egy kamu index oldallal. Én el tudom képzelni. El tudom képzelni, hogy van az a mohóság és az a vakság, ami annyira mohóvá és vakká tesz, hogy egész egyszerűen nem tudsz már. És ráklikkelsz, mert azt mondod, hogy a Balázs mondta. Mindegy, hogy akcentus, mindegy, hogy Pakisztán, mindegy, hogy nem beszél magyarul, mindegy, hogy ocó, kici, a hátán lévő életet, innumot, mindegy, hogy makog, de akkor is befizetem. Nem tudom sajnálni. Egy percig se. Tehát az, hogyha megjelensz rendesen és egy fotóval, és ott átvered az embereket, az szomorú, azokat igen. Aki ilyen hülye, hogy erre befizet, arra azt mondom, hogy ez fiasz, megérdemli.
8: Ez
6: semennyire nem bánt, ha ennek valaki bedől. Tényleg, nem?
8: Ez a hülyeség, vagy a természetes szelekció?
6: Ez a nincs értelme az életednek kategória.
7: Csekkolj ki.
6: Igen. Bali, mondd már érthetően be az új oldal címet, nem értettem, szeretném befektetni. Ez ami szlovák akcentus. Igen. Igen, a YouTube-on érthetőbb, de ott a hang nem hasonlít ennyire.
7: Igen, a baj az ezzel az, hogy még 2 év, és rendesen fogod ugyanezt elmondani.
6: De ennél már most vannak jobb AI hangok. Na, szóval ezt már berakod egy olyan helyre, hogy betöltöd neki a hangodat, ő megcsinál veszed egy podcastet, úgyhogy megmondod meg, hogy ez nem a te hangod. Tehát ez valami nagyon gyatra, nagyon rossz fordítás is, nagyon béna. Tehát
10: már valószínű, hogy úgy történt, hogy fogta magát, ő fölmondta a pakisztáni ember, és arra rárakták a te hangodat. Ezért van az akcentus.
7: Ja, hogy ő mondta föl.
6: Tehát ő felmondta.
10: Ő felmondta, hát ő így tudta fölmondani, ugye Hogi, meg Nagi, meg ilyeneket, amit ő nem tudja, hogy magyarul hogy kell mondani.
7: Gépen lefordította a szöveget magyarra, azt ő felolvasta.
10: Azt ő felolvasta, és utána rárakta Balázsnak a hangját.
8: Képzeld el egy munkanapját.
7: Olyat tudunk csinálni, hogy én fölmondok egy szöveget magyarul, és a Balázs hangját rátesszük. Ezek szerint.
10: Ezt lehet. Simán.
7: Tehát, hogy simán.
6: Persze, megadod simán a hangmintát, pontosan betöltöd, és meg tudsz csinálni egy komplet beszélgetést velem. Veled és velem is meg lehet már csinálni beszélgetést a mi hangunkon úgy, hogy meg nem mondod, hogy AI. Persze, és nem is tart sokáig egyébként.
7: Kicsit csillog a szemem, Gyula, sokat fogunk keresni. Sokat fogunk keresni.
10: Jó.
8: Csak a világ összes nyelvén fel kell mondani, ennyi. Azt az adott szöveget.
6: Csak simán felmondod.
8: És megtalálni hozzá megfelelő embereket.
6: Én szerintem itt 1-2 év, és azt se fogod tudni, hogy ki van a vonal másik oldalán, akivel beszélsz. Aki telefonál. Hogy most tényleg az anyád, tényleg pénzt kér, tényleg a gyereked van a másik oldalon, lesz majd egy jelszó, tehát hogy itt pikpak ilyen hangon fognak majd elkezdeni téged hívogatni. Hogy bajban vagyok. Unokás csalók, tehát ennek leáldozott, hogy akkor most nincs itt a Pistike, de küldjön a Pistikének pénzt. Nem, Marika néni itt Pistike hangon fogja felhívni Pistike. Na ott mi lesz, gyerekek?
8: Mi már megbeszéltünk otthon egy jelszót.
6: Azt,
7: mi a jelszó?
8: Mindjárt megmondom.
6: A magyar vizsla. Nem mondd el, mit nem mondjak el, hát senki nem tudja, magyar vizsla. Ez a jelző, magyar vizsla. Megbeszéltetek egy jelszót?
8: Hogy miről fogjuk egymást azonosítani, hogyha arról van szó, hogy mondjuk engem felhív a lányom, vagy felhív a férjem, akkor mi lesz az a szó, amit be kell mondani ahhoz, hogy én tényleg elhiggyem. És ez annyira speciális, csak ránk jellemző szó, hogy pontosan fogjuk tudni.
6: Én szerintem a ti szavatok a tűzfal. A szorongás, a tűzfal, a kert, az
8: a reggeli ásó, hány inger.
6: A reggeli hány inger, a nem lépek a vonalra, a köszönök a madaraknak. Tehát én valamilyen szót tennék, a neurózis, valami hasonlót.
8: A bakon vagyok.
6: A bakon vagyok. A jelszó Monaco. Monaco. Igen, valaki a tegnap élmény beszálló után tényleg
7: illetve
6: Monaco.
7: Most már a lepkefarm mától.
6: Igen. Ugye, és a lepkefarm. Ökölbe szorul a kezed, igen, és bemondott, hogy Monaco, és akkor meg olcsó szállás, ezek szerintem jó szavak. Igen. Booking.com, értékelés minek, a pontokat ne nézd, csak a tűzfal. Tehát, ugye...
8: Lényeg, hogy olcsó legyen.
6: Lényeg, hogy olcsó legyen, de a jelszó Monaco, azzal megvagytok szerint. De igen, abszolút.
8: Skoda.
6: Ja, a gyerekek, nem tudom. Szóval, hogy ez így egészen elképesztő. Mi pénz ez? Olvastam valahol egy cikket, hogy nem is tudom, melyik oknyomozó újság. Lehet, hogy a Direkt, vagy nem tudom. Lenyomozták, hogy ez hova visz. Hogy ez hova mennek ezek a csalók. És az van, hogy nem, olvastátok, nem? Mm-hmm. Egy hosszú cikk volt arról, hogy Pakisztánba vezetnek a szálak, meg Indiába, tehát egy messzi Ázsiába, Kína egyes részeire, ahol bekamerázott egy csávó, aki kilépett tőlük, vagy egy csajszín nyilatkozott arról, hogy hogy zajlanak ezek a csalások. És azt mondta, hogy brutálisan profin felépítve, több emeletes házakban, föld alatt és föld fölött kamerával bejelentkezve, ilyen katonai-szerű objektumokban, felsővezetővel, főnökkel nem találkozva, a mobiltelefonodat elvéve, kizsákmányolva, napi 8-10 órát dolgozol, $10 körülbelül, teljesítened kell, hoznod kell a számokat, borzasztó nagy rabszolgatartás és emberkereskedelem alapú a dolog, és hogy akik ott ülnek, is túszok. Uh-huh. Tehát, hogy nem az is áldozat, aki hív, de az is áldozat, akit hív, de aki téged hív is áldozat, $3 keres, ki van zsákmányolva, 20 óráig megy, és hogy nem tudod visszafejteni, nem tudsz eljutni a tulajdonosig, pakisztáni, indiai, ázsiai hátterek és offshore cégeken keresztül kimentett lóvék, és hogy bődületesen nagy iparág, dollármilliárdokról van szó, egész nap figyelnek, nem vihetsz be telefont, és ha ki akarsz lépni, akár az életeddel is fizetsz, és nagyon nehéz megszabadulni, kilépni, mert fenyegetnek, zsarolnak, utánad nyúlnak, ellehetetlenítenek. Tehát ha ide te egyszer belépsz, mint csaló, az nagyjából fölér egy emberkereskedelemmel, mert mindenedet elveszíted, és még a családodat és a szüleidet is megzsarolják, ha te azt mondod, hogy ezt a munkát nem csinálod tovább.
7: Modernkori rabszolgatartás.
6: Ez a modernkori rabszolgatartás, és igen.
7: Teljesítménybérezés van? Tehát ha te 5 embert vertél át ma, akkor jó, vagy ha csak 2,
6: nagyon keveset
7: akkor...
6: keresnek, Dubájon keresztül indulnak, és mennek el egészen India és Pakisztánba a csalók, és brutális, brutális hálózat. Brutális hálózat, dollármilliárdokkal, egészen elképesztő.
7: Most kaptak el egyet, 3000 ember volt benne. 3000 ember
6: igen,
7: ült benne.
6: Kínában tart, Észak-Koreában is vannak, Ázsiában vezetnek a szálak leginkább, szinte visszanyomozhatatlan, és ilyen a írja is a cikk, hogy 5-8 emeletes épületben volt a központ, több más helyszínről is dolgoztak a csalók. Kamerák mindenhol, irodák, leülsz a telefon elé, megkapod a szöveget, megkapod a telefonszámokat, és telefonálnod kell. Nagyon érdekes volt a cikk, és ha nem hozod és teljesíted, tehát akkor véged van, és hogy az is túsz, aki téged hív, hogy lehúzzam. Tehát ő ebből minimálisat kap. Minimálisat.
8: Nekem volt hasonló ügyfélszolgálatos munkám.
6: Azért talán nem ebben a formában.
8: Hát de majdnem tisztítószereket kellett telefonon értékesítenem. Kis virág volt a fedőn.
7: Ne! Hát így mutatkozz, egy kis virág
6: ne,
7: vagyok.
6: Ne, csináld!
8: De, komolyan. A Váci utcában béreltek egy irodát, ott ültünk 18-20-an egy irodában, és ilyen hideghívásokat indítottunk, felhívtunk cégeket, ahova tisztítószereket próbáltunk értékesíteni, és...
6: Mi az, hogy hideghívás? Az mi?
8: Hát úgy, hogy senkit fogsz egy felcsapod a telefonkönyvet, és így végig...
6: Ja, és fölhívsz. Igen. És tisztítószert kellett eladnod.
8: Tisztítószereket, igen, illetve ilyen műhelyeknek ilyen olajfelszívó, ilyen csodaszereket.
6: De validok akár... voltak a cuccok? Tehát azok tudtak valami?
8: Soha nem találkoztam egyébként ezekkel a termékekkel.
6: A terméket.
8: Igen, és mondták, hogy legyen egy fedőnevem, ha esetleg bántást kapnék, vagy elküldenének, ez volt a pszichológiája, akkor ne Julit küldjék el a bánatba, hanem kisvirágot küldjék.
6: És te volt egy kisvirág. Te szarnév, kisvirág, a legrosszabb, tudod, a kis meg a nagy. Nagy Péter kisvirág. Tudod, de rossz, még a név is rossz. És meddig csináltad?
8: Hát egy olyan körülbelül, hát egy olyan pár hónapig, 3-4
6: hónapig. Pár hónapig ültél egy telefon mellett, és random kellett hívnod.
8: Igen, igen, igen, csak nagyon nehezen tudok bármi olyat valakire rátukmálni, amit egyrészt soha nem láttam, másrészt én magam sem hiszek benne. Volt, aki ezt éveken keresztül csinálta, és iszonyatos pénzeket,
7: még ilyen bónuszokat. Hogy jutottál tovább a izénre? Mert nyilván a szám az a portáshoz vezetett. És akkor elmondtad, hogy kis virág vagyok az ilyen cégtől.
8: Nem, akkor volt aranyoldalak, és akkor az mondjuk az üzletvezetőnél, vagy az igazgatónál csöngött, én fölhívtam, és akkor egy nagyon cserekben, mert mindig egy nagyon kellemes hangú nőket kerestek, és akkor a tisztítószerek beszerzéséért felelős munkatársat keresem, tudod?
7: Én már vennék is, Juli, na, még.
6: És ajánlottál egy cuccot, amit nem láttál, sose tudtad, igen, hogy van-e, hogy néz ki, milyen dobozban van, csak hogy nagyon jól takarítod vele.
8: Bármit, igen. Ha jól emlékszem, a legfőbb termék az volt, ami olajat képes felszívni ilyen iszonyatos mennyiségben. Tehát például ilyen autószerelő műhelyekbe ajánlottam, és mondta a fiatalember, hogy mire szórjuk a faforgácsot. Ez annál sokkal jobb és környezetbarát.
7: Ezeket jó, neked kellett kitalálni, vagy volt kiképzés?
8: Volt előtte egy ilyen eligazítás, persze, hogy miket érdemes mondani, hogy kell eladni ezt a terméket.
6: Írjátok már meg, drága hallgatók, egy hónapig vagy egy hétig tartott legvállalhatatlanabb munka, amit csináltatok. Autós iskolában dolgoztam, mint adminisztrátor, másfél hónapig bírtam, semmit nem kellett csinálnom, két hetente kellett megírnom 5 darab plakátot és dátumot, két naponta egy telefonhívás volt, mert érdeklődtek a következő kereszttanfolyamról. Napi 8 órát ültem ott, nekik küldte nekünk. Két napot dolgoztam egy konzerváló üzemben, ahol a befőttek tetejét kopogtattam egy pálcával, hogy levegőse. A második nap sikerült egy akrabb üveget felborítani, hál' Istennek. Fanta lájmos hosteszként zöld pólódban, hatalmas felirattal rajta, próbáld meg zöldben, 17 éves dekoratív lány voltam. Szerintetek?
7: Jó,
6: hányan nyomták ezt? Hányan nyomták ezt így ebben a formában? Atya Isten. Brigádmunkában karácsony-szilveszter között magas nyomásúval tyúkcart postam ki a tojó ketrecek alól. Azért milyen rövid munkák ezek, rövid, de hogy azért ez fontos tapasztalás. Fontos tapasztalás. Nekem még volt olyan, képzeljétek el, hogy én irodaházat takarítottam.
8: De mikor?
6: Éjszaka takarítottam, belváros, gimnázium, nyári munka, egy estét bírtam. Következő
7: történt. Hol történt?
6: Nádor utca, október 6-a utca, megmondták a címet, hova kell menni. Jött a cím. Október 26-a, 26. Állok ott egyedül.
7: Kaptál cuccot? Vagy neked kellett vinni?
6: Oda mentem, ott álltam egyedül. Semmit nem vittem. Megjött a mama, fölmentünk az irodába második emeletre, egy olyan ilyen open office, képzeljétek el, hogy teleasztal, nyomtatók, minden. Azt mondta, hogy 4 emelet van, irodánként van fél órám, az összes asztal, összes telefon, összes virág meglocsol, szemetesek kiürítenek, stb. És ott maradtam. Lerakott egy porszívót, lerakott egy zödröt, figyelj, én reggel 6-ra, én meghaltam.
7: Megcsináltam,
6: hát nem tudtam, megcsináltam, hazamentem kis porszkival, megcsináltam, soha többet nem találkoztam velük, egyedül kóvályogtam egy irodaházba, ilyen alibiből ott sepergettem, kiöntöttem a kukákat, hát végigcsináltam, reggel 6-ig tart a munkaidőd, este takarítasz, reggel 6 órakor taka van, jött a mama, összeszedett, egy brigáddal levonultunk, és azt mondták, hogy akkor mit tudom én, holnap vagy szerda este várnak megint, este 10-kor találkozunk is.
7: Soha többet nem mentem.
6: Nem felejtem el, én ilyen magányos még soha nem voltam. Egy éjszakán keresztül kóvályogtam egy 8 emeletes, 6 emeletes irodaházba.
7: Jó, de jó lett a meló, megcsináltad.
6: Még ilyen faxgépek voltak, tehát ez a papíros ilyen nyomtatógépek. Szedjem ki a nyomtatót, kukákat ürítsem ki, tele asztalokat töröljem le, poharakat a mosogatóba, vigyem ki a konyhába, stb. És leléptek. Elmentek különböző szintekre. Nem, hogy be voltam szar, hogy egyedül vagyok egy irodaházban. Tudod, amikor úgy porszívóz, hogy mindig ezek gyilkosok, ezek meg fognak ölni. Nem kapcsolnak lámpát, sötét van, ott takarít, és az mi az Isten csinálok én itt? És akkor fizettek, mit tudom én, alkalmanként 2000 forintot, 1500. És mondtam, jó, egy hónapot lehúzok, lesz belőle valami. És reggel 6-kor így elváltál, tudod. És így haza, ha elbalagtam a kis polszki, még
7: de
6: beültem.
7: De ők is érezték, hogy nem jössz többet.
6: Szerintem látták rajtam, érted? Sose voltam annyira magányos, hogy nem irodázat takarít az gimnáziumban. Első nyári munkám egy piacon voltam, a 12 órában göröglényét kellett felvágnom. 12 órában Szabi küldte nekünk. Egyetem alatt egy hónapot kebabot árultam a Blahán. Többet szerintem nem kell mondanom.
7: Dugókat szedtem ki madzaggal, boros üvegből, 50 fillér volt darabja.
6: Azt a mindenség.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél!
7: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: moved on really easily.
1: Újság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók, folytatódik a közvilágítás fejlesztése, tehetséggondozó programot indít az Iparkamara. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az asszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. A legtöbb asszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykun-Szolnokból jelentették. Az adatok szerint a tartós csapadék hiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoribbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az asszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodás segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Újabb városrészekben korszerűsítik a közvilágítás Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsát, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintik, ahol energiatakarékos, ledes lámpatesteket szerelnek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világító testeket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyik programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
3: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
2: A következő napokban is kitart az extrém hőség, ma is szinte zavartalan napsütésben lesz majd részünk, csak helyenként alakulhatnak ki kisebb felhősödések. A délies szélét térségünkben is élénk lehet, 40 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, legfeljebb csak néhol pattanhat ki ezekből egy-egy zápor. Az ország nagy részén marad a szárazság és a forróság is, 40 fokot mutatnak majd a hőmérők itt Hajdú-Bihar térségében is.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
6: Lezajlott Jeff Bezos esküvője. Olvastátok?
7: Hát. Ez volt az, amit Velencében csináltak?
8: Igen.
7: Feri, milyen volt?
8: Igen, nagyon jó. Örültünk neki, hogy ott volt, rengeteg pénzt keresett rajta a velencei tó.
6: Az agárdiak és a gárdonyak is nagyon örültek Jeff Bezosnak. A világ 5. legdrágább esküvője, gyerekek. Jeff Bezos, ugye tudjuk, hogy a kopasz csávó, aki másodszor a házasodik, az asszony elvitte a pénzének a felét, és még így is a világ leggazdagabb embere. Az 5. legdrágább esküvője, az Amazon tulajdonosa, ugye Jeff Bezos, és Lauren Sanchez, akin egy természetes vonás nincsen legalábbis az arcán, szana szét van varva, mindenhol. Múlt héten összeházasodtak, ugye erről beszéltünk, a velencéiek gyűlölik őket, el akarták zavarni, de ennek ellenére megtartották csütörtökön a templomban, a nagy velencei templomban az esküvőt, hatalmas nagy lagzival ünnepeltek. Csütörtökön volt a fogadás a Madonna templomban, pénteken meg már zajlott a lagzi egy külön szigeten, majd szombat este pedig egy fogadást tartottak a rendezvényközpontban.
7: Mi a ajándékot viszel?
6: Erről beszéltünk ugye múlt héten, hogy mit viszel? Nem tudsz mit vinni? Mit viszel a világ legdrágább vagy leggazdagabb emberének? Nem tudsz nagyon mit vinni. igazából.
7: Verseket is. Ilyenkor jönnek a kézzel készült ajándékot.
6: Igen. Katy Perry, Orlando Bloom, DiCaprio, hát mindenki, aki számít.
7: DiCaprio-nak új csaja van, akit most állítólag nem bírta fékezni magát, és végig taparolt ezen a rendezvényen. Össze-vissza fogdosott egy nőt, egy esküvő.
8: Hát ez fölháborító, és az ő nőjét ráadásul, saját.
7: Ezt megírt a több bíróság is.
6: Miért nem ide jött hozzánk, komolyan mondom? Miért nem itt házasodott Jeff Bezos?
8: Tudtunk volna neki rendeset csinálni. Most olvasom a hírt, hogy ezek hajnali kettőkor már hazamentek. Hát magyar lagziból, ha hajnali kettőkor hazamész, akkor egy hulladék vagy.
6: Hajnali kettőkor hazamentek.
7: Igen,
8: ennyi költöttek. Kettőkor vége volt a bulinak, azt mindenki hazatántorgott, illetve haza csónakázott.
6: Ez elég nyomorúságos,
8: hogy
6: a világ ötödik legdrágább esküvője, és hajnali kettőkor már nem vagy sehol.
8: Vége, köszönjük, eddig volt fizetve.
6: Ez egy szarparti volt akkor.
7: Hát de mit, ezt nem tudhatod, hogy hajnal kettőig milyen szinten csapták szét magukat. De én látom magam, hogy te ülsz egy ilyen kis ladikban, és visznek haza a buli után hajnal kettőkön.
6: Megyek haza a kis ladikomba.
7: De ez nagyon komoly lehet, amúgy, hogy mindenhol tudsz menni hajóval.
6: Hát maga a szigetre is hajóval mész, ugye nem is tudsz nagyon hazamenni. Tehát ott ugye úgy volt, éjjel kettőkor véget ért a buli, beállnak a hajók, és elviszik őket.
8: Azt írják itt a hallgatók, hogy benne volt a meghívóban, hogy nem vigyél ajándékot, viszont Velence városára adományoz egy kis pénzt.
6: Mondjuk ez jó felség.
7: Ez, hát, ez nagyon jó fej.
8: Gondolom, ez azután született, miután az első tüntető megjelent.
7: Táncra. Én látom, nyíregy ház a polgármesternek arcát, amikor én a saját lagzimat így hirdetem meg. Ne hozzatok semmit, csak akkor egy kicsit a...
6: Nyíregyházának utaljatok egy kicsit. És akkor milyenkor Katy Perry beutal, mit tudom, 500 ezer dollárt Velencének, hogy Leonardo DiCaprio azt mondja, oké, akkor 100 ezer dollár, és akkor megtámogatom Velencét.
7: Mit teszel a menyecske tánckora azért az üstbe?
8: Semmit. Semmit. Hát már nem kell, ott már hova teszel, rakod, olyan rakott a szekér, hogy arra már nem nagyon fér. 90 magángép szállt le.
7: Ez nagyon környezetbarátnak hangzik.
6: Mennyire durván nyomják ezek, te jó Isten. 90 magángép landolt Velence repterén. Azt a mindenségét neki. A vendégek luxus ajándékcsomagot kaptak. A nőknek például egyedi kötött papucsot Amazon logóval, de szar! Júj, de rossz!
8: Jézus.
6: A férfiaknak velencei papucsokat, a pár 2 millió eurót adományozott a Velencei Laguna kutatása és fenntartatosságára irányuló projektekre. Helyi szolgáltatókat alkalmaztak arra, hogy ott hozzák a kajákat meg a piákat.
8: Igen, ezt én múlt héten is mondtam, hogy mikor erről beszéltünk, hogy biztos, hogy rengeteg pénzt keresnek rajta.
6: Nagyon sok.
8: Hát gondolod, a városnak a kutatási cél, a catering, az esküvő, a díszítés, és a többi, hogy rengeteg a lóvé, igazából most úgy is mennek a turisták, érted? Hát nem tudom, napi milliószámú turista megy be vele, nem mindegy.
6: Nem mindegy, most ott van, vagy nincsen Jeff Bezos.
8: Megtartja ezt az esküvőt, vagy nem.
6: Igen. Csak fél kettő volt fizetve a dupla kávézenekar, azt mondják, hogy azért mentek haza. Kettőkor a dupla kávé lefűzött, és vége.
7: De azért Jeffnek van egy ilyen, hogy is mondjam, zsánere. Most nézd meg az előző feleségét, meg a mostani feleségét, akkor gyakorlatilag tehát nagyon durán hasonlítanak egymást, csak annyi, hogy ő most egy nem olyan természetes verziója az előzőnek.
6: Kicsit túl van a csajszí tolva, nem?
7: Igen, de hogy te az ilyen, szereti a barna magas nőket.
6: Barna magas nő, aha. 2 éve nyáron voltak itt a családdal, azt írja valaki, 3 napot töltöttek Budapesten.
8: Csak nem 1 milliárd euró bevételt hozhat az olasz városnak az esküvő. 1 milliárd euró.
6: Hogy monetizálod ezt? Tehát hogy hozol? Tehát az, hogy megjelenik, hogy Jeff Bezos elment Velencébe, és ott volt az esküvő.
8: Nem.
6: Ezért
8: nem.
6: Én el akarok menni Velencébe, hogy megnézzem, hogy ő hol esküdött. Tehát mitől lesz ennek, hogy lesz ebből bevétele a városnak?
8: Hát hogy úgy, ott le, volt, hogy egyrészt van az a bevétel, amit ők kifizetnek.
6: Amit ők elköltenek.
8: A templomot béreled, a csónak, a minden bérel.
7: Édes nagy celebvadászok.
8: Másrészt meg ugye még... Nem mintha nem lenne elég fókusz Velencén, de szerintem most még az is fölkapta rá a fejét, aki eddig azt mondta, hogy jó, hát Velence biztos szép, de mit én tudunk máshova menni, és azt mondja, hogy jó, hát ha ő is ott esküdött, látja a képeket, akkor meg van.
6: Akkor meg Velencében. 30 privát vizitaxit megbíztak az esemény kizárólag vendégfuvarozásával, ami azt jelenti, hogy 212 órás munkanapot feltételezve, 270-300 ezer dollár ment csak el vízi közlekedésre. Hát akkor így azért kijön, hogy elköltöttek 100 embert csak vízi közlekedésre. Tehát akkor ők ott fél Velencét tulajdonképpen dolgoztatták közben.
8: Hát persze, 200 VIP vendég, azoknak nem adsz akármit, ugye? Ha ilyen híres emberek vannak, nem vajas kenyérrel eteted őket, tehát ott is az is egy irgalmatlan lóvé lehetett 3-4 napig.
6: Másodjára már írsz házassági szerződést vajon így, hogy elsőre az asszony elvitte a felét?
8: Szerintem igen.
6: Így beírott, hogy kicsi minden, amivel jöttél, azzal mész.
8: Így van.
6: Nagyon jó, egy 50 millió dolláros cseket kapsz, taka van. De
7: ez
6: nincs
7: a fickó nem tűnik ilyen ízispúrnak, szerintem úgy van vele, hogy most megérdem lesz, ugye?
6: Hát most van a 400 milliárdod, abból lesz 200, még mindig nem érzed, hogy mennyivel van kevesebb. Jöhettek volna Pestre, és a fővárosi önkormányzatra is ráfért volna 1 milliárd euró.
8: Igen.
6: Jeff Bezos, igen, a Bazilikában esküdött. Átlagt 3 milliárd
8: forintot. Most bocsánat, de tök szép helyszín vagyunk. A világ, nem tudom hanyadik, de az szerintem az első 10-ben van, leggazdagabb esküvője, az indiai milliárdos, ők itt esküdtek.
6: Ez 1 milliárd euró, igen, az azt jelenti, hogy 300 milliárd forint jönne be az önkorinak.
7: Karigeri aznap szerintem elszívni egy szivart.
6: Az rágyűjtene egy hatalmas szivarra. Azt mondaná, hogy háromszor csináljuk meg a Pride-ot idén. Nem csak egy Pride lesz, duplázunk gyerekek, mint az, hogy a Puskásban három Pride-ot csinálunk.
7: Látom magam,
6: azért az komoly lenne.
7: Városházat éred. Tudtam, hogy minden rendben lesz.
6: Azért az komoly lenne. Vajon mennyi kokófogyot kérdezi Tamás? Na, ez egy jó kérdés.
7: Nem tudom, hogy lehet-e kokózni egy vízivárosban úgy, hogy nem lesz
6: szerintem,
7: nagyon stresszes.
6: Szerintem igen.
7: Igen?
6: Hát megoldod.
7: Megoldod?
6: Kacsintasz, bemész a WC-be, tudod, hogy a kettes ajtón kell bevenni, ott már Orlando Bloom tárazza a csíkokat, és egy arany fajancról szívott föl a kokót. Biztos vagyok benne,
7: szerintem
6: persze.
7: Van külön ilyen, szerintem voltak ilyen kis repülőgép formájú kokószívók.
6: Amazon logós kokó. Szomelié voltak, akik hozták. Hát egy ilyen bulin szerintem minden van, nem? Dögunalmasan ülnek, eszik a drága kaviár pecsgőznek, vagy csapják magukat és nagyon partiznak. Mennyire viselkedős egy ilyen? Nagyon, nem?
8: Nagyon, szerintem.
6: Valószínűleg egy protokolláris az egész, ugye? Aha. Látod, hogy Leonardo DiCaprio felállt hajjal, ilyen kicsit ilyen porcukros orral, nagyon-nagyon csapja a táncasztalon?
8: Üvölt a zenekarnak, hogy és most a kukacsámból!
6: Ezt látod így magad előtt? Vagy nem, kicsit feszengve egy üldögélnek, tudod, ilyen fél protokollárisan, nagyon feszengve. Mindenki üldög.
7: Én arra gondoltam, hogy ezek az emberek, akik megvoltak hívva az esküvő, ezek a híresek, ők lehet, hogy nem is a barátai, mondja Jeffnek, csak tudod, ilyen, tudod, ők ilyen kiegészítő.
6: Biztos, nem lehet ennyi barátod. Hát, nincs 300 barátod.
7: Ez csak azért mentek el, mert nekik is jól mutat a rezumójukban, meg a Jeffnek is, tudod. Tehát, hogy
6: igen, Jeff esküvő, meg ilyen státuszszimbólum, nem?
8: Összejár Leonardo DiCaprioval a Bezos?
7: Biztos, hogy nem.
8: Na.
6: Nem gondolnám. Haverok, találkoztak kétszer, gyere el, minél több sztárt meghívsz, annál jobban reprezentálod a saját esküldet, hogy menő
8: most
6: vagy.
8: Ebbe is reprezentálni akarsz, nem egy jó bulit akarsz.
6: Azért ott a két hiperli, az Orlando Bloom, a DiCaprio, azért az menő, nem?
8: Hát inkább olyat hívsz, akivel jól érzed magad.
6: Meg de lehet, nincs olyan már hogy neked, nem?
7: Aha. A Leo ugye végsapkában volt, és olyan érdekes a barátságuk, ha barátok, mert ugye Leo nagy környezetvédő. És hát az Amazon szerintem pont az ellenkezője a környezetvédelemnek minden szempontból, nem? Tehát, hogy
6: az biztos, hogy az egyik legnagyobb környezetszennyező, igen.
7: Tehát, hogy azért ez egy ilyen izgalmas tervi kapcsolás.
6: Orlando Bloom és Katy Perry szakítottak. Hoppá.
8: Az esküvő után?
6: Lehet, hogy ott olyat látott Katy Perry, hogy ezt nem bírta feldolgozni. Orlando Bloom, Jeff Bezos
8: látod,
6: seggén.
8: Jeff Bezos tud rendes esküvőt csinálni a csajának.
6: Jeff Bezos mesztelen seggéről szívta a kokót, és ezt Katy Perry már nem bírta elviselni. Nem, álltok, az Orlando Bloom mondta, hogy annyira ciki volt a Katy Perry fellövése az űrbe, hogy ezt nem tudja neki megbocsátani.
8: Miért lett volna ciki?
6: Kellemetlennek tartja, nem tudom. És ugye miatt, ez is benne volt az ő szakításunkban.
7: Ez is komolyan mondod?
6: Igen. Úgyhogy ha egyszer engem fellőnek, készüljetek, akkor szakítani fogunk.
8: Az nekünk nagyon kellemetlen.
6: Jó, annyira kellemetlen lesz, ha engem egyszer fellőnek, miután a szakítani.

0: Ide nem
1: nincs
0: jött
1: torta.
2: Van 100 000 eurón, mondjuk, vagy dodom, vagy mennyi most a izé. De nincs, nincs hogy hívják, akkor
0: hát
2: nem megyek.
0: Hát akkor veszel egy bitcoin szerzel, és beutalod. Megkapod
1: az. Az a jó ilyenkor, hogy ezeknek az embereknek általában van egy ilyen törés, amúgy a családi mintázatukban, tehát az, hogy vannak a nagyon drága emberek körülöttük, akiket összeszedtek az életmódjukkal, és van a családjuk, akik tudod, mondjuk az unokatestvére, aki ott van az esküvőn, de tudod, hogy nem pénzes. És akkor vannak ezek az arcok, amikor ilyen érettségi öltönyben ott ülnek, és akkor mellett a másik a Patek Philippe tolját.
0: Az igen, de még az egy bitcoin beugró, az elég rondázós. Tehát 100 000 dollárra beugró, hogy gyere el az esküvőre. Ha utalsz, akkor jössz. Voltam egy esküvőn, LL Junior lett volna a sztár. Fellépés előtt egy nappal hívta a párt, hogy csak akkor tud jönni, ha az egy éve kifizetett gázsit megduplázzák. Aznap nem volt fekete vonatozás.
1: De ez milyen? Haj.
2: Hát azt még tavaly
0: nem tudjuk, hogy igaz
2: le.
0: Vagy nem. Tehát nem ezeket sose járunk utána, nem tudjuk, de jött egy ilyen SMS. Tavaly lekötötte és szólt a junior, hogy gyerekek, semmi baj, csak duplázatok. 20 év voltam egy olyan esküvőn, ami 8M volt, egy budapesti lakás ára volt, nem voltak gazdagok, hitelt vettek, fel rá vendégek bérelt, limuzint vittek az esküvőre, iszonyú kellemetlen ronyrázás volt. A pár az első évet sem bírta ki, az esküvő után fél évvel elváltak, a mai napig fizetik a svájci frankos álom esküvőt. Az milyen kemény.
1: Ismerek amúgy olyan előadót, aki hát ilyen nagyon híres zenész, és nagyon-nagyon jó mulató zenét csinál, és neki az a módszere, hogy van egy összeg, amit meghatároz, hogy annyi a gázsia, elmegy, letol, nem túlzok, 3 számot.
0: Jó, de jó.
1: 3 számot, visszavon az öltözőjébe, de ezt úgy megcsinál ezt a 3 számot, hogy oda menni neki könyörögni, hogy jó, hogy figyelj, egy százasért, fizetek egy százasért, és megvárja, még tényleg az, hogy annyira kellemetlen, hogy nem jön ki még egyet elénekelni, hogy kifizetnek neki akár a gázsiának a többszörösét is.
0: És még egyszer kimegy aztán. Igen, igen. Nagyon jól csinálja.
1: Ugye? Észre csinálom, hogy a humoristának is. 3 év nagyon jó,
0: a felénél. És,
1: de a poén előtt lejössz.
0: Igen. Rippel fivérek a sztár vendég, más nem kell hozzáfűzni.
2: Hogy?
0: Hát az nagyon drága esküvő lehetett. Az borzasztó drága esküvő volt.
2: És akkor egymáson álltak?
0: Hát gondolom félmeztelenül kézen előtt. Álltak. Egymás tar fején, vaxolt koponyáján fejen álltak 150 plusz áfáért. Hát azért az nagyon komoly esküvő.
1: És mit akart reprezentálni az esküvőn ezzel?
0: Hát, hogy meg tudod hívni a Ripple fivéreket, hogy ki tudod őket fizetni.
1: Bárki meg tudja hívni őket, csak nem biztos, hogy eljönnek.
0: Egyébként igen. Én voltam olyan esküvőn, ahol berangozták, hogy meglepetés vendégek lesznek. Mikor Pákot megláttam, éreztem, hogy itt egy pálinka nem lesz elég. Majd érkezett kis GoPro, GoPro,
1: kis GoPro,
0: kis GoPro, nagy GoPro. Bocsánat, nem tudok beszélni. Yeah. Szóval kis GoPro, Nótárméri Polgár Peti, emellett online Dögös Robi bejelentkezett, mert sajnos nem tudott eljönni. Éjfélkor pedig Zoltán Erika érkezett. Elfogadnám zsebbe a lakodalom árát, Puszi Szilvi. Balázsik lakjában voltam pincér, ott az ugandai király volt a ceremónia mester. Az ugandai király volt a ceremónia mester. Á, gyerekek, nem volt olcsó. Nem volt olcsó. Hogy jött az egész pereputjával?
1: De téged esküldre tettél be valamilyen show elemet?
0: Nem. Igazából, milyen show elemre gondolsz? Hogy volt-e hát, valami plusz dolog, vagy nem tudom?
1: Nem tudom, hogy
0: David Copperfield. Deák Bildulának kirántottuk a mankóját.
1: Deák Bildulának kirántottuk.
0: Fellépés közben a buszinak a mankóját kirántottuk, ezen ő is nevetett meg, a násznép is nagyon jól szórakozott. Dehogy is, nem.
1: Semmi?
0: Ne, nagyon szolid volt. Ilyen léggömböket engedtünk el a végén.
1: Ennyi, dögöljetek
2: ennyi
1: meg Delfinek.
2: Elengedtetek léggömböket.
0: Hát ilyen kívánság léggömböt.
2: Aha.
1: És mit kívánta?
0: Tessék? Hát, nem emlékszem, hogy mit írtam rá.
2: De biztos, hogy nem jött be.
0: Franc se tudja, hogy bejött.
1: Az, ami most ott keringenek a szakaszférában.
0: Az még nem esett le az a léggömb. Te nem lehet, volt, hogy... semmi nem volt. Volt
1: Balázs,
0: egy zenekar, zongorázó.
1: Lehet, hogy ez a madár ezért jött.
0: Lehet, hogy ez a madár a stégen ezt akartam, hogy megtaláltam a léggömbödet, kis gazdám. És az volt ráírva.
1: Én megyek a kíváncsi.
0: Nem volt nagy francolás. Nem, nem. 11-kor tényleg megjött a rossz juárt, két dalt előadott. Nem, semmi. Most... egy komágyba volt. Tök... 2-kor még a Ringo Starr picit ott elzongorázott néhány Beatles dalt. Nem flancoltunk, abszolút nem.
1: Abszolút.
0: Tényleg nem.
1: Nagyon durva dolgokba lehet keveredni amúgy ilyen ezeken a fellépéseket. Mert egyszer volt egy ilyen karácsonyi fellépésem, hogy egy cég megrendelt egy saját karácsonyi buliára, de nem volt benne a helyszín. És akkor hívtam őket induláskor, hogy na, de nem látom az étteremnek a helyét. És mondják, hogy hát ez nem egy étterem, ez egy birtok. És a birtok, hogy tessék, hogy de hát mondom, ez egy céges. Hát igen, de ez egy birtok. És akkor elmondták, hogy ez egy külső kerületnek melyik része. Ez tényleg egy birtok volt, ők volt a fél utca. És hogy megérkeztem, leparkoltam a szerény autómmal az ő nem szerény házuk elé, ami kastélyok voltak, kerítések körbevéve, és volt egy ilyen szekuritis...
0: Én szerintem tudom, kik ők, vagy mivel foglalkoznak.
1: Na, majd elmondom, és egy szekuritis bódéban kijött, ki kocogott.
2: Azonosítás.
1: Egy szekuscsáv, ki kocogott, tudom, mint az ilyen elnök embereiben. Jöjjön, művész, jöjjön befele, jöjjön, el fogjuk szállásolni a sofőrházban.
0: Nem mondtad, hogy elnézést, 6 kilométerre lakom, nem akarok itt aludni. fellépni jöttem.
1: Bevezettek, a középen volt egy akkor

0: szökőkút, de a Trevi. Tehát, éppen le volt lejáróz, mert tél volt, ugye a karácsonyi buli. Körbe kastélyok, és minden ablakon volt rács. De még azon is, hogy
1: a negyedik emeletem volt. Júj, de vidám milliárdosok ezek te.
0: Csak azok a nagyon drága Mercedesek, amik belülről ilyen ledekkel vannak megvilágítva, ez a Maybach,
1: igen.
0: Csak Maybach Mercedesek, de vittek hátra, ahol úgy volt, hogy volt egy hatalmas konyha, és mellett ez két
2: tehát ez a sofőrszállás, ami nagyobb volt, mint a lakásod.
0: A sofőrök, ott voltak a sofőrök öltönyben, és nagyon tisztelt tudod, és bevittek egy szobába, ami plafontól padlóig le volt csempízve. És aki látott már valaha gangster filmet.
1: Körbenéztél, és egy zsákot láttál még, illetve egy domestosos vödröt.
2: És valaki bent a kést a zsarokban.
1: Ez nagyon durva.
0: Pontosan tudja,
1: hogy mi történik.
0: Hogy mi szoktak csinálni. Majd ezt is megjött a megrendelő a céges bulinak, ugye? És akkor a fickó, aki egy nagyon, nagyon drága sejemingben volt, amin különböző mintázatok voltak, ami egy speciális márkának ugye az egyik ilyen védjegye, kicsit zavartan mondta, hogy akkor majd mi fog itt történni, de ők valójában már reggel levágtak egy disznót.
2: És ittak.
0: És az van, hogy tényleg ott zajlott a világ legluxusabb disznóvágása. Tehát nem úgy vágták a disznót, tudod, mint ahogy mi mondjuk vidéken vágtuk a disznót, hogy azért, hanem az a fajta, amikor áll egy disznó szomelé, és akkor megkérdezi, hogy ebből egy leheletnyi vékony kis sonkát még nem csapják. De mindegy, és akkor azt volt, hogy ezért ment itt a rendezvény, én ott ültem a sofőrök, és próbáltam rábírni, hogy mondjátok már el, hogy hol vagyok. Kik ezek az emberek? És mindenki csak
2: Nem lehet
0: megmondani,
1: hogy ki az. De kemény.
0: És kiderült, hogy a fickónak a feleségének a születésnapja, ami mindenében nagyon megülnek, és az előzőben Majka volt.
1: Nem tudom, hol voltál. Én tudom, milyen foglalkoznak. Tudom, mit csinálnak. Nem akarom bemondani.
0: Igen, és akkor felhívtak a színpadra, ahol ott volt egy teljes lagdi zenekar.
2: És kísértek.
1: És alázenélték a stand-upodat.
0: És én voltam a meglepetés fellépő, ami alapból nagyon durva. Mert egy meglepetés fellépőnek vagy örülnek, vagy nem. Általában nem örülnek neki. Mert hogy általában az az egy ember szeret, akinek miatt elhívtak, és ott van az összes többi, aki azt mondja.
2: Jó, de ő fizet, az nagyon fontos.
1: Műnek, igen.
2: Ő fizet.
1: És a feleség szeretett téged, és ezért hívtak?
0: Igen.
1: És ott ült, ő hallgatott? Vagy figyelt?
0: Igen, nagyon örült neki, nagyon cuki asszony volt. Felmentem a színpadra, ahol láttam a közösségemet, akik na, akkor eléggé le voltak harcolva, ugye, mert a reggeli disznóvágásra az este 11-es koncert turnéra várva. Közben ezt is megjelentem én. Igen, és az volt, hogy egyetlen egy ismerős arcot szúrtam ki a tömegben, Fási Ádámot.
1: Végig hozzábeszéltél. Csak ránéztél, tartottad a szemkontaktust.
0: És ott álltam, és volt az a helyzet, hogy ott elkezd nagyon idegen emberek között, egy nagyon-nagyon félelmetes helyzetben, és egyetlen egy emberrel tudok bondingolni, aki Fási Ádám. És Fási Ádám, ő értette ezt a helyzetet, úgyhogy végig nagyon kedvesen mosolygott, és nevették
1: a lapot, röhögtek, figyeltek.
0: Abszolút nem. Tehát nem is volt, tehát lehetetlen helyzetben volt ez a szituáció, de amúgy, tehát aki volt néhány nagyon kedves ember nyilván meg ilyesmi, de hát én ott végig küzdöttem ezt a dolgot, hősiesen, Fási Ádám végig bíztatott engem a tekintetével, és arra gondoltam, hogy fogok-e tudni olyan könyvet írni, amiben ezt megírom egyszer, tudod, hogy van ez a pillanat, hogy eljön az életedben az a helyzet, amikor az van, hogy te és Fási Ádám ketten a világ ellen.
1: Össze kell dolgozzatok.
0: Ketten vagytok a világ ellen.
2: Ebben a pillanatban ő a legjobb barátod.
0: Igen. És kifelé évet összetalálkoztam, amikor már úgy volt, hogy engem nem érdekel, padlógázzal hazamegyek, de addig már nagy barátok voltunk a sofőrökkel.
1: Kérdezik, hogy minden sofőrt Zsánnak hívtak?
0: Igen, ezeknek a sofőröknek nem volt megengedve, hogy megmondják a nevüket. Úgyhogy mikor kifelé jöttem, jött velem szemben Zoltán Erika.
1: Azért azt gondolom, hogy egy rossz Johan Axelrose line-up se rossz, de azért egy Zoltán Erika Fási Ádám duó se.
0: Mondom, Erika, figyelj, ne halt, nem akarok tegézni, annyi, hogy szerintem ne menj be. Nem menj be, Erika, én most segítek, ne menj be. Erika azt mondja, hagyjál, anyukám, én tudom, hogy kell ezt csinálni.
1: De jó, hát öreg,
0: profi lehozza. Elővett a tárc egy csókformájú lapos üveget, most behangolok. Igen. Meghúzta bemet, és rettenetesen megrendezte őket. Tehát, hogy olyan szinte megrendezte, amire soha azért nem lesznek ki, most óriási bújt csinált. Igen,
1: háttérbe és... Robidi tigris bukrenceket dobott a bizőbojszer együtt. A Merci csomagtartójába kikászálódott Robidi, és azt mondta nélkülem nem buli a buli.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
7: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vízkorlátozást vezettek be Debrecenben, tartanak a nyári ellenőrzések. Új parkoló készült a Kenézi kampuszon. Köszöntöm Önöket, Demeter Díja vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást vezetett be Debrecen önkormányzata a tartós hőség és a rendkívüli meteorológiai helyzet miatt. Számolt be róla Pap László polgármester közösségi oldalán. Az intézkedés visszavonásig marad érvényben, és több korlátozást is tartalmaz az ivóvíz felhasználással kapcsolatban. Tilos egyebek mellett ivóvízzel locsolni a kerteket és közterületeket, feltölteni a medencéket, autót mosni, valamint diszkutakat és szökőkutakat üzemeltetni. A strandok és fürdők medencéin vízcseréjét is csak a vízi közműszolgáltatóval egyeztetett időpontban lehet elvégezni. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben az ivóvíz tekintetében elsődleges feladat az alapvető lakossági szükségletek biztosítása. A polgármester megköszönte azoknak az ipari vállalatoknak az együttműködését, amelyek már víztakarékos üzemmódra álltak át, és arra kérte a lakosságot, valamint a további gazdálkodó szervezeteket is, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak a vízzel. Tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A Nébih közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. Egy Hajdú-Bihar vármegyei húsüzemet is ellenőriztek, ennek higiéniai állapota, valamint az előállított termékek is megfelelőek voltak. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Bővült a parkolási lehetőség a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula kampuszán. Az új parkoló kialakításával elsősorban a betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók közlekedését szeretnék megkönnyíteni. A beruházás célja a zsúfoltság csökkentése és a biztonságosabb parkolási feltételek megteremtése az intézmény területén, írja az Unideb. Az egyetem szerint a fejlesztés hozzájárul a kampusz folyamatos korszerűsítéséhez és az egészségügyi ellátás színvonalának javításához is. Az új parkoló már használható az érkezők számára. A következő napokban is kitart az extrém hőség, ma is szinte zavartalan napsütésben lesz majd részünk, csak helyenként alakulhatnak ki kisebb felhősödések. A délies szélét térségünkben is élénk lehet, 40 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, legfeljebb csak néhol pattanhat ki ezekből egy-egy zápor. Az ország nagy részén marad a szárazság és a forróság is, 40 fokot mutatnak majd a hőmérők itt Hajdú-Bihar térségében is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Használtam Almási applikációt.
5: Na, és megvan a fölvétel?
4: Én fölvételeket nem...
5: Nem veszi föl az éjszakára.
4: Rosszul állítottam be még egy csomó mindent. Ez a Sleep Cycle, amit csinálunk. Ugye? Ez a Hogyan alszol című történet. De már leszúlt, hogy nem aludtam túl jól. Tehát, hogy ez tökéletes applikáció. Nagyon fogom szeretni, hogy...
6: Még egy hordozható EKG, és mindened meg lesz, Balázs. Higgy a rendszerben.
4: Mi az, hogy felveszi, hogy te hogy alszol?
5: Felveszi, ahogy alszol. Képzeld el, itt van a nyoma az éjszakámnak. Én is ma reggel jöttem rá, én már néhány napja ezt csinálom, és egyébként határozottan jobban vagy. Tehát nem gondoltam volna, hogy az, hogy 4.37 helyett. Vagy 4.40, az nem mindegy, és nem mindegy.
6: Jó, de a másik kérdésem az, honnan tudja, hogy te adja, az nem. Na, pedig, aki melletted alszik.
5: Ez a nagy kérdés, a mert nekem határozott meggyőződésem, hogy a mai éjszaka rögzített 78 darab horkolási mintámból legalább 30 a béka.
6: Na, mutasd.
5: Legalább 30 a béka, ez nem lehet, hogy ez én vagyok. Látod, itt szép. Ne adj be, majd mutatom én.
4: Mutasd, nem az azt
5: tésztem. Ugyanilyen, tessék.
4: Jézus Isten!
6: Ez nem az alapjárata a motor?
4: Hát mi történik veled éjszaka?
5: Írja, hogy kilégzés, belépés, horkolás.
6: Jó, de és olyan is van, hogy kilégzés, belégzés, fingás? De...
5: Ez szerintem az volt.
4: Te így alszol.
5: Hogy?
6: Olyan, de nyikorgó ajtó egy kastélynak a...
5: Ez a horkolás. Hát kilégzés, belégzés.
4: De éjszaka az összes kijövő hangodat felveszi az applikáció. Én nem akarom, én nem fogom ezt beállítani. Nem, én még rosszul állítottam be az applikációt, én most kezdtem el tegnap hosszígyen, csak egy sima ébresztésem volt, még semmilyen adatom nincsen.
5: Kis köhögés, és alszol tovább.
4: De mi lehallgat, hallgatja az applikációt.
6: Kis köhögés, és lehúzás hang.
4: És akkor reggel a sávokat visszanézed, hogy hogy aludtál.
5: Megmutatja ugye, hogy milyen volt az egész alvási sztorid. Itt van a kis, hogy hívják?
4: A ciklusod.
5: A kis ciklus, hogy mikor voltál mélybe, félálomba, éberbe, százalékok, akármicsoda, és a végén legörgetsz, akkor van egy ilyen aljaszembesítés, hogy mit csináltál éjszaka.
4: De ha te beszélsz, vagy telefonálsz, azt is fölveszi. Tehát, hogy valójában mindent rögzít.
5: Így van. Nagyon vártam én is a pukit, de nem jött.
4: És a végén van egy átlagot, hogy figyelj, jó alvásod volt, általagos persze. Alvásod.
5: Igen,
4: volt.
5: Igen.
4: Mély alvási, tehát már elmondja a végén, hogy mi volt az a jó benne? Igen. Vagy csak leszúr, hogy nem aludtál eleget?
5: Nem, a jót is megjegyzi, de elmondja, hogy keveset aludtál, ez például 73%-os
6: A jó, hogy felébredtél.
4: Igen, jó, hogy, jó, hogy életben vagy.
6: Az applikáció egy ponton nem bízott ebben.
4: Tehát a végén van egy összesítés, hogy hány százalékos az alvásod?
5: Így van, és mondja, hogy good. Azt mondja, hogy ez nagyon jó volt.
6: Aha. Ti nem féltek, amikor meglátjátok a hangsávokat?
4: Hogy... De én nem akarom, igen, na, nekem ez a bajom ezzel.
5: De tehát, vegyétek már föl. Hát
6: de,
5: én
6: rettegek, hogy tudod, hogy csak így visszakorom hallgatni átadni a horkolását, és csak annyit, nem, és rét hallod vissza, hogy
4: és kiábrándul saját magadból.
6: Már csak négy nap. Már csak három nap.
4: De mivel kiderül, beszélsz, érted? Vagy nyöksz, vagy sírsz, vagy nevetsz. Tehát, hogy simán lehet. Jó, vedd föl ma éjszaka az almásodat, holnap meghallgatjuk.
6: Nem, rettegek tőle, hogy egyrészt, hogy mit mondok, másrészt pedig, hogy milyen akkor, hogyha van valami rajtam kívül még a szobában, ami még beszél.
4: Ja, hogy valaki, amit nem hallasz, hogy mi történik éjszaka.
6: De nektek nem most.
4: És bejönne Péter, és kiderülne, hogy borzasztó durva dolgokat mondogat neked, miközben
6: hát
4: alszol.
6: Ez a legjobb.
4: Nem vagy jó humorista.
6: A fasorba se vagy. Bak Szilvia az Isten.
4: A Maksa híradó 100-szor jobb, mint te vagy.
5: És most megtunkázlak.
6: Csak a Rázel.
4: Igen. Az Aranyosi mindig is jobb volt. Csáhol se vagy. És kiderül, hogy ilyen borzasztó mocskos dolgokat mond neked éjszaka, igen.
6: A heti hetes óta nem nevettem egy jó.
4: Farkasházi mindig is jobb volt, mint te tudd meg. Szóval ezért nem akarod te a szívszájtét akkor használni.
6: Nagyon félek ettől. Amúgy Péternek szokott lenni ilyen alvási terrorja.
4: Az mi az alvási terror? Ez micsoda?
6: Az, amikor egyszer csak beleöklöz egyet a levegőbe.
4: Ja, azt persze, amúgy mondtad múltkor, igen, hogy felkiált és öklözni kezdi a levegőt.
6: Igen, és nagyon félek attól, hogy egyszer nem ébredek fel pont egy ilyen miatt.
4: Hadifogoly volt? Vagy katona? Vagy rémálmai vannak? Vagy
6: miért lesz?
4: Miért álmodik ilyeneket?
6: Most hadifogoly. Amúgy ez egy jó kérdés.
4: De tényleg mivel küzd?
6: Lehet, hogy ő is egy ilyen alvóügynök.
4: Ő informatikus, nem?
6: Dehogy is.
4: Mit csinál? Mérnök?
6: Gépészmérnök.
4: Ja, gépészmérnök. Na most milyen rémálmai vannak egy gépészmérnöknek? Tehát mi
6: a... Hiányzik a hatos anya?
4: Igen, tehát hogy miről tud rémálmokat egy gépészmérnök? Egy orvos, érted? Egy nem tudom, valami, aki komoly felül, egy gépészmérnöknek
6: szerintem
4: milyen rémálmai vannak?
6: Nem megy át a hőtamból. Fogalmam sincs, hogy mit történik.
4: Van visszatérő álmotok, amit folyamatosan álmotok, akár a karrierrel vagy az élettel kapcsolatban?
6: Nekem
4: mi a visszatérő, tessék? Mi az, ami jön, Úristen. És nem változik az évek alatt?
6: Nekem gyerekkoromban visszatérő álmom volt, hogy a West Endben repültem.
5: Nem a bevásárlóközpont.
6: A bevásárlóközpont majdnem.
4: A szökőkután.
5: A külső folyosó végig.
6: Felül, tudod, hiszem, azért félek magasságtól.
4: És ez visszajön? Tehát ez egy visszaköszönő álló.
6: Erre mai napig nagyon sokat szoktam meg, de ez többször visszajött, és nagyon életű volt, hogy ott repültem, tudod, ugye a szintek között a West Endben, nem tudom miért. Szerintem azért, mert a vidékiek mind nagyon félnek a West Endtől.
4: A vidékieknek a West End az Mordor sötét bányája, Múria bányája.
6: Annak a furcsa szaga volt mindig annak a szökőkében.
4: Ugye tényleg van a West Endben, tényleg van valami baromi fura.
6: Nem?
4: Energetikailag az egy fura hely.
6: De ugye van valami rossz energia, és minden vasútállomásnak rossz energiája van, ebben is hiszek.
5: Igen, hogy ne a Nyíregyházi gyorst, azt ne ott várd.
6: Nyíregyházan az nem egy vasútállomás, az csak egy...
4: Neked van visszatérő, ami gyerekkorod álmodt, és valahogy ott maradt veled.
6: Zuhanás.
4: Zuhanás, oké, zuhanás, nekem az eltűnt. Gyerekkorom óta az nincs. Nagyon sok volt gyerekkorban, nincs.
6: Ugrott. Azóta folytosan egy szárnya az van.
4: Hát ez igen. Nekem az érettségi a visszatérő álom, nagyon sokat álmodom
6: érettségi. Matek érettségire elfelejtek elmenni.
4: Hogy nem vagy ott, nem tudod érettségi, tehát az valami. Mondták, hogy nem nagy trauma, de valahogy mégis az lett. Tehát az nekem visszatérő álom. Visszatérő álom az, hogy nem tudok megállni autóval.
6: Tehát, hogy és az nincs, hogy
4: nyomom a gáz, nyomom a féket, és nem tudok, és nagyon nyomom a féket, és az autó nem lassít, nagyon durván visszatérő, nagyon sokszor van.
6: Igen.
4: Mi van még?
5: Az érzés, hogy nem tudsz fölülni. Az nincs meg, hogy fekszel,
6: az a valóságom.
4: Az alvási paralízis, várja.
5: Igen, az nagyobb betegség.
4: Ha abban vagy, nem jó az alvási paralízis, mikor ülnek a mellkasodon és nem mozogsz. Az alvási paralízis, az más. Az nem állok, ott fönn vagy.
5: Az beteg?
4: Az agyad fönn van, de a tested még nem, és nem tud mozogni a tested. Fizikailag még nem mozog, de már fönt vagy. Alvási paralízis, nem jó. Az van neked?
5: Hát volt régen, de már leküzdöttem. Egy ital is jobb lesz.
6: Ne üljön a mellkasodra.
4: Ne üljön reggel a mellkasodra.
6: Ami nekem még nagyon durva volt, egy időben volt az álmom, hogy azt álmodtam, hogy megöltem valakit, és el is ástam, de nem emlékeztem, hogy ki volt az, csak az
4: csak
6: érzés,
4: a bűntudat volt meg.
6: Meg a, tudod, ez a rettenetes nyomasztó érzés, hogy valami nagyon rosszat csináltál.
4: Ez mitől marad visszatérő? Tehát mitől álmodsz 40 évvel az érettségéd után, míg azzal, hogy ott vagy, és valahogy át kell menned?
5: Hát mert le kéne tenni szerintem. Hogy ha megvan, akkor már nincs álom.
4: Igen, de egy színésznek az, hogy fölmegy a színpad, és nem tudja a szöveget, ez oké, de hogy az a foglalkozásából jön. De azért egy érettségit, akkor se éltél meg ekkora traumának. Az mitől ég így bele, és lesz 48 évesen visszatérő álmod? Vagy nekem mondjuk a 8. osztály és osztálytársak, és a gimivel soha, de az osztállyal nagyon sokat. Ez mitől marad meg? Mitől marad meg egy érettségi? Nem volt akkor a trauma. Bementél, letoltad, röhögtél, kijöttél. És folyamatosan visszatérő.
5: Hát akkor azért az feszélyezett, nem?
4: És ennyire hát beragad?
5: Akkor az életünk legnagyobb kihívása volt, hogy meg tud csinálni.
4: Benézt. Vagy valamilyen szimbólumrendszeren keresztül üzen az agyad, hogy ahhoz hasonló félelemmed van az életben, mint az, csak a szimbólumokat nem teszed
6: a
4: össze.
6: A Pitagorasz tétel és az Illuminati, ugye?
4: Igen. Tehát a szimbólumrendszer lehet ugyanaz, hogy valamivel küzdesz. Nem, én így azonosítom. Nem feltétlenül az érettségi marad meg.
5: Előtted, ami nagy feladat, és meg kell lépned. Ha
4: és nyomom a gázt, vagy a féket, és nem áll meg a kocsi, az is egy szimbólum. Szaramert.
6: Szerintem sokszor olyat álmodunk, ami a holterünkben van, tudod, amire nem szoktunk gondolni. Például nekem nagyon sokszor volt olyan szorongásom, hogy tudod, így vezetsz, mert ez egy automatikus tevékenység, hogy vezetsz. És aztán, hogyha belegondolsz feletés közben, hogy amúgy el tudnád mondani szavakkal, hogy hogyan vezetsz? Érted, hogy melyik pedára hogy teszed, amikor még mondjuk tudod, nem amikor manuális váltóval vagy.
5: Van vele?
6: Tehát azt, hogy amikor manuális váltóval váltod, vagy vezetsz egy autót, akkor ugye már nem gondolsz, hogy hogyan csinálod, csak egy ilyen automatikus.
4: Csak megy, igen, csinálod.
6: Teszed, nem. És akkor nekem nagyon sokszor, hogy mi egy pillanat, egy kicsekkolsz, és akkor így most hogy is van ez pontosan, hogy akkor mit teszek hova? És hogy
4: de neked ez álomban jön vissza,
6: igen,
4: hogy nem tudsz vezetni.
6: Tehát... Nem, hanem hogy ez a tudatossága, tehát amiben már nincsen, ami már rutin van, ugye azt tud szorongás formájában visszajönni az álmodban, tudod, hogy nem tudod a logikát végét, mert nem gondolkozol álmodban.
4: Na így éreztem, hanem... a Pajor előadásán magam 2 órán keresztül. Fogalmam sem volt, hogy miről beszél.
6: Mi történik?
5: Tudom,
4: hol vagyok, de miért vagyok itt.
6: Azért rosszak a rémálmok, mert ott nincs megküzdésed, nem tudsz fele.
4: Ja, igen,
6: nem tudod racionalizálni a szituációdat, mert az agyad valójában nem működik. És ugyanez van, amikor ugye van ez a, mondjuk, hogy vezetsz, tudod magadról, meg tudod állítani
4: az autót. Meg tudod csinálni, hogy megáll az autó.
6: De hogy ott már ez nem valósul meg az álmodban, mert már nincs rá megküzdésed.
4: Nekem az is visszatérő álom, hogy üldöznek, futsz, tehát hogy jössz, de hogy valamiért elgyengül a lábad, és nem tudsz fölállni. De nem a fölülős van, hanem hogy olyan, mintha izomláz lenne a lábadban, vagy amikor elzsibbad a lábad, az megvan az az érzés, de az nem álom. És hogy nem tudok lábra állni, és tudom, hogy jönnek, de így szétcsúszik a lábad, elfolyik, és nem tudsz elmenekülni. Ilyen álmotok nem szokott lenni?
5: Nem, hála
4: és jönnek Istennek. Utánad, és nem tudsz valamiért, nem tudsz fölállni, nem tudsz két lábra állni. Nagyon sokszor visszatérő
5: álom. Odaérnek, elkapnak, megcsúnyáznak?
4: Sosincs elkapás. Nem, igen, a megcsúnyázás megvan. Sosincs valódi elkapás, de valahogy az maga a rendszer ugyanaz, hogy fölállnál, menekülnél, tudod, hogy üldöznek, de a lábad szétfolyik, és nem tudsz ráállni a lábad. Nem jó.
6: Egyszer beszéltünk már erről, de hogy amikor így valaki, aki meghalt és hiányzik, és akkor azt érzed, hogy átmész a másik szobába, és ott van, de nem tudsz átmenni a másik szobába.
4: Soha nem találod meg. Soha nem találkozol vele.
6: És az annyira durva, és ott vagy, érzed, hogy itt vagy a teredben van, tudod, hogy itthon van, mint akkor belépsz a lakásba, és tudod, hogy itthon van a feleséged.
5: Na,
6: és
5: ezért kell fölvenni az alvásodat, mert ha ott van, akkor megszólal.
4: És meg a lábra nem állás, a kihagyott lábnap miatt van.
6: Nem sokáig bírjuk már, kisgazdám.
4: Van, akik a börtönbe visszajutás, nagyon rossz érzés, börtönbe visszajutás, gondold el. Próbálok menekülni, elfutni, de nem tudok, ezt nem hasonló lehet. Álmomban, amikor veszekszem valakivel, nagyon mondanám magamé, de nem jön ki hang.
5: És mindegyikben van egy gát.
4: És mindegyikben van egy beszédjárás. Igen.
5: Így van, nem tudod kimagyarázni, nem tudod megoldani.
6: Igen. És olyan szokott lenni, amikor van egy problémád, amin gondolkozol, és abba belealszol, és éjszaka születik rá egy megoldás, de amikor felébredsz rá, ez teljesen ostobaság. De hogy jön egy megnyugás, egy megoldással.
5: Hogy megvagyok.
6: És akkor és akkor felébredsz, és így rájössz, hogy ez annyira nincs meg.
4: Ki az, akinek megvan, hogy ordítanál segítségért, de nem jön ki hang a torkodon, nagyon meg vagy ijedve álmodban, kiabál, és van egy ilyen elgyengülés a hangszálaidban, és semmilyen hang nem jön ki. Volt már ilyen álmotok? Hogy semmi nem jön ki a torkodon? Nagyon durva.
5: Nem tudsz megszólalni.
4: Nem tudsz üvölteni. Nem tudsz kiabálni.
6: Akkor általában nyöszörögni szoktál.
4: Igen.
6: Csak mondom neked, élek, mert évek óta veled alszom. Hogy akkor... az nagyon ijeszt, én nagyon sok embertől hallottam már ezt, amikor, és rúgnak egyet az ámult a kutyák. Tudod, hogy...
4: Ja, hogy rúgdosodsz, igen.
6: Nem?
4: Igen. Sok ember telefonálni sem tudsz álmodban, az érettségi nekem visszatérő álmom. Látod? Tehát ez sokak, akkor vannak ilyen kollektív, közös álmaink, amik valamiért elkísérnek.
6: Ez az érettségi azért, mert ott azt mondják, hogy akármilyen élethelyzetben vagy most, az érettségi lesz az, ami eldönti, hogy lesz-e jobb.
4: Tehát az érettségi... Jó, hogy az igen. Akkor mégiscsak akkora súlya van.
6: Abszolút. Az a, az az ukródeszk, és akinek jól sikerül az érettségi, ugye akkor még ez volt önök elhitetve, az fogja tudni majd megoldani az életét. Akinek nem, az meg
4: ott a vége, igen. Rendszeresen el akarok futni, erőlködöm, de nem haladok sehova, mintha visszahúzna valaki vagy valami. Milyen érdekes, hogy ezek akkor ilyen tulajdonképpen mindenkire jellemző, kicsit kollektív álmok, igen. Katonaság, elfelejtenek leszerelni, visszatérő álom, hogy bent ragadok.
5: És még mindig ott vagy.
4: De durva. Valószínűleg a 9 hónap vagy 12 hónap az annyira rosszul élted meg, hogy ez egy visszatérő álom, hogy beleragadsz.
6: És ez a lift nem áll meg a felső szintnél.
4: Az nekem nincsen például.
6: Nekem most ezt, én erre nem emlékeztem, de most megvan az érzés, hogy mész felfele. Nincs meg?
4: És hogy
5: hát nincs... nem zuhanás, tehát fölfele megy a lift.
6: Igen, nekem az volt, igen, hogy megy.
4: Hol a vége? Fel, hol a vége?
6: Nincs vége, hanem csak mész.
4: Jó, hogy nem tudsz kiszállni.
6: És ugye várod azt, hogy csak puff, vagy
4: levő, és nem áll meg.
6: Basszus, de durva. És amúgy érzed a mellkasodban, milyen rossz érzés?
4: Nagyon, tökre el tudom képzelni.
5: És holdon kiszállsz?
6: Nem, csak felébredsz a szegény. Rémülted, leizzadva.
4: És gyerekkorban az, hogyha leugrottad, tudtad, hogy felébredsz és vége az álomnak, kihasználta. Tehát ha ugrasz, leérsz, szar a zuhanás, ilyen gyomorban
5: ilyen... tudatos vagy.
4: Igen. Nekem gyerekkor...
5: Azzal tudsz kiszállni, ha ugrasz.
4: Igen, hogyha bárhonnan, bár szar álmod van, és valahonnan leugrasz, tudod, hogy felébredsz. És ha már nem volt más, de nem volt jó leugrani, mert volt egy ilyen erős hasi nyomás és egy ilyen nagyon rossz érzés, pár másodperces leérkezés, de ott felébredsz. És bármilyen rémálmom volt, egy gyerekkorban mindig ugrottam, mert tudtam, hogy annak az a vége, hogy felkelek. De hogy a zuhanás az nagyon szar, az nem jó. De a végén fölébredtem.
6: Mondták azt, hogy a minden alvás egy kis halál.
5: Igen, közvetlenül akkor... te szar lehet, főleg ha tudod, de utána
4: szerintem
5: meg
4: az már megváltás.
6: Szerintem nem tudod.
4: Az már megváltás.
6: Szerintem akkor sem tudod, hogyha minden jel arra mutat, hogy ez meg fog történni. Szerintem az úgy van kitalálva.
4: Hogy nem tudod, hogy mi jön.
5: Eldobja az agyad? Aha, nem szerintem... hiszem. Szerintem van olyan pillanat, amikor azt mondod, hogy itt a vége.
6: Egy nagy kilégzés, aztán cső. De akkor azt gondolom,
4: és aztán jön a kamion szemből. Ott még fújsz egyet.
5: Fújsz egyet.
4: Ezt elkottáztam.
5: Belenézel a telefonodról.
4: Igen. Beleordítod, ezt elkottáztam, és megjön a kamion. Igen.
6: Nem tudom, szerintem ilyen elengedési érzés lehet, nem?
4: Hát erről sokfajta olvasó tapasztalat nincs. Beszámolók, vélemények vannak. Ha már halál, egyébként nagyon kis vidám hétfői téma. A Japánban koporsóba fekszenek meditálni az emberek. Olvastátok, hogy mennyire... Nem tudom, hogy betegek, nyugati szemmel mindenféleképpen. Ez most az új őrület. A cél a halál főpróbája, ami arról szól, hogy koporsó meditációt hajtatsz végre úgy, hogy befekszel egy koporsóba, és 30 percig a halandóságon elmélkedsz, vagy csak egyszerűen feltöltődsz. Ha akarod, akkor eltemetnek, ha akarod, akkor nem temetnek el, a tetőt ráteszik, és fél órán keresztül magadra hagynak. A gondolataiddal, a sötéttel, a bezártsággal, a földkopogással, ha akarod hallani, és...
6: Ez olyan érzés lehet, mint a strandon aludni.
4: Hát,
5: ez hogy jött?
6: De te nincs meg ez a gyerekkori emlékedek, hogy kimegy a strandon, és hallod az ajokat. Morajlás van, meg
4: igen, és te alszol.
6: Igen, ez a legkedvesebb gyerekkori emlékem.
4: És elképesztő siker egyébként. Dönthetsz arról, hogy nyitott vagy zárt fedéllel kéred az élményt, gyógyító zenét is kaphatsz, a mennyezetre vetítenek videót, ha akarod, de akarsz, akkor teljesen csendben és mozdulatlanul fekszel.
6: Jó, milyen zenét választasz?
4: Én nem választanék zenét.
5: Én megőrülnék.
4: Megőrülnél fél órát?
5: Nem azért, mert nem lehet cigizni.
4: Fekve is megoldaná.
5: De hát egy ilyen bezárt izében ráteszik a tetejét, és még kopog is, hülyék ezek?
6: Őszintén azt gondolom, hogy attól függ, hogy milyen napon van. Tehát tudnék talán nagyon éges is lenni tőle, tudnék teljesen rezisztens is lenni. Tehát,
4: milyen szezonban vagy éppen.
6: Igen.
5: Nincs bezártságérzésetek, nincs az, hogy nem tudsz kijönni.
4: De nem azon elmélkedsz egy kicsit, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezdesz hasznos dolgokkal időt tölteni? Vagy jobban élni, vagy letenni terheket, amiket vittél, vagy megbocsátani azoknak, akiknek nem tudsz. Nincs ebben egy ilyen ébresztő hatású fél óra?
5: A para nem hagyna.
4: De kiszednek utána, tehát nincs baj. Csak a megtapasztalat, hogy milyen, amikor így befekszel.
6: Engem a macskám nem hagyna nyugodni.
4: Hát nem otthon csinálod. Nem otthon csinálod.
5: Hogy gyerekki, nem
6: bújhatsz el. Hogy nem volt ott, ki úgy mentél be.
4: Azt mondják, hogy nagyon sok megoldás születik, és hogy azt mondja rengeteg japán, aki már befeküdt, hogy megváltoztatja az élmény magát, egy kicsit az életüket, átgondolják, és hogy máshogy akarnak visszajönni, utána kijönnek a koporsóból. hogy egy kicsit máshogy gondolnak az ő életükre és az elmúlásukra.
5: És a földelést azt csak simán hangba játsszák be, vagy?
4: Ezt nem tudom, nem próbáltam. Vagy szerintem. Lehet, hogy leengednek és rátszórnak földet, ezt nem tudom.
6: A japán a legmegfelelési kényszeresebb társadalom, tehát hogyha valahol, ahol ugye az emberek a munkájuk miatt öngyilkosak lesznek, meg
4: az japán.
6: Az japán, igen. Tehát hogy szerintem nekik ez abban segít, hogy el tudják engedni ezeket az iszonyatos szürreális elvárásokat magukkal szemben, mert hogy a végén rájönnek, ez mégiscsak az ő saját egy életük. Nem biztos, hogy ez a minden kultúrával működne, mert lehet, hogy mi itt a Balkánon máshogy érezzük ezt.
5: És azt lehet kérni, hogy vigyenek vállukon?
4: Az nincsen vállon cipelés.
5: Az nincs, nem, pedig
4: hat kicsi japán viszont 160 kilós testedet a tértet.
6: Azt nem.
5: Az nincs. Gyertek csak, haverok, akkor most gyerünk.
6: Téged kivinne. Zsül?
4: Kiválasztják a koporsót, belefekszenek, Zsül fölkap, leengednek, vagy csak fekszel. Fél óra, egy órát töltenek benne, nagyon megváltozik a halálhoz fűződő kapcsolatuk. Alszol benne egy jót, elmélkedsz, gondolkozol, ez most az új őrület.
5: Hát emlékezzetek vissza izére az RTL-es játékra az Árpa Attilával, hogy ott volt koporsóba. Árulok, köszönöm. A volt koporsóba fekvés, azt kevesen bírták ki azért bőgés nélkül.
6: Persze.
5: Még úgy is, hogy tudtad, hogy egy játék.
6: Hát ez már Árpa Attila szólt rád a földet, az egy másik életérzés.
4: Nem tudom, mennyire tudnék lenne bebőgni ott ezen.
6: Igen, de állnánk a Balázs koporsója felett, belülről meg csak egy dudalászás hangja. Loko.
4: Mennyire tudsz ezen bebőgni, hogy 43 kamerával, 6 operatőrrel, 4 szerkesztővel körülötted, igen. De európai fele bizarr egy picit, nem? Én értem az ő halálkultúrájukat, egy kicsit más, mint a miénk.
6: Meg itt ketten fekszenek egy koporsóban, mert nem értek egyet.
4: Ha már menni kell, akkor már egyedül menjél. Persze.
6: Soha nem lesz nyugalma az embernek?
4: A koporsóba is együtt
5: kell. Péter, maga már megint.
4: A koporsóba is együtt
5: kell. Hova meneküljek?
4: A koporsóba is együtt kell feküdni, de tényleg. Itt se hagyd bőkém.
7: Én kipróbáltam ezt, szevasztok, tudjátok, a koporsós kiszabadulós játékba.
4: Ja, te
7: például neked volt valamilyen. Azért azt megtapasztaltam, igen, egy pinyóba, be kellett feküdni egy koporsóba, és
4: van valamilyen hatása? Van. Átérzed egy kicsit, tényleg?
7: Igen, abszolút. Abszolút. Ezért jöttem be, az egy úgymond játék, tehát tudtuk, hogy van egy pánik gomba a bal kezemnél, tehát bármikor, ha megnyomom, akkor jönnek és kinyitják a koporsót, de ugye rendesen rátették a tetejét, és benne fekszel. És valóban van, először meg kellett nyugodni, tehát szó szerint éreztem magamon, hogy nagyon kalapál a szívem.
4: De mert realizálod, nehezebb, hogy ez egy koporsó, vagy igen, a szűk tér miatt, meg amiatt, hogy sötét van?
7: Nem vagyok klausztrofób, de maga az, hogy nem tudsz onnan kijönni, és úgy elengedni tudatilag azt, hogy benne vagy egy koporsóba.
4: Aha,
7: az egy nagyon fura érzés volt. Igen, és akkor adtunk időt a barátnőmmel, egymás mellett feküdtünk koporsóba, és volt egy lyuk a két koporson, ahol össze volt bilincselve a kezünk, mindegy, ez egy játék volt. Ez egyébként nagyon hard volt.
4: Nem ugrik le róla, hogy mű a koporsó, meg semmi, tehát érzed, hogy tényleg.
7: Nem.
4: Tehát van egy ilyen transformatív hatása.
7: Igen, és utána megnyugszol, és tényleg van egy meditatív, egy olyan, hogy így feküdtünk, hogy tulajdonképpen ez milyen jó.
4: Úgyis ez a vége.
7: Ez.
4: Itt fogsz feküdni.
6: Igen. Én ugyanezt éreztem a szoláriumban.
4: Egyetlen egyszer volt az, mikor behúzod magadra.
7: Igen.
6: Tehát hiszen ezt meg tudod is kapni, hogy ne kapcsolod be a fény, mert az nem lesz.
4: Igen.
6: És nem ugye vége, de hát tulajdonképpen ennyi. Vagy egy jó ilyen liftes szituáció.
4: Koporsó, minek belül én már halott vagyok. Egy MR-vizsgálat hasonló egyébként.
7: Az hangos és világos. Ez viszont sötét és csöndes. Tehát, hogy ez itt nem. Olyan, mint a jogában, amikor a végén, ugye a meditáció után fölülünk, és akkor újra magunkhoz kell térni, kicsit és szívül. Akkor egy kicsit megdörzsöljük ugye a kezünket, oda tesszük ugye a szemünkkel, és akkor a sötétbe bele kell pislogni. Elkezdesz pislogni, rajtad van ugye a koporsó teteje, és nem látsz semmit a sötétbe. És az nagyon furcsa a szemnek, hogy pislogsz, de nem látsz. Tudatilag azt mondani, hogy egy kicsit úgy befelé fordulni, és elcsöndesülni.
4: De miért kezd koporsóbát? Vannak ilyen csendszobák, meg ilyen sós abszolút vizek, ahol lebegni tudsz.
5: Mert és még pluszt ad rá, hogy a temetés, ugye ez tényleg
4: halál. Hogy te tényleg azt érzed, vagy azt érzed át.
6: Aha. Igen, plusz ezek a nézze ezeket a képeket, amik japánba készültek.
4: Mit vesznek ebből, komolyan röhögve fekszenek a koporsóba?
6: Ezt a műközpontokban lerakták a koporsókat a váróba, és ott fekszenek bele ilyen random emberek.
4: Olyan nagyon nem tűnik durvának egyébként.
7: Egymás mellett fekszenek, tehát ez így bohóckodás.
4: Na jó, csak el akartam mondani, gyerekek, úgyis egy ilyen hétfőt élünk, kicsit ilyen hétfős hangulata van mindenkinek, úgyhogy hát ez...
6: Következő kitelepülésen, akkor a
4: koporsós játékot csinálunk.
6: Egy koporsós élveltemetőt.
4: Na igen.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
10: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
11: Nem sírok, csak az allergia.
10: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
11: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
10: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
13: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Kedves hallgatók! A Telekomosok Fesztiváljának Hortobágyi állomásáról jelentkezem, és már most csillagokat látok. Pedig az igazi sztárok csak éjszaka érkeznek. A közös táborépítés után befoglalok egy kényelmes helyet a tűz körül, amíg el nem kezdődik a Felefánt és a Hiperkarma koncert. Aztán szemeket az égboltra, mert csillagászati lesz a látvány. Ezt a hagyományt érdemes még sokáig megőrizni. A jegyeket keresd a telekomspots.hu-n.
0: Ma is 17 órakor a lemez

0: Állás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak.
2: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Extrém meleg lesz a következő napokban, és megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Fontos a bőr rendszeres vizsgálata. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tart a harmadfokú hőségriasztás, extrém melegre készülhetünk a következő napokban is. Hajdúhatházon is igyekeznek enyhíteni a kánikula okozta terhelést. A Bocskai téren párakaput állítottak fel, és napközben több klimatizált intézmény is nyitva áll a lakosság előtt. Ilyen a Földi János Művelődési Központ és Könyvtár, a Család és Gyermekjóléti Központ, a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ is. A város több területén ivóvizes kutak állnak rendelkezésre, ezek listája elérhető a városhivatalos közösségi oldalán. Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, írja az Unideb. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket és elvégzik a szükséges állag megóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Cívisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem közölte, a következő napokban 8 megye összesen 43 településén lesznek kezelések. Hajdúbihar is érintett, térségünkben Tiszacsegén, Újszentmargitán és Egyeken összesen több mint 700 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádióknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
4: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
3: A következő napokban is kitart az extrém hőség, ma is szinte zavartalan napsütésben lesz majd részünk, csak helyenként alakulhatnak ki kisebb felhősödések. A délies szélét térségünkben is élénk lehet, 40 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, legfeljebb csak néhol pattanhat ki ezekből egy-egy zápor. Az ország nagy részén marad a szárazság és a forróság is, 40 fokot mutatnak majd a hőmérők itt Hajdúbihar térségében is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Na gyerekek, ugye nektek az a név, kivárj, kinek van akkora gyereke, mint nekem? Neked?
2: Nekem, hát lehet, hogy súlyban van akkora, de...
1: Neked már nagyobb. Éves.
3: Nekem nagy.
1: Te nem fogod tudni most, miről beszélünk. No. De ha akarod kicsit tágítani a tudatodat...
2: Vagy akkor, bármi másodat.
1: Vagy igen. Bármi másodat.
2: Számíthatsz meg.
1: Hadd kérdezzem meg, hogy igen? A gyereked Eszter, mert neked már nagyok, az egy szem gyereked, igen. Kicsit fiatalabb, mint az
2: én. A trónörökösöm.
1: Benne van-e a labubú őrületbe?
3: Habú. Mi a... Az Isten
1: labubú. Nem vágod a labubút?
3: Nem, mi a labubú?
1: Te nem tudod, mi a labubú.
3: Mi?
2: Labubú. De nem szóval összekeverni a lafufúval, ami ennek a hamisítványa. Ez a labubú.
1: De nem tudod, mi nem. A labubú. Látszik, hogy nincs akkor a gyereked, mint nekem.
3: Nekem már nagyok.
1: Nem labubúznak.
3: Nem labubúznak.
1: Te se labubúzol.
3: Én hogy labubúznék?
2: Bár te vágod a labubút? Feriből simán kinézel labubúzik.
3: Hogy van egy labubú?
2: Ezt senkit hazamegy, és befekszik a kis
3: labubú. Labubú, labubú várjál.
2: Egy labubú nem labubú. Hat labubú, a minimum labubú.
1: Egy labubú az nem játék. Az egy véresen komoly dollármilliárdos üzletet képviselő.
3: Akkor ezért nem vagyok benne.
1: Ezért nem vagy benne.
2: A bubú az a biznisznek a rövidítése. La business.
1: Korunk Moncsicsie. Nincs meg a labubú?
3: Nincs. Mi ez, hogy labubú?
1: Ez a labubú, ez egy Ázsiából érkező, egyszerre szörny kinézetű, egyszerre nagyon kedves kinézetű, Moncsicsi kategóriájú figura, ami dollármilliárdos biznisz csinál most már, őrületes hype van körülötte, és ilyen blindboxokba árulják, ami azt jelenti, hogy nem tudod, hogy melyik figurát kapod éppen.
3: De hát ez rusnya.
1: Nem
2: nagyon fontos, hogy a blind box az nem ugyanaz, mint a glory hole.
1: Így van. Jó?
3: Pedig kezdett
2: erre koncentráljak oda. Azért.
1: Semmiképpen ne lógasd oda be a blind boxba, mert senki nem fog boldogát tenni a másik oldalon. Ez a blind box ez arról szól, hogy nem tudod, hogy milyen figurát veszel elő. Óriási hype van körülötte. Talán egy hongkongi művész találta ezt ki valamikor 2014-15-ben, aztán átvette egy kínai cég, és hogy a kínaiak gyártják belőle az eredetit, várjál, minden más az hamisítvány.
2: Ez önmagában egy ellentmondás.
1: Ez önmagában egy tök ellentmondás. És őrületes hype van körülötte, betörések, lopások, megszállottság.
2: Érzelmi katasztrófák,
1: és az van, gyerekek, hogy hát én nekem is muszáj volt belépnem a sorba.
3: Labubus lett.
1: Én 50 éves vagyok.
3: Mennyi egy ilyen labubu?
1: Ez attól függ.
2: Óradíjban kérdezed, vagy egy
1: 50, 60, 30, van 8000 ér is, van 50000 ér is, tehát mennyire ritka, milyen sorozat, mennyire eredeti, tehát hogy a 8000-től a 150000 dollárig bármi lehet, de van 200000 dolláros labubu is.
2: Én horgolok egy ilyet neked 1500 ér.
3: Na, azt megvárom.
2: Figyelj, az a durva ebben az egészben, hogy ugye, ahogy felütötte a fejét a labubu őrület, a keszthelyi strandon már árulták ezt 3500 forintért.
1: Tehát, hogy, igen, nem teljesen eredetibe valószínűleg.
2: Nem teljesen eredetibe. Annyi, hogy mi vettük egyet a gyereknek, akkor nagyon szeretett volna egyet, hogy megvettük, és mire hazajöttük, kihullott a fele a szőrének.
3: Akkor ez egy hamisítvány volt.
2: Nem csak volt neki egy ritka bőrbetegség, amit Kínából hozott magával, és ettől fél, ugyanúgy szeretjük, befogadtuk a családba.
1: Ugye, ezt képzeld el, hogy ez akkora őrület most a gyerekeknél, de egyébként a felnőtteknél is, mint régen a Moncsicsi. Emlékszel, hogy 80-70-esekben akartál Moncsicsit?
3: Volt, igen.
1: Volt egy Moncsicsi, ilyen csipked, ilyen csip összecsippentette a kezét, fölraktad a ruhádra. Na ez most, ez korunkban ugyanezt tetőzik, csak egy dollármilliárdos bizniszsel, és úgy hívják a figurát, hogy labubú. Ez 2024-ben robban, de igazából celebek, hírességek, mindenki az őrületben van, és hát Ázsiából jön, de hogy világszerte hódít.
3: De mi a titka? Mert a Moncsicsi az legalább aranyos volt. Ez gyerekek, ez egy ilyen...
2: Szerintem a Moncsicsi is iszonyat para volt, ne haragudjál meg.
3: Hát nézd már meg ezt ilyen típő fogsorra.
2: De a Moncsicsi is para volt, mert gyerekként se értettem a Moncsicsit.
1: Elemezték pszichológusok, és azt mondják, hogy egyszerre egy szörny karakter, egyszerre nagyon jól van kitalálva, hogy egyszerre kedves, egyszerre szerethető, de egyszerre félsz tőle, és ez az ambivalens érzelemvilág, ez borzasztóan megfogja
2: én
1: a gyerekeket.
2: Semmi ambivalenciát nem érzek, én csak ránézek, és azt mondom, hogy ez műanyagból készült.
1: Oké, okay, de hogy miért jut el oda egy bábú, hogy 150000 dollárt is érhet egy aukción, egy 131 cm magas?
2: Társadalmilag vagyunk nyomorultak, és ha nem tudunk hogyan kitűnni, nem tudunk hogyan ne középszerűek lenni, és kényszeresen rá kell függnünk ilyen szarságokra. Ugyanez egy Louis Vuitton táska, vagy egy Hermes táska, érted? Az is tulajdonképpen a nap végén csak egy táska, érted?
1: Na oké, de hogy ezt nem felnőttek generálják, tehát ez a gyerekekből jön, ők vannak érte megőrülve, a felnőttek csak megveszik. A cég egyébként már nagyjából 1 milliárd dollárt forgalmat generált a labubból csak a 2021-es évben.
2: Van olyan hallgató, akinek a gyereke kapott labubút és játszik vele? foglalkozik vele?
1: Nem foglalkozol vele.
2: Na, hát innen lehet tudni azt, hogy ez abszolút a kereskedelmi társadalomnak az egyik ilyen új vívmánya, hogy legyen meg, és le fogom szarni így is, úgy is, és a lényeg, hogy én is normális gyerek vagyok, mert nekem is van.
1: Na, de nem erről szólt a mi gyerekkorunk is, hogy akartál valamit nagyon, ami egy szimbólum volt, és megőrültél azért, hogy legyen egy moncsicsid, vagy legyen egy BMX-ed. Ez most ugyanez a labubu, csak borzasztó nagy üzlet van már mögötte, és dollármilliárdokat csinálnak. De maga ez az őrület, ez megvolt a mi gyerekkorunkban is.
3: De a moncsicsiból nem volt, érted, nem tudom, 150 ezer forintos. Ez
1: 150 ezer dolláros ráadásul.
3: Vagy dolláros. Vette 340 forintért vetted, de az összeset, érted? Tehát nem volt,
2: de
3: miért az,
2: több hogy... fajta volt?
3: Nem nagyon volt rá, én nem is emlékszem.
2: Nekem a moncsicsiről mindig az jut eszembe, hogy volt ez a nagyon nyomorult hajvágáson, és minden fiú így nézett ki hetedik osztályig. És akkor hetedikben beütött ugye nekik a hormon, igen, akkor elkezdtek mutálni, és akkor vágattak nekik valami frizurát, ami még kellemetlenebb volt. Na, de hogy szerintem ez teljesen...
1: Én tökre értem, hogy mi van e mögött. De, hogy de az érdekes, hogy egy ilyen figura hogy tud ilyen démonivá válni. Most pont olvastam egy cikket, hogy Amerikában betörések vannak, hogy tudják, hogy kinél van a 200 ezer dolláros, hogy lakásokat, játékboltokat fosztogatnak ki, hogy aukciókat szerveznek, hogy bulikat csinálnak. Tehát valami olyat megy ez a dolog, amire nem volt példa azért. Talán a Tamagocsi volt ekkora őrületi,
2: tudom, a 90-es
1: évben.
2: Az
1: hasonló őrület.
3: De azzal legalább kellett törődnöd.
2: Tudod, mi volt
3: még durva? Vetetni.
2: Nem csak a Tamagocsi, arra emlékeztek még, amikor bejött ez a lézer kulcstartó, aminek a fejét lehetett cserélgetni, és akkor olyan mintákat tudták kilézerezni, nem tudom, 20 méterre, amit csak akartál. Erre nem emlékeztek?
1: De hálót raktál a falra, alakokat raktál.
2: Igen, igen, igen. Aranyszínű volt, úgy nézett ki, mint egy töltény, és akkor a tetejét le tudtad tekerni, és akkor a különböző árkategóriája. Figyelj, nálunk betiltották az iskolában, mert kilézerezték egymás szemét, a gyerekek meg a retinakárosodás történt, minden volt.
1: Figyelj, őrület van, tehát hogy tényleg egészen durva. Összeesküvés elméletek is magával a bábúval kapcsolatban. Beindult a fekete piac is, folyamatosan hamisítják őket. Tehát, hogy
3: ugyanaz a gyárka hamisítja Kínában, aki az eredeti gyárka.
1: Ez egy jó kérdés, hogy a kínai az eredeti, kik hamisítják egyébként. Ők a PopMart nevezetű kínai cég, akik megvásárolták ettől a hongkongi csávótól. Ez egy hongkongi, talán nem tudom, ázsiai csávó volt, aki kitalálta magát a figurát, a PopMart felvásárolta, és megduplázta a bevételét. Tehát egy hihetetlen pénzon belőle. Egy pici ekkora babát képzelj el, kiveszed egy dobozból, de nem tudod, hogy miért veszel.
2: Rátapintottál a
1: lényegre. Nincs annál rosszabb, amikor kinyitod a gyereknek a 8000 fontos babát, és látod az arcá, hogy nem erre számított.
2: Hogy a kétágú vibrátor van benne.
1: Igen, hogy a kétágú borzasztó egy vibrátor van benne.
2: Az az igazság, hogy szerintem pont ez a dopamin része az, ami miatt izgatja az embereket, ez a zsákba macska effektus.
1: Lehet ez a blind box azért.
2: De mi mindig csinálunk ilyet, hogy rádió egyes blind box.
1: És mindig bögre lenne benne. Csak bögre van benne.
2: 10-ből 9-ben bögre van, de abban az egyben.
1: Egyben egy nőklapja címlap.
2: És lukkult.
1: Egy nőklapja fotó. Okay. Nektek mi volt gyerekkorotokban? Tessék, kinek mi volt, amiért ölt volna? Én mondok hármat, amit sose volt, de öltem volna.
2: Jó.
1: Mekkora státuszszimbólum volt, ha volt kihajtható kvarcjátékod, ami olyan volt, hogy két képernyős, nem tudtál vele játszani, nem értetted, hogy mit játszanak, és volt a Western Bar nevezetű játék, az megvan?
3: Meg.
1: Nem persze. Volt rá pénzed, de ha valakinek volt egy kihajthatós Western Bar kvarcjátéka, azért a saját testvéredet valószínűleg megcsonkítottad volna.
2: De mi az a kvarcjáték? Nem is értem a kifejezést.
3: Nem ismered. Hát tudod, ilyen kicsi-kis
1: régi... Hallod, itt ül velünk egy nem boomer.
3: Igen.
1: Az van, hogy itt ül velünk egy zégen. Nem, várjál, X vagy. Mi vagy?
2: Mi?
1: Kvarcjáték. Nem tudod, mi a kvarcjáték.
2: De nem is úgy értem le a szót.
1: Akartál-e Nintendo-t? Tessék.
2: Á, nem.
1: Akartál-e...
3: Nintendo-t akartál, de én tévéfocit akartam. A köztünk lévő 7 év, az például az.
1: Na, az nekem már nem volt. Nekem már Nintendo volt, meg kvarcjáték.
3: De mi azért örültünk meg a tévéfocire, mert két ilyen fehér pöcök ment a tévén, és közte tuk.
1: Igen, az őrület volt. Oké, neked mi volt, amiért megőrültél?
2: A lézer, az nagyon durva volt, az akkor az nagyon-nagyon jött ment, és nagyon később
1: kaptam. Figyelj, ez már a 2000-es évekből van.
2: De mondom neked,
1: amiért
2: most mindenki
1: álljon
2: meg Polly Pocket. Polly Pocket, vagy ahogy a magyarok mondják, Polly Pocket.
1: Hát ez már nem a mi generáció.
2: A Polly Pocket az volt, hogy egy szappantartó méretű játékdoboz volt, ami kinyitotta, és benne apró babák voltak egy berendezett házban. De hogyha megmozgattad a bútorokat, alatt akár pecsét is lehetett.
1: Ne, nekem ez egyáltalán nincs, meg valószínűleg itt már 30 éves
2: Polly
1: voltam.
2: Polly Pocket.
3: Itt van, megvan.
2: Itt van Polly Pocket, igen, és ez, figyelj, és ebben nagyon kevés
3: ez
2: volt.
3: Ez a lányomnak volt.
2: Na látom, milyen gondolok.
1: És ezért öltél volna? Tehát ez volt a gyerekkorodban az, amire tudtál volna ez, ölni, igen, amire igen, azt mondtad, hogy ha ilyen nincs,
2: jó,
1: akkor nem vagy senki.
2: Jó, ha őszinte akarok lenni, meg is öltem valakit. Igen, de ez most már, ugye ez ilyen modernekben van, és már a gyerekeket nem is úgy érdekli, mint engem akkor, mert akkor sokkal királyabb is volt. Volt akkor ugye ez a süti baba, de az engem nem annyira érdekelt. Okay. Meg emlékeztek még arra az örök mozgóra, ami lejött a lépcsőn, tudod, ilyen, olyan volt egy nagy rugó, csak átment benne a szín átmenet. Annak még a szaga is az orromban van.
1: Én azt sem tudom, miről beszél. Én egy másik generáció vagyok, rá kell jönnöm.
3: Egy ilyen óriási rugó, színes. Leteszed
1: ja, színes rugó, és mozog. Tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, igen, igen, igen.
2: És az volt, hogy egyszer

0: kezdeni fél magaddal számológépet.
1: De volt tudtál rajta számolni? Tehát, hogy működött rajta a számla. Pici apró számok voltak,
2: igen,
1: azt tudom.
2: Igen, de csak izével tudtad Rotring hegyjel, tudtad nyomogatni, mert újjal nem tudtad be. Egy rendes klaviatúra volt rajta.
1: És az összes matek dogádat kiválóra írtad meg, mert tudtam mindent számolni.
2: Meg maga a jediség, hogy van egy olyan órád, ami számol.
1: Igen, státuszszimbólum volt. Státuszszimbólum
0: volt. Meg ami nagyon durva volt, még szerintem az a terhes Barbie. Az nagyon kevés gyereknek volt terhes Barbie-ja.
2: Ez nekünk kimaradt.
1: Én nagyon sokat játszottam azzal. És mindig levetköztettem. És borzasztó dolgokat csináltam vele. Terhes Barbie, nekem az kimaradt. Na jó, de mondjuk ez érthető azért. Ez érthető.
0: Rengeteget tetrizeztem, rengeteget. Sőt, még utána jöttek rá az új játékok, a Super Mario-sok, meg ilyenek.
3: Igen. Igen. Jó, az már nagyon menő.
0: Írva valaki, hogy azért van, mert én nem vagyok egy elektronikai zseni. Hát ezt nagyon, nagyon félreértitek. Megkérdezitek, hogy de. Konkrétan, de. Hát a stúdióban Zsülön kívül még talán én. Jó? Tehát a többiek, azok mind teljesen seg hülyék hozzá. Jó? Tehát, hogy ne szedjük össze magunkat.
1: Jó? Oké, figyelj. Jó? Oké, ilyenünk azért volt. Ez nem volt akkor a státuszimbólum, nagyon szeretünk. Négy színű toll, tessék.
2: Az volt.
1: Olcsó volt? Simán meg tudtad szerezni?
2: Meg az elérhető volt, tehát az még nálunk a falusi papírból.
1: Én mindig úgy tettem tönkre, hogy mind a négyet lenyomtam, egyszerre lenyomtad a négyet, és beragadt középen. Persze nem az enyémet, hanem az osztálytársamét. Tehát azonnal lenyomtad mind a négyet, és megvolt.
0: Amiért ölni tudtam, és soha nem kaptam meg, az a 3210-es mobiltelefon volt.
1: Az Nokia.
0: Nokia 3210-es, amin lehetett az előlapot cserélgetni hangulat szerint.
1: Mennyire más generáció vagyunk már.
0: Nem lehet, mindenféle dolgok voltak, és közöttek el, hogy amikor végre úgy adódott, hogy tényleg kellett nekem telefon, mert már nem Nyíregyházán laktam, és apukám egy Alcatelt vett nekem, aminek az volt a neve, hogy Boci Mobil.
1: Alcatel, ami van te csizi.
0: Igen, igen.
1: Boci Mobil.
0: Boci Mobil, az volt a hirdetésben. És hogy figyelj,
1: az annyira... Szerintem apád az...
0: Jó jött vele, ha most nem tanulja meg, hol a helyen, világban, akkor soha.
1: Akkor veszünk neki, kislányom, tudod mi ez? Egy Boci Mobil.
0: Egy Boci Mobil,
1: itt van, ő a 3210-es, ennek lepattintottad az előlapját, és bármilyen színes előlapot föl tudtál venni.
0: Figyelj, ezzel...
1: Menő volt.
0: Ezzel gyilkolni, tehát olyan, nem volt olyan, hogy azt mondta, hogy elromlott a 3210-esem. Ez egy nem létező kifejezés.
1: Nem, mindent kibírt.
0: Mindent kibírt. Azt hallottam, hogy van valakinek, mi mai napig működik.
1: Persze.
2: Nagy emberek beszélnek ezen.
1: Ezen nagyon nagy emberek beszélnek. Lehallgathatatlan, és nem tudsz, nincs internet közelben. Tehát, hogy nem is nagyon tudsz rá fölpattintani semmit egyébként.
0: És írják még itt a izét, ami még szerintem nagyon durva, és ugyanez az éra, az az úszóstól.
1: Az úszóstól, ahol valami mozgott, igen, benne, a parlament előtt ment nekem mindig egy hajó, meg volt egy nő levetkőzött. Egy vetkőzőstól volt, hogy mozgattad és levetkőzött a nő.
0: És még egy most leírtak, és soha nem hittem, hogy leírva látni fogom még valaha. Ez a szó, ez nagyon fogok szeretni. Menedzser kalkulátor.
1: Az mi volt?
0: Nem emlékeztek,
2: hogy
0: behozzam az enyémet, nekem van otthon.
2: Telefon. És így nyitottad
0: szépen. Nem telefon volt, abban
3: nem telefon.
2: A menedzser
0: kalkulátornak saját bázisa volt, fordítógép is volt, nekem fordítógépes volt, 19 nyelven tudott fordítani szavakat.
1: De nem volt benne telefon.
0: Nem volt benne telefon.
3: Egy külön kalkulátor.
1: Hú, de jók voltak ezek. Tehát tulajdonképpen akkor ez a labubu, ez egy ugyanolyan őrület most, mint ami nekünk volt.
2: Ezek akkor ugyanazok, mint a mi gyerekünk.
1: Tulajdonképpen ugyanaz.
2: Csak nagyobb a hype.
1: Nagyobb a hype, van benne valószínű, nagyon sokkal több dollármilliárd van benne, de valószínűleg ugyanaz az őrület van mögötte, ami nekünk egy-egy termék, vagy mesefigura, vagy játék csak mögött. Csak
3: tudod,
1: óriási
3: pénz
1: van benne.
3: Azért szerintem más, mert azért az, hogy rányomulnak nagy cégek erre a dologra, az nagyon döbbenet szerintem, hogy mit tudom, Chanel gyárt a labubuknak sapkát, esőkabátot, gyárt nekik kis mellényt, gyárt nekik hátizsákot,
1: Chanel. Gondolod, de mennyi egy Chanel hátizsák egy labubukra?
3: Szóval, ez azért Moncsicsinek nem volt ilyen kis kiegészítő, akármicsoda hülyeség, hogy mondjuk a, nem tudom én, az Adidas gyártott volna nekik annak idején Adidas cipőket. Ja, van nekik műszempilla és műköröm is, csak hogy
1: tudjátok. Micsoda lóvé van ebben.
2: Ez nekem sincsen. Veszel egy babára
3: brutál,
2: műkörmöt.
3: Brutál pénzért veszel, és Chanel hátizsákot. Azért mondom, hogy itt az azért baj van, ugye? A gépezetben.
1: Hát jöjjön az aszteroida. Meg, abszolút megértük rá.
2: Vagy az orosz drón. Kis bolygó,
3: kis bolygó. Én nagyon vágyom rá, igen.
1: Itt a vége. De azért veszek egy babát én. Azért egy Chanel hátizsákos babát én is.
0: Egy ostobaság, négyet vettem.
1: Igen, a harmadikat vettük meg mi is egyébként.
0: Most írek én, például flakonokat gyűjtök.
1: Például, látod?
0: Ja, meg írják a Furbit.
1: Furby is volt, az is későbbi volt.
0: Ez elektromos volt, az már gyakorlatilag egy társ volt.
1: Na jól van, gyerekek, oké, köszönjük szépen az SMS-eket.
0: Tazó volt, nem pedig pok, bocsánat, elnézést kérek mindenkit.
1: Nagyon, nagyon jók jöttek. Közben Ferenc, nézz át Telexre, kitört már a harmadik világháború, vagy mi jók vagyunk?
2: Nem, még egyelőre csend van.
1: Nem, még egyelőre csend van?
0: Akkor mosnom kell délután.
2: Nektek például lányoknak miért nem mindegy, hogy mikor párosítjuk az oknit? Hogy
0: az oknit este kell tévőt párosítani.
2: De nem, hogy száradás előtt, tehát már párosan rakod föl, vagy kiteregeted, ahogy van, megszárad, és utána összepárosítod.
0: Nem, én azt szoktam, hogy egy kiölelés.

0: Lem az egész a ruhát a szállítógépből, egy nagy ölelésem, mert már
1: veszed?
0: Magamhoz ölelem, leülök vele a kanapéra, ha rossz napom, akkor 2-3 napot ott hagyom. Az a biztos, amikor a macska elkezdik kerülgetni, hogy ez kényelmesnek látszik, igen, akkor pánikszerűen összehajtom őket, és akkor vagy van párja, vagy nincs párja. Az élet nem, hogy habos,
1: akinek nincs párja, habostolta. Az megy.
0: Így van, az menjen a másik fiókba, és van egy fiók, amiben csak páratlan zoknik vannak.
2: Én ezt úgy engedtem el, hogy most már rendszeresen veszek föl nem összeillő zoknikat.
1: Ennyi.
0: Ez így van.
2: Tehát, hogy abszolút elengedtem. Nincs nagyon két egyforma zokni rajta, mert nem érdekel. De miért ti még figyeltek arra egy 50 éves, hogy egyezzen az oknitok? Nem tök mindegy, hogy milyen zokni van rajta.
1: Ha már nem találom meg a párját, akkor nem jövök el úgy otthonról, hogy azt már magamon hagyom. Akkor leveszem mindkettőt, nem?
2: Ja, hogy a fele-fele az nem megoldás, hogy elindultam el, hogy fele mezitláb, fele zokni.
1: Olyan furi.
0: Az 50%-os siker.
2: Furi vagy elengedés? Furi vagy igénytelenség? Furi vagy azt mondta, hogy már tök mindegy, mindegy. Nincs igazából jelentősége.
1: Mit érzel ilyenkor? Semmit. Leszarom.
2: Hát abszolút nem érdekel. Picit fura volt, az egyik lábam hideg, a másik izzad, de egyébként egy óra alatt ahhoz is hozzászoksz. Tehát nincs nagyon jelentősége.
0: De ez nem úgy van, középen pedig így a köldökcsakrát körül ez kiegyenlítődik? Tehát hogy az energiák jönnek fel a lábad.
1: Valami más egyenlítődik ki, és nem a köldökére, hanem lejjebb.
2: De most ismernek, mondom őszintén, mennyire stresszelsz, hogy egyforma zokni legyen rajta?
0: Nulla, nem is oldott zokni a fél éve.
2: De tök mezitláb vagy mindig? Tök mezitláb vagy? Tényleg tök. De titok zoknit se hordasz?
0: Kézzétek el,
2: nem büdi a lábad?
0: Nem büdi, mert találtam egy készítményt, amivel ezt ki lehet védeni. Így van. Van folyékony zokni.
1: Ez a neve,
0: folyékony zokni.
2: Micsoda kamu.
0: Ez a neve, hogy folyékony. Menj be a Drogeri Markba, vagy pedig a Rossmannba, és vegyél magadnak folyékony zoknit, mint a nagyok.
2: Miért? Várj, amire még a Viki is nagy szemekkel néz, az nagyon új lehet, mert ő minden ilyet ismer.
0: Virgul a drága szekre. Folyékony zokni.
2: Van ilyen. Mi az, hogy folyékony zokni?
0: Hát befújod a cipődet.
1: Marketing, hát ez volt lábszagűző, ugyanaz. Érted?
2: Csak de most képez elkezd egy ilyen burkot a lábadon.
1: Hát persze, lényeg, fölfújod, hogy... és frontír zokni lehet belőle.
2: Fölfújod, és megjelenik egy zokni egy óra múlva a lábamon.
0: Purhab.
2: Paraszték, ne purhab, tudod.
0: Azóta 40 decibőt hordok, de működik.
2: És a télen fázik a kezem, befújhatom a kezemet is, hogy ne fázol?
0: Bárhol befújhatod, Balázs.
2: Tényleg? Uh-huh. Az arcomat is befújhatom? Mi van rajta?
0: A folyékony símaszkommal.
2: Ezt azt mondta, van folyékony símaszka. Nagyon fáztam a motorozásban, befújtam magam folyékony símaszka.
0: Minden van.
2: Tehát ez a falun a disznóbél? Kérdezi, ez a falun a disznóbél akkor valójában.
0: Igen, biztos. Amúgy az is, ezt mindig ki akartam próbálni, hogyha bekened meg a sertészsír, akkor ez tényleg egy plusz réteg.
2: Ez Feri gyerekkora tud beszélni hosszabban.
1: Így nőttem föl. De mit te voltál? Kabátunk nem volt, persze.
0: Ne, bekentek sertészsír.
1: A kezedre, hát mikor télen kiszáradt, és így jött a hideg allergia, zsírra.
0: De a másod, az egész testedre bele, tehát tudsz-e vízhatlanná válni?
1: Persze, attól, egy kádba ültünk be mindjárt ezt, amit
2: tele volt. Beültek egy kád zsírba, mert... és utána leperget róluk az esővíz.
0: De akkor impregnálták őket.
2: Tudta az anyjuk, hogy jön a vihar, egy hétig eső, az beültett őket egy kád zsírba, nem kellett esőkabátot venni.
0: És a paprika szórás, az csak a jobbik gyereknek jár?
1: Az csak a díszítés.
2: Tudtad, hogy Szarájéknak van légnemű pénzük? Nekünk légnemű pénzünk van. Na hozzá nekem holnap ilyen folyékony zoknit. Tökre megmentenél.
0: Jó.
2: Végleg véget érne ez az oknipara.
1: Azt is elfelejted, mert azt meg föl kell fújni.
2: Fölfújom holnap a légnemű zoknit, ki akarom próbálni.
0: Egyrészt tartasz egyet a kocsiban. Én kettőt tartok, mert két különböző illat is van, és nem tudom mindig melyiket szeretném. Utána tartasz még kettőt a cipő mellett az előszobában, és akkor sose felejted
2: és
0: el.
2: És nem izzad a lábad, és nem büdösödik be csak a cipőbe, és a cipő se lesz
0: büdös.
2: De az
0: olyan cipőt kell választani, mint ez is, ami felül zokni, látod? Tehát, hogy ez így
2: felül zokni. Ja, láthatatlan folyékony zokni, varázslatos filmréteggel. Közvetlenül a lábra fújható spré, valódi sejem proteinnel és súrlódás csökkenő hatóanyagokkal. A termék védi a lábat a kidörzsöléstől, harisnyával jó, akkor meg vagyok, és mezitláb is. Kellemesen frissen szárazon tartja a lábat. Ha ő mezitláb viseli kedvenc cipőjét vagy szandáját, megőrülsz, hogy miket tudsz.
0: Na, mi van?
2: Szóval, amit kerestek, köszönöm.
1: Oké, és hogy veszed le este?
0: Soha nem veszed le.
2: Mindig a lábodon marad. A
1: balszal. Ez egy olyan érzés.
2: Ezt egyszer felfújod, ott marad örökre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer, vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerész.
8: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
11: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
10: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók, folytatódik a közvilágítás fejlesztése, tehetséggondozó programot indít az iparkamara. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csaknem 1 milliárd forintot fizettek ki az asszály okoztakárok miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. A legtöbb asszálykárt térségünkből, így Hajdúbiharból, Békésből, majd Jász-Nagykun-Szolnokból jelentették. Az adatok szerint a tartós csapadék hiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoribbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az asszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodás segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Újabb városrészekben korszerűsítik a közvilágítás Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsát, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintik, ahol energiatakarékos, ledes lámpatesteket szerelnek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világító testeket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapattól az első munkahelyik programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: A következő napokban is kitart az extrém hőség, ma is szinte zavartalan napsütésben lesz majd részünk, csak helyenként alakulhatnak ki kisebb felhősödések. A délies szélét térségünkben is élénk lehet, 40 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, legfeljebb csak néhol pattanhat ki ezekből egy-egy zápor. Az ország nagy részén marad a szárazság és a forróság is, 40 fokot mutatnak majd a hőmérők itt Hajdúbihar térségében is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
5: Én szerintem a buszvezető nem annyira csajozós munka. Üszött egy BKV logós, sötét, vere, vasalt, vászonnadrágba, egy fekete cipővel, egy fehér zoknival, egy rövidújú, rosszul szabott ingbe. Üdvözli önt a BKK, matricán keresztül így benéznek egy ilyen húgy, félig húgyszagú buszon. Én nem
6: hát
5: tudom.
6: Hát azért csak oda tudsz köszönni.
5: Mert egy pilóta azt gondolom, hogy igen, tudod, arra, hogy elolvasz. De megérkezik Józsi a buszvezető, és elmegy a búzatérre, hát azért nem gondolod, hogy ott nagyon sorbálnak a lányok.
7: Nem? Lacus kinyitja az első ajtót, én felszállok, ön óriási mosolya köszönt engem, és ez az első impresszió a napban, akkor azért ez egy jól indul, nem?
5: Hát nem sokszor tudom. Szerintem a csajok inkább visszaszólnak, hogy mit mosolyogsz, te hülye a szemenek. Hát most nem a lacusa, de nem. Szóval a buszvezető önmagában nem tudom, hogy mennyire csaj. Nagyon-nagyon rámenősnek, jóképűnek, vagánynak kell lenni, hogy ott azért te úgy tudjál csajozni, hogy tényleg össze tudjál szedni telefonszámokat. Nem? De aztán lehet összen érted, vannak buszvezetők, akik orba szájba varják le az utasokat. Tehát, hogy simán lehet.
8: Vitatkoznék ezzel.
5: Igen?
8: Két olyan buszsofőrön volt, hát nyilván semmi. Hát ugye
6: és innen is köszöntünk, Péter, mehetünk tovább,
8: igen,
6: jó?
8: Igen, igen. Az egyik az, és ha akartam volna valamit, még az is lehet, hogy úgymond találkoz, egy jóképű srácot, most nem a legenda miatt, egy nagyon jóképű, ilyen középkorú pasi volt, álltam az Árpád hídnál, ő garázsmenet volt, ezt egyszer el is meséltem.
5: Igen, ezt elmondtad, igen.
8: És megállt. Ő, melyik buszt várod? Hidegbe. Gyere, azt mondja, elviszlek. És tudod, azért menő volt. És így összenéztünk, beszélgettünk.
5: Ó, igen, erről meséltél.
8: Bizony, és egyébként jó fej volt, aranyos volt, jó képű. A másik a 8-e buszon volt egy lovagom. Ritkán látom már ezen a járaton, ahol...
5: Leszázalékolták
8: meg. Nem.
7: Túl közel kerültetek egymáshoz.
5: Szürkehályok miatt eltanácsolták a vezetést. Levágták a fél lábát cukor miatt, és leszázalékolták a túlsúly miatt.
8: Nem, nem százalékolták, lesz, de biztos másik járaton. van, régi, amikor ide kerültünk, akkori sztori, és minden hajnalban első ajtón szálltam föl, és köszönt, jó reggelt.
7: Igen.
8: Aranyos volt, mondom.
6: Egy kicsit megszerelmesedtél, mi?
8: Figyelj, nagyon udvarias volt. Olyan aranyos pali volt, hogy nagyon.
7: Szerintem áthelyeztette magát, mert nem tudott az útra figyelni.
5: Nem tudta, nem tudott az érzésével, igen, mit kezdeni.
8: Nem tudott.
5: Mifelénk a buszos rugdíjas sofőr a kör végén félreáll. Hetente var le fiatal csajokat. Hát gyerekek, visszaszívom.
7: Hallod-e?
5: Hát, micsoda, mi történik itt? Én buszos kirándulóson a sofőrrel töltöttem nagyon jó estéket együtt. Azt a mindenit.
7: Vajon melyik az a
5: tudod, szakmai... mennyi kapása van egy buszsofőrnek? Nagyon sok.
8: Na, ugye mondom, hát figyelj.
7: Ami méltatlanul alul értékelt, azt gondolod, hogy nem lehet
5: és nagyon nagy csajozó.
8: Szippantos.
5: Na, keresünk meg.
6: Na, az mondjuk ezzel. De egyes gyerekek, ugyanúgy benne van ebbe is az egyenruha például, azt a múltkor megbeszéltük.
5: De egy BKK-s, volánbuszos, diszkréten bőrkörszaftos, 10 éve le nem cserélt, a hónajánál sárga foltosra átbizat, BKK-s ruha.
8: Nem így néznek már.
5: Izén a drágba egy ilyen műbőr, vagy nem tudom, ilyen szaműszálas, ilyen fehér zokt és fekete lakcipős nadrágba. Igen, mondjuk én nem, a 20 éves élményeim vannak BKV-ról.
8: Már Hugo Boss öltönyben tolják.
5: Igen. Slim fit Hugo Boss öltönyben ülnek Prada cipőbe, igen. Pakorában parfümbe, gőzben.
7: Cipkával szívja a szivar.
5: Igen. Álkoszozva nagyon durván, aranypecsi gyűrűvel. Nem, de hát aztán én, de akkor ezt máshogy gondolom.
8: Egy Rolex-el.
5: Kettő darab arany Rolex-el, de a 25 éves évfordulóra kaptak a BKK-tól. Ti mit mondtok, mik azok a munkák? Mi az a munka, ahol nagyon nagy a találtél? Most nyilván kétkezi munkára gondolok, tehát nem mondjuk felsővezető, vagy iroda, vagy menedzser, vagy mit tudom én, valamilyen cégvezető, mert az oké, az rendben van. De hogy a szolgáltatóiparban mi az a munka, ahol nagy a találati arány?
6: Szerintem pultos.
5: Pultos?
6: Vendéglátós. Biztos, vendéglátós pultos. Azt tudja, hogy képzeld, bejön oda...
5: Ja, de csaj a pultos?
6: Nem, hapsi.
5: Pasis.
6: Hapsi, bejön két csaj, barátnők, odaülnek. Jó pofizol, mondasz kettő szépet, picit ők ráittak erre a sztorira.
5: És azonnal megvagy.
7: Mirónak rendszeresen tesznek ajánlatot.
5: Mert hogy szexi, hogy ott áll a pultban?
7: Nem csak a pultban, hanem ha jókedvű vagy, mosolygós, kiszolgálod a nőt, és adod neki az ívet, visszaszól, rendel egyet kettőt.
6: Igen, és egy Miró adja az ívet?
5: Igen, igen.
7: Aha. Persze, hát flörtöl, hát hogy csinálj?
6: Flörtölget.
5: Iszik még két unikumot. Rámosolyog a Miróra, három foga nincsen, rágyújt egy szimfóniára. Olyan jó csajok vannak ott.
7: De nagyon jó.
5: Hát meg ott sok ember átmegy a kezén. Tehát, hogy eleve nagyobb a szórás, nem?
7: És akkor pontozzák őket.
5: Jó, tessék. Azt írok, hogy mentős és betegszállításként is nagyon jól lehet csajozni. Hogyan?
6: Hogy? Hát ott fekszik a betegen a szívinfarktus után? Vagy ki? A hozzátartozóval csajozol be?
5: Nem a 80 és a halál közötti mamákat, hanem a fiatal tanuló ápoló lányokkal, ápoló milfekkel. Sok olyan ismerősöm van, akik ott találtak párt, vagy alkalmi kapcsolatot magának. Lovászként bitang módon lett. Na most ezt gondoltátok volna?
7: Az a lovász fiú.
6: Simán.
7: Hát de mennyire klasszikus. Fiú.
6: Hát persze, jó képű lovász fiú kivezeti neked a vizén.
5: De kit var le egy lovász fiú?
6: A lovászlányokkal.
5: De ott vagy egy úri lovardába, ott dolgozol valahol, mint annó régen a petnáz, és mennek oda a gazdagok lovagol, hát és levarratják magukat a nyakig szaros lovász fiúval.
7: Na, de miért a BKK buszvezetővel?
5: Át kell ezt gondolnom, gyerekek.
6: Valahogy rossz irányt vetett.
5: Rossz sztereotípiáim vannak különböző foglalkozások. Kertész. Én nem tudom elképzelni, hogy az a klasszik film jelenet, hogy ott fekszik az 50-es milf napszemüvegben. Nagyon durván. A medence partján is. Jön a kertész fiú félmeztelen egy napbarnítottan egy kertész gatyába? És 5 perc már iszonyatosan...
7: A sövényvágóval?
6: Hát ha nem őt, lehet,
5: oké, de most ez egy ilyen film jelenet, de hogy realitása van, hogy egy balatoni kertész varogatja a tulajdonosokat szerinted a nyaralóban.
6: Miért a jóképű a csávó? Tényleg, ott is ugyanaz van, az uniform is, ott is megvan, itt ugyan kertész gatya, meg ízé, meg sövényvágóoló, de van jelkép, érted?
7: Mert olyan fizikai munka, igen. Tehát, hogy azt látod, hogy duzzanak az izmai bizonyára a póló alatt.
5: Tehát, mint amennyire valaki egy patkoló kovács? Tessék, kell hozzá egy jó testfelépítés, a csajok csillogó szemekkel néznek. Hát pedig csak hobbim, de imádom csinálni. Amúgy hát programozó
6: nézem
5: vagyok.
6: Én nézem a TikTokon ezeket a
5: patkolásokat.
6: Viccelsz? Hát oda még én is szerelmes lennék.
5: Tényleg?
6: Az olyan jó, megfogja azt a rohadt nagy állatot.
5: Fölemeli, leszedi a patát, közé, kiszedi tudod, a körmöt.
6: Zseni.
5: Aha.
7: Van egy ilyen TikTok influencer, aki állandóan patkol. olyan jó képű ürge, hogy atya
6: megpatkolhatna, mi?
7: Hát én folyamatosan nézem, ahogy potkol. Mindig feldobja.
5: Igen, nagyon durva. A masször barátom nem győzi levakarni a női vendégeket. Na, azt lehet, az oké. Okay, az oké, okay. Ott fekszik egy nő, majdnem mesztelenül megmasszírozod, jól nyúlsz hozzá, tetszik neki, ajánlatot tesz. Ez tök evidens, nem? Tehát a masször az, amiben azt mondom, oké, okay, adom nyilván. Tehát, hogy ott tényleg lengén öltözött nő, jól megmasszírozod, jó helyre nyúlsz, látszik, hogy érzik ki a nyúlszózat, hogy jól masszírozod, tehát annak azért az, ott el tudom képzelni, hogy azért ott a végén azért csattan az amószappal. Tehát, hogy azért ott én, ott, na, ez egy olyan munka, amire azt mondom, oké, ez benne van az ötben. Masször férfiként nyilván tele vagy ajánlattal. Ezt értem. De egy patkoló kovácsot, vagy egy lovászfiút annyira nem értem.
6: Megmented ráadásul a kedvenc állatát, tehát hős vagy, érted? Ott van a beteg lósántikám, úgy fája.
5: Igen, zseniális. Ott
6: a tulajasszony, egy jó 40-es, 50-es milférted, kijön a patkoló kovács.
5: Tehát akkor tulajdonképpen minden mit csinálsz, attól függ, hogy nézel ki.
6: Egyébként
5: tehát
6: akkor mindenki foglalkozás. Egy kicsit ez benne van.
5: Írom, aki kenyér szállít, kétet nyom, és már volt kettő kuncsaft. Kenyeret szállít két hete, és már két sajt
7: levar. De mi idén, hol is hátra hívod az Erzsébet vektik közé? Vagy
5: hát ez egy jó kell friss kenyérszakban egyébként jó szexelni. Ez a nincs baj.
7: Mi hajszor szexelni friss kenyérszakban?
5: Nem sokszor szexelek. Kinyitod a kocsi ajtaját, árad belőle a jó kenyérszak, beviszed a csajt. Magadra csukod, és már meg is vagy.
7: Például a magántanár az biztos ilyen.
5: Hát, igen, magántanár.
7: Hát, eljársz hozzá, ne viccelj, házhoz mész, ott van egy fiatal tanítvány, hát, aki mellé odaülsz.
5: De nem mész rá.
6: Hát, tizenéves még, halló.
7: Hát nem feltétlenül.
6: Ja, jó, hogy
5: ha bukott nyolcszor, lehet, hogy már 20-es, és még mindig igaz. Hatodik.
7: Angoltanár. De hát akkor a kresztanárok is ilyenek, akik ott ülnek melletted a kocsiban.
5: Azt nem tudom képzelni, de én most láttam, ugye voltam a motoros oktatáson, azért mindig egy kicsit ilyen elhízott kresztanárok vannak, akik ott üldögélnek jobbra a sofőr egyen. Diszkréten nem mozognak semmit.
7: Írjatok nem diszkréten elhízott kresztanárok. Mi a találati arány?
5: Gyere a papához, meggyorsítjuk azt egy kicsit.
7: Taxis pizzafutár.
5: Azt is adom. Tehát igen. A taxi szerintem az annyi emberrel találkozik, hogy az biztos egy csajozás foglalkozás.
6: Csajozós foglalkozás. Van egy csomó sztereotíp gondolatod a taxisra, hogy lenyúl, hogy izé. Nem?
7: Hát te nem hogy... tartós párkapcsolatot keresel ott éppen.
5: Nem, egyszerűen csak az, hogy az okay. A csajozósabb foglalkozásokat közé tenni.
6: Beültél hátra a taxiba, te vagy a Juli, visszafordul a taxis, hogy hova lesz. Kisasszony, látod, hogy nagyon szép, és akkor mi hazaviteted magad, és fölhívod magadhoz?
5: Akár.
7: Megkérem rá, hogy hozza be a csomagjaimat. Igen. Taxi. Vannak csajok, akik azért utaznak el, hogy kiéljék magukat. Még a táskáját sem rakta be a csomagtartóba, már megkérdezi, hogy van-e feleségem. Most már térképen jelölöm, hogy melyik országból volt meg a csaj. Ez az én külföldi utazásom.
5: Zseni. Tehát ő külföldön taxizik?
7: Nem, Magyarország a külföld.
5: Ja, hogy a külföldieket varogatja?
7: Képzeld el, jön be a repülőtérről, megérkezik Magyarországra a...
5: És már az már
7: tudod el. Francia.
5: És már a taxisokat megnyúlja. Az mennyire durva. Azt a mindenit. Úszómester, annyit írt, én már csak tudom. Igen. Egy jóképű úszómester, ott vannak a csajok, üldögélsz ott, félmesztelen vagy, napbarnitott, jó tested. Van, ezt szerintem ez...
7: az életmentők, akkor az simán.
5: Közhely, de hogy ezt el tudom képzelni simán. Nem? Tehát ez abszolút rendben van.
7: Trambulin szállító.
5: Már itt van Csaba a lovász. Szia Csaba!
9: Halló, sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
5: Te vagy a lovász fiú?
9: Voltam lovász fiú.
5: De a ló tulajdonosok? Vagy lovardai dolgozók? Vagy kik voltak?
9: Volt köztük tulajdonos is, illetve volt köztük olyan, aki a versenyzőkkel jött, ő is előkészítő.
7: Azt mondd el, hogy jött létre a légy ott?
5: Igen, a ló tulajjal, az igen. Hogy jön létre?
7: Ki lép oda kihez?
9: Ott már ilyen komoly hátterekről volt szó, illetve ugye nem volt annyira boldog az ő kapcsolata, és ugye ott volt a kis kedves lovász fiú, akinek ki tudta önteni a lelki.
5: Ó, tehát fogtad ott vezetőszáron, vitted, kicsit futószárasztató, kicsit az ment, jött, és akkor ezt csak ő kiöntötte a lelkét. Te megmondtad, hogy erre persze, itt a papának elmondhatod.
9: Bármit. Szívesen meghallgatok bármit.
5: Szívesen meghallgatsz, igen. Szomorú nőket nagyon szívesen meghallgatsz.
7: És ha hátra vitted a szénabálák közé, vagy hogy akkor hova viszi az ember a...
9: Nem, semmiféleképpen sem. Hát ott volt nekem lakás kiadva. Lovardán belül.
5: Micsoda! Lakásod volt kiadva Lovardán belül. Hát akkor csodát láthatok az a lakás.
9: Hát 3-4 lépése voltam a listálótól, és akkor így... Minden adott volt, ami kellett hozzá.
5: Hát mondjuk nem kell messzire menni. Jó, de ez amikor jó. Hazaviszel, igen, itt igen. A lovardába. Gyere, 6 méter.
7: Után.
6: Jó, amikor kiöntötte a lelkét a megkeseredett milf a rossz házassága miatt, akkor mi volt a következő lépés, hogy gyere föl
5: hozzám? Hát onnan már tudod, mi a következő.
6: Igen.
9: El, hát elsősorban ugye meg kell nyugtatni, hogy lesz ez majd még jobb is.
5: De gyönyörű, meg kell nyugtatni. Jobb lesz, gyere papá, jó, hidd, de hogy jobb lesz. Na indul, menjél már, jobb lesz, persze. Tehát Joe Pesci a kaszinóba, Sharon Stone-a. Jó, de jó. Na jó van, Csaba, oké, köszi, hogy öröktél, ciao.
9: Hát igazán is, mit, hello, sziasztok.
5: Hello. Kábel TV és internet szolgáltató bekötés, Tamás írta nekünk, hibajavítás.
6: Igen, szintén, kivárja meg otthon a szakít az asszony.
5: Ez megint, amire igen, múltkor beszélünk, ez működik. Villanyszerelőként dolgozunk, eddig maximum az áramcot megírja valaki szepét, tehát ez az nem működik. Buszsofőr vagyok. Nem a legszebb, legigényesebb és legokosabb lányok akadnak itt horogra.
6: De valaki horogra. Most nem kategorizálunk.
5: Jó, hát most nem ugye? Azt mondtuk, persze. De azért nincs ezzel baj. Igen.
6: A DJ-k.
5: DJ az abszolút. Aztán persze.
6: Hát most... Azt mesélni?
5: Nem. Minden fiatal vagy DJ, fönn vagy a pultba, ez már 30, ez már 80-as években is nagyon ment. Igen. Oké. Milyen női foglalkozások vannak, amik ugyanígy működnek az ő oldalukról? Tessék. De most a pasikat meghallgattuk. Lovász, pilóta, sofőr. Oké. Mi az a női foglalkozás, ami beindít minket, pasi, és a nők tudnak vadászni nőként? Most nők írjatok, drága.
6: Ápolónő, azt tuti.
5: Én de ez olyan... férfi fantázia az ápolónő. Hát fehérmájúaknak gondolod az ápolónő, de most női fejjel gondolkozz, hogy mi az a foglalkozás, ahol ők vadásszák le a pasikat. Az ápolónők fehérmájúak.
7: Rákóczi úr, jöttem a katéterre.
5: Igen?
6: Hát az nem volt, de nekem volt orsövény műtétem 19 éves koromban.
5: Aha.
6: Én olyan szerelmes lettem, mint a veszedelem.
7: Mert kiszolgál, mert ápol, mert gondoskodik róla.
6: Nem, hát egy rohadt jó csaj. Ja,
5: akkor nem, igen, megvan benne egy alá fölé rendelt.
7: Van egy ilyen hozzáadott érték, nem? Hogy úgy gondoskodik róla, hogy szeretget téged, hogy miatta leszel
6: igen,
7: jobban.
6: Igen, persze. Hát az...
5: Jó, tessék, stewardess, tuti, nem? Oh. Stewardess. Tehát a stewie annyit csapasítik, amit akar. Várjál,
6: akkor tényleg, mert ez a mi fantáziánk igazad van.
5: Az övék is én vagyok.
6: Igen?
5: Nem, de azt gondolom, hogy a stewie az egy olyan foglalkozás, ahol tudsz pasizni. Egyenruhában vagy, fiatal, válogat a Wizzair vagy a Ryanair. Sok pasi átmegy a kezed között. Ott azért, ha nyitott vagy rá, vagy flörtölnél, ott csajként, mint foglalkozás, a stewardess az például csajozós foglalkozás.
7: A női fodrász az nem jött szóba?
5: A női fodrász az nő megy, nem? Nem nőket?
7: Nem, sőt, egy csomó, nem.
5: Férfiakat is elkap?
7: Igen, és hát az ráadásul az
5: simán el tudom képzelni.
7: Bizalmi állás, ott kiöntöd neki a szívedet, a lelkedet, és utána aztán...
5: Igen, swinger klub recepciós, konyhás némirek.
7: A fitness klubokat egyébként nagyon sokan mondják.
5: Az persze. Hát gondolod, de hány tesztoszteront a duzzadó pasi kapott ajánlatot? Hát, hogy neked nincs pasid, ott válogatsz, nem? Csinos vagy, pult mögött állsz, azt tudja, hogy egy pasizós szakma. Abszolút. Csak kavicsbányában a mérlegkezelő csajok nagyot mennek. Igen, ha egy nő nem szexel, amikor akar egy pasi, akkor igen, akar egy pasi bármit mellett. Ez egyébként teljesen így van. Rendőrcsajok. Mennyire lehet pasizós?
7: Hogy azt mondják, hogy az egyenruha az beindít. Hogy az egyenruha, annak egyszerűen van egy olyan...
5: Ezt adom.
7: Igen, tehát hogyha egy nő vagy egy férfi egyenruhát visel, az már egy jó ajánló.
6: Könnyebb dolguk van a nőknek is ebből a szempontból, mert mi férfiak ugye nyitottabbak vagyunk erre.
5: Igen, szerintem, ha nő akarja, csak, akkor 10 pasi jut az ujjára. Igen, ha egy pasi akarja, akkor még mindig el kell menni csajfodászni, tehát hogy nem ugyanaz. Ügyvédnő fitness edző. Adom.
6: Mondj, az ő, igen.
7: Azt mondják, lépcsőház.
5: A ügyvéd,
6: a legutóbbi aláírás címpéldány készítésénél, hát...
5: Csajozó szakma lenne? Azt mondod, hogy tudnak, nem pocsát, hogy pasizni tudnak? Hát egyébként...
7: Igazából
5: nem van benne valami. Ugye? Aláírási címpéldány
6: kellett, hát most
5: és kolléginához mennél még? Igen, mennél még a kolléginához?
7: Akkor menj el, amikor kedved, amikor kifizet a közjegyzőnek.
5: Igen, bemondja az óradíját, akkor egy picit azért lerohad az
7: ember. Na figyeljetek, lépcsőház, takarítás és gondnokság mellóval is lehet csajozni, illetve nyilván pasizni is.
5: Hát azért, én azért nem tudom, hogy a lépcsőházat mennyire takarítják jó csajok. Ez mennyire egy pasizós szakma. Takarítod ott a villadásvödörre, felmosol, és akkor jön haza Józsi, és akkor az nem tudom. Gyógytornász, nagyon igen, adom.
6: Hát ott is ugyanaz van, mint az ápolónőnél, hogy ugye rosszul vagy beteg, vagy kell rajtad segíteni, és jön egy nő, aki ezt megteszi, hát ott véged van.
5: Fogászati asszisztens, nagyon jó.
6: Na hát az nem.
7: A fogászati asszisztensek kifejezetten
5: ha beteget vigasztalod, mert fél, megsimítod az arcát nyugtatásként, bátorítóan rámosolyogsz, fehér egyenruha.
6: Megvagy.
5: Azt írja, Andrea, hogy higgyétek el, hogy megvan.
6: Hogy hol dolgozol, mert akkor oda mennék, most majd fogkövet lesz.
5: Igen, kicsit simogasd meg az arcunkat, igen. De fiatal társasági közös képviselő asszony, bocsánat. Persze, fiatal,
6: ha fiatal és jó nő, akkor mindegy, hogy
7: jó tanár.
5: adom. Jogatanár az egy kifejezetten pasizós, ha akarsz.
7: Igen.
5: Ha nem vagy foglalt, akkor ott mindenki fel akar szedni. Hajlékony vagy, jó órát tartasz, nem? Tehát az teljesen egyértelmű.
7: Tényleg az van, hogyha egy nő egy buliban oda megy, és fel akarsz szedni valakit, akkor bárkit fel tudsz szedni.
5: Egy nőre, szoktam, egy nőre mindig jut 10 pasi, aki elvinni. Egy pasira, egy sima átlagos pasira, most nyilván nem rólunk van szó, hanem egy sima, teljesen mezei, hétköznapi, levedlet, koszlott, feslet, de hogy egy sima pasi, annak meg kell dolgozni, mert 10 másik pasi akar ugyanahoz a nőhöz odaérni. Egy nő egy szórakozó ilyen, azt mondja, te gyere, meg te gyere, te hozd az öcsédet, te gyere hatra. És ő elvisz ennyit. Egy pasi nem viszel így sok csajt, mert ugyanarra a csajra még 26 pasi jut. Tehát egy pasinak sokkal többet kell melózni egy szingli pasinak éjszaka, hogy becsajozzon, mint egy szingli nőnek. A szingli nő csak bemegy a bárpultra, már hatan fel akarják szedni. Egy pasit nem akarnak egyből felszedni.
6: Meg szerintem mi az elfogadásban, hogy kivel megyünk el, egy kicsit a férfiak lazábbak. Tudod, itt szerintem ti jobban válogattok.
5: Hát a végső ti mondjátok ki. Igen. Tehát te aznap nem akarsz szexelni, ott 15 pasi oda jöhet. Nem fog működni.
7: És nem? Én nagyon bátortalan voltam.
5: Még azért behozhatsz egy csomó lemaradás, Juli.
6: Ma este egy szállodában lakunk, Juli.
5: Nem utáskodj.
6: Nem rajtam fog múlni.
5: Nem utáskodj. Elmehet ma ez egy ilyen közös swingerbe is, ha akarjátok. Beülünk a jacuzziba, én kezdem, messzen beültök, aztán meglátjuk. Gyerekek otthon vannak, kicsit erős, de mindenben lefekszenek. Tehát mehet, átalakulhat ez estére.
7: Nem tudom, lehet, hogy...
5: Lehet ez egy alternatív
7: parti. Lehet, hogy volt egy ilyen alapélményem, az első ilyen... Én láttam egy szórakozó helyen olyat, ahol a lány nagyon felszívta magát, összeszedte minden bátorságát, odalépett, és utána kiröhögték.
5: Jó, most igen, azért van, hogy egy gólyabálon egy 18 éves csajt elhajtanak, de érett felnőtt nőként lemész egy diszkóba, 100-an akarnak felszedni. 100. Mondja, Gyű?
10: Pasikat előbb kiröhögik.
5: Honnan tudod, Gyű, mikor voltál diszkóba?
7: Pasikat előbb kiröhögik.
5: Pasikat előbb kiröhögik, mondja, Gyű.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
12: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
11: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
12: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak így.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék annyira spóroltak az energiával, hogy ma is best of volt az adás. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, aki különösebben egyébként áramot nem nagyon fogyaszt itt a stúdióban, csak a keverőpult van előttem bekapcsolva. A mindig fényárban úszó stúdió energiafelhasználását minimalizáltam, és játszom az igazi mai slágereket mindenkinek, aki próbálja túlvészelni ezeket a forró nyári

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Ide ezekkel a zenékkel, és az élményeket is osztjuk még, mert hogy a Parádé Rememberre adunk majd páros belépőket ebben az órában is itt a Rádió 1-en. 10 óra 17 perc van egy közlekedési infóm, Benyus írta, hogy az M0-áson 5 kilométeres dugó van jelen pillanatban a déli részen Sziget-Szent Miklósnál, az M1-es felé haladó oldalon lehet lassulgatni.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: És jöhetnek még az utak hírei SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Ó, ez nagyon csörög. Halló?
2: Szia, Heg vagyok. A Hegesztő srácoknak szeretnék én egy pörgős számot, ebből a nagy melegbe is nyomjuk.
0: Melosztok a Rádió 1-gel.
2: Igen, dolgozunk ebből a nagy melegbe.
0: Pont egy jó kis vidám pörgős indult el, legyen akkor ez a tietek. Jó munkát!
2: Rendben, a Zsoltinak, a Rolinak, a Sanyinak és jó magamnak.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hogy ki mit csinál ebben a nagy melegben, nézem az üzeneteket, és láttam Alexandra Weiberét. Szia, Atis, házfelújítás közepén vagyunk, amint belépünk az építkezési területre, a rádió az első, amit már kapcsolunk is. A Rádió 1 nélkül nem lehet se dolgozni, se táncolni. Egyetértek, mert a Rádió 1-en ilyen szuper zenék szólnak, mint ez. Ray Dalton, Blood Running, az infók után ez is jön.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: A Stadium X.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és aki szeret bulizni, az most kap a telefonja után. ATB, Dahul, DJ Quicksilver, Brooklyn Bounce például a Parade Remember fellépői között. Augusztus 29-én szombaton, és én adok rá páros belépőt valakinek. 0620 311 111 a forrodról. Tessék jönni, játszani, hajrá, hajrá!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy jó kis bulira, ahogy látom, kapható minden Rádió 1 hallgató. Folyamatosan csörög mind a 10 vonalunk, ezek közül valaki most nyerni fog. Na nézzük, Rádió 1, tessék!
1: Szia, Adri vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Adri, szia! Neked hogy telik a napod?
1: Az udvaron vagyok, medencében.
0: Jaj, de jó! Medencéből idén még nem beszéltem senkivel. Szabin vagy?
1: Nem, a kislányommal vagyok itthon, 1 éves múlt.
0: Imád anyával medencézni?
1: Igen.
0: Hát akkor így a gyerkőccel neked elröppent a nyarad.
1: Igen, igen.
0: Csak mert a vége bulizós lesz.
1: Igen, 10. vagyok.
0: 10. lettél!
1: Köszönöm, köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Megy.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: El sem hiszem, köszönöm.
0: Valakinek azt a leányzót le kell passzolni majd.
1: Igen, nagymama örülni fog.
0: Ebben biztos vagyok. Jó bulizást kívánok nektek, rátok fér anya és apa. Na de ki

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hogy ki mit csinál ebben a melegben. Valaki már a sulira készül, csak mondom, ilyen üzeneteket találok. Szia, ti is jók a zenék, mint mindig. Üzenem a feleségemnek, hogy kitartást az iskolai cuccok összerakásában. Azért az így kemény, augusztus elején. Nem mondanám magamat utolsó pillanatos embernek, de ti rendesen belecsaptatok a lecsóba. Viszont azok a Rádió 1-esek, akik még nyaralgatnának egy picit augusztusban, azok a Rádió 1-jel tegyék. Indítom hozzá a következő zenei órát, mutatom, hogy mivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak.
9: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: 7 perccel járunk 11 óra után, már most van, ahol 38-39 fokokat mérni az országban, a délebbi részeken elsősorban, de északnyugaton is. Nagyon figyelni kell, koncentrálni vezetés közben. Az M7-esen ráadásul baleset is volt Letenye felé Balatonszemesnél, autókontra szalagkorlát, itt csak egy sávon lehet haladni, ezt Bodnár írta. Azt pedig korábban tudtuk meg, az M0-áson 5 kilométeres a dugó Sziget-Szent Miklósnál az M1-es felé, dolgoznak ugyanis az úton.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és valakit most bejuttatunk augusztus 29-ére a Parádé Rememberre a Budapest Parkba. Halló!
1: Szia, Tis Gábor vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Gábor, honnan csörögtél?
1: Győrből.
0: És munkából?
1: Nem, ma éppen Szabin vagyok.
0: Jaj, de jól teszed. Hogy bírod ezt a dögmeleget?
1: Őszintén, egy kis klímával, de csak akkor, amikor engedélyezve van, természetesen.
0: De most engedélyezve van.
1: Nem, most ki van kapcsolva egyébként.
0: Mert egy hős vagy. És buliznál egy nagyot?
1: Hát, nagyon szeretnék.
0: Mert 10. lett! Yeah!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Páros belépőjegyet nyertél!
1: Köszi! Nagyszerű! Jobb a szabadsági!
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Hát kérlek szépen!
1: Nagyszerű!
0: A nyarat egy nagyon nagy bulival zárod.
1: Hát igyekszünk, akkor igen, természetesen, nagyon jó.
0: A többieknek mondom, vannak még jegyeink bőven, úgyhogy lesz játék nagyon sok a mai nap folyamán is, itt a Rádió 1-en, és hogy a jövő héten miért lehet majd játszani, azt meg most mutatom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, vásd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Kínát is, amikor először lépett ott fel Kínában, egy visszafogott közönségre számított, ehelyett azt élte át, hogy teltházas bulikon végig táncoltak, ugráltak az emberek, utána úgy nyilatkozott, hogy az egyik legkellemesebb meglepetése volt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermel. Jó munkát, jó nyaralást mindenkinek. Mindjárt hozzuk hozzá a Daily Mixet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
5: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
12: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu. Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most,
15: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerme.

Hello, hajdúsági hallgatók, Rai Zsolt vagyok, kellemes kert délutánt. Kívánok jó munkát annak, aki dolgozik ebben a nagy melegben, együtt érzek. És persze jó pihenést annak, aki éppen nyaral. Nálunk itt a hajdúságban, de ez a nagy meleg talán még a nyaraláshoz sem igazán kedvez, vagy akkor vízben kell ülni egész nap, vagy valamilyen klimatizált helyen. Ez a Daily Mix, itt a Hajdúsági Rádió, egyenlő csak igazi mai sláger, vagy itt lesz még velünk Jason Derulo, Zara Larsson, a Train, Alex Warren, Lady Gaga, Dua Lipa, és itt van Minelli is, Romániából, ő a Wasabi nevű lánycsapatban kezdte. Ez a Rampampam, itt a Hajdúsági Rádió, egyenlő csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a Daily Mix.

0: The Dead Dance DJ Duck remixében volt itt Lady Gaga dala. A Daily Mixben ez a Hajdúsági Rádió egyenlő csak igazi mai sláger. Megy kellemes kedd délutánt kívánok, remélem jól telik a nap. Mi azon vagyunk, hogy ez így legyen, jól befűtöttek, ahogy mondani szokás. De hát ez van most, tudjuk, hogy ez is lesz még a folytatásban, hiszen ma is 39 fok, holnap is, csütörtökön 38, pénteken 37, szombaton 36. Hűsítő zápor zivatar jöhet vasárnapot, 33 fok lesz, aztán 10-e hétfőtől legalább olyan 20-a csütörtökig folytatódik tulajdonképpen a nagyrészt napos nyárias idő. Picit több felhő lesz majd felettünk abban az időszakban. Itt-ott lesz zápor, zivatar, meg nem lesz annyira meleg. 29-33 fokot mérhetünk. Alex Warren folytatja már nálunk, ez az Ordinary, ami a 24. a héten a Rádió 1 Top 50-en. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi. Ma is láger megy, és folytatódik a Daily Mix.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Good Life, a jó élet, Fast Boy, itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, ez a Daily Mix, amit mindjárt folytatunk is, de hozok most néhány filmes sorozatos infót. Látványos lett a Matchbox film, előzetesen játszik benne John Cena is, mint hogy a kegyelfutó gyalogkakukban is feltűnik, és ahhoz is van már előzetes. Előzetest kapott a Neuromancer. William Gibson Cyberpunk regény alapján készült a sorozat, Callum Turner a főszereplő, de játszik benne Mark Strong és Peter Skarsgård is. Ott van az új Pókember film a mozikban, és csináljunk egy rangsort a 9 élő szereplős Pókember film között. Szubjektív persze a dolog, de fussunk neki. A 9. pont most a legújabb, a Pókember vadonatúj nap. A 8. a Pókember idegenben, a 7. a csodálatos Pókember, a 6. a csodálatos Pókember 2, az 5. a Pókember hazatérés, a 4. a Pókember 3, a 3. a Pókember nincs hazaút, a 2. a Pókember 2 2004-ből, az 1. pedig a Pókember 2002-ből, itt is ugye Tobey Maguire volt Pókember. Jason Derulóval megyünk már tovább, folytatódik a Daily Mix In My Head, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Van egy jó, meg egy rossz hírem. A rosszal kezdem, véget ért a mai Daily Mix, a jó pedig, hogy holnap is várok mindenkit dél és egy között egy kis Daily Mix-elésre. Most pedig folytassuk a mai délutánunkat a második zenei órával. Itt az benne Ed Sheeran, Regan Lily, Sam Smith, Rihanna, Shakira, Teddy Swims, Martin Garrix, az órát Kamraddal indítjuk. Hamarosan jön a Be Mine, ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi ma is láger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Vályi Zsolttal. Csak igazi ma is láger megy. Hajdúsági Rádió 1.

The Fate of Ophelia, Ophelia végzetéről énekelt Taylor Swift, itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, Vályi Zsolt vagyok. Kellemes kedd délutánt, kívánok jó munkát annak, aki dolgozik, jó pianist, akit nyaralnának Hajdúságban, jó étvágyat, hogyha ebédelnek. Nagy a hőség, vigyázzon mindenki magára. Ebben a zenei órában itt lesz még velünk a Why Don't We, David Guetta és Sia, Loy, Kelly Harris és Rihanna, Sam Felt és Rosalind, és itt van Martin Garrix is, ez már az Animals. Itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi, ma is sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Dajdajozott nekünk Shakira és Burna Boy itt a Hajdúsági Rádió egy csak igazi mai sláger, megyén pedig jövök most a várató hajdúsági időjárással. Nagy a hőség, de hát ezt mindenki a saját bőrén érzi szó szerint, és marad is még a hőség. Ma is 39 fok, holnap is, csütörtökön 38, pénteken 37, szombaton 36, vasárnap lehet zápor, zivatar, 33 fok. Aztán 10-e hétfőtől 20-a csütörtökig még mindig nyár, napos idő, picit több lesz a felhő, egy-két zápor, zivatar, és nem lesz annyira nagy hőség, 29-33 fokokat mérhetünk majd abban az időintervallumban. Kelly Harris és Ariana jön már nálunk. This is what you came for. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahogy csak igazi mai sláger megy kellemes kettél utánt.

0: Hajdúsági Rádió 1. A Hajdúsági Rádió 1-en. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Igazi mai sláger.
2: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandósság alatt is alkalmazható.
3: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Reklámot hallottak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Jön egy újabb. Jön egy újabb. Jön egy újabb. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Megyek lassan én is, hiszen közelít a 2 óra, de előtte hozok még hajdúsági programokat. Augusztus 11 Debrecen, Zeneerdő, szabadtéri koncert Debrecenben a Nagy Erdőben, és László és sztárvendégei. Augusztus 7-9, nemzetközi traktorhúzó verseny és nemzeti amatőr traktorhúzó bajnokság Hajdúböszörményben, sok kísérő programmal. Augusztus 6-9, kamionos találkozó Hajdúszoboszlón a repülőtéren. Augusztus 16, vasárnap Hajdúszoboszló kertmozi a Szent István Parkban. Augusztus 7-8, hajdúszoboszlói gasztrofesztivál. Rockcafé koncertek Hajdúszoboszló. Augusztus 7, latin varázs. Augusztus 8, country, rockabilly jamboree. Augusztus 14, Match Boys trio. Augusztus 15, bárdos band és férfi tanerő rock band. Augusztus 19, room service, Brian Adams tribute. Augusztus 22, Lóci játszik koncert. Ennyi voltam mára, köszi a figyelmet, további kellemes délután, jó munkát, aki dolgozik, jó pihenést, jó nyaralást annak, aki itt jön nálunk a Hajdúságban. Találkozunk holnap déltől a Daily Mixben. Báj Zsoltot hallották, hallottátok, a Wide and Weaver búcsúzom, ez a Fallin itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi, ma is láger megy. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzési fesztivál
2: szezon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi és hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Itt a Rádió 1, 14 óra 13 perc, közlekedési infókat kaptam. Alex azt írta, hogy az M5-ösön 4 kilométeres a dugó a határ felé haladva, Kecskeméttől lehet erre számítani, baleset nem történt, csak dolgoznak az úton. Huba SMS-e, Atisom, Esztergomban minden frankó, szuper jól lehet közlekedni, csak nagyon meleg van. Az új esztergomi frekinket hallgatja, Huba, de jó vagy, FM 107.5, jó utat ott is. És névtelenül kaptam hírt SMS-en egy M7-esen történt balesetről Sukoró környékén, de ezt sehol nem erősítették meg nekem, úgyhogy kérjék onnan üzeneteket, mi a helyzet. 0620 311 111 a forradrót SMS telefon Viber.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldést támogatója a Foxpost applikáció.

0: egyetlen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy.
1: Sziasztok, Dani vagyok. Jó nyarat minden Rádió 1-esnek. Rádió 1, csak igazi mai slágermegy.

0: a Rádió 1, csak igazom, hogy sláger megy, és kértem infókat, mi történt az M7-esen, írta B monogrammal valaki az SMS-t. Hello, Atis, az M7-es baleset valid? Andrea írta, szia, az M7-esen tényleg volt baleset a Balaton irányába, mi körülbelül fél órája láttuk, hatalmas volt a torlódás, mert teljes útzár volt. Moncsi pedig ezt írja, M7-es Pákozd és Székesfehérvár között volt a baleset, Siófok felé nagy a torlódás, lassítsatok azon a szakaszon. Bárki bármit lát még az utakon, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai slágerben, egy egész nyáron mi intézzük a legjobb fesztiválokat, bulikat, és hát augusztus 29-én jön a Parádé Remember a Budapest Parkban. Ja Istenem, hát annó a Rádió Egynek is volt kamionja a Budapest Parádén több éven át, mekkora partikat toltunk együtt. Aki most 10-ként elér, az velünk felidézi majd ezt a hangulatot. Halló!
1: Szia, Brigi vagyok, és játékos szeretnék jelentkezni.
0: Brigi, te vagy az, igen. Felhívtál 10-ként!
1: Köszönöm. Jaj, de jó, nagyon jó. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Hú, Brigi! De köszönöm. Nagy mázlista vagy. Sokan irigyelnek most téged.
1: Nagyon sokat próbálkoztam én is, de ma volt először, hogy vonalat is kaptam és felvetted.
0: Hát kérlek szépen, kitartó vagy.
1: Igen.
0: Úgyhogy megérdemled a nyereményt.
1: Köszönöm szépen.
0: És sokan megérdemelnék, mert mind a 9 telefonáló, akivel előtted beszéltem, nagyon-nagyon szerette volna. Hát próbáljuk meg újra, drága Rádió 1-esek, a következő órában az igazi mai slágerek között.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Az újabb zenei órában is azonnal egy-két perc csak, és Martin Garrix Butterflies, amivel indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Bale a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is lett.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
0: Reklámot hallottak.
10: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. Újra játszunk hamarosan. Tessék majd figyelni, mert két zene között ebben az órában is szólni fogok, ha hívni kell, ahogy szoktam. És aki mázlista, ebben az órában megnyerheti a páros belépőjét Parádi Rememberre augusztus 29-ére. Együtt rádiózunk délután 5-ig, aztán Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma is két órás mix Pure Beat-tel. És hát apropó Rádió 1-es DJ-k, itt van egy zene, amit ők szerettettek meg az országgal.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to Radio 1

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban The Kid Leroy oldalán az a Justin Bieber, aki $0 keresett a foci VB halftime showján való fellépésével, mert hogy az ott szereplő A-listás sztárok mind ingyen vállalták a fellépést, ha jótékonysági szervezetnek utalják a nekik járó összeget. Ez jó fejség mindegyik őjüktől.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az országban már 51 frekvencián, ugye legutóbb pár napja Esztergomban indultak el az igazi mai slágerek FM 107,5, és velünk jó hangulatú a nyár, hamarosan ilyen dalokat is hozok, mint Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

vidám a mai nap is. Meleg van, ez igaz, de a rádió egyel kibírható, így szólnak a nyár slágerei, és közöttük páros belépőjegyeket is lehet nyerni a Parade Rememberre a Budapest Parkba augusztus 29-ére szombatra. Itt az újabb lehetőség, most indítom a játékot. A 10. telefonáló megkapja a páros belépőjét a forradalmi 20-as 311-111. Sok sikert!

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát drága Rádió 1-esek, stipistop, nekem van a legjobb munkám a világon. Ezt most mondom. Mert én nem azt hallgatom, hogy úristen, milyen meleg van, hogy ez kibírhatatlan. Én boldog, vidám hallgatókkal beszélek egész nap, akik bulizni szeretnének. Halló?
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak téged?
1: Fanni vagyok.
0: Fannikám, úton vagy, jól hallom.
1: Igen, most vagyok éppen haza.
0: Dolgoztál?
1: Nem, egy barátommal találkoztam.
0: Akkor jól telt a napod.
1: Igen, igen, nagyon jól.
0: És ezt a barátodat vinnéd bulizni is?
1: Nem, egy barátnőmmel mennék.
0: A bulizni barátnővel mész.
1: Igen, igen, mindenképpen.
0: Jó, szólj majd neki, hív fel telefonon, hogy megvan a jegy, 10-ként hívtál fel!
1: Köszönöm, nagyon örülök.
0: Kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Itt a jegy.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, ott leszünk.
0: Jó budizást kívánok!
1: Köszi!
0: És aki irigyli most Fannit, aki ugyanígy szeretne nyerni, az hallgassa továbbra is a műsoromat, mert a következő órában ismét játszunk itt a rádió.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 5-től Rádió 1 Live Mix Summer Edition Pure Beat-tel. Addig is igazi mai slágerek nyár feelingben, és játék lesz a következő zenei órában is. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek az Opalite, amivel mindjárt indítom az órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-311-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: The limit. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország

0: itt a Rádió 1, 6 perccel járunk, 16 óra után közlekedési infókat kaptam. Többen is jelezték, Kriszti is és Tamás is az M1-esről, hogy Budapest felé haladva Tatabánya és Szárliget között is, és Biatorbágynál is volt egy baleset a terelésben, úgyhogy van ott most bosszúság rendesen. Szabitól tudom, az M5-ösön autózik, hogy kifelé haladva Kecskemétnél továbbra is lassulgatni lehet, mert dolgoznak ezerrel. Borisz a 71-es főútról írt, Paloznak határában többen karamboloztak, oda és vissza csak félpályán lehet haladni.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jó utat mindenkinek a Rádió 1-jel, kitartást! Jöhetnek még az infók, 20 311 111 a forró drót.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor

0: páros belépőt a Parádé Rememberre augusztus végére a Budapest Parkba. Halló!
1: Szia, Tis, Dani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Danikám, munkában?
1: Igen, még igen.
0: A zajokból szűrtem le, mit csinálsz?
1: Hegesztünk, képzeld el ebbe a jó időbe.
0: Nincs jobb dolog, mint ebben a nagy melegben hegesztem. Ti írtatok délelőtt? Mert voltak hegesztők, akik bejelentkeztek.
1: Nem.
0: Ti egy másik brigád vagytok, a mázlisták, mert jöttök Budapestre bulizni, mert hogy 10-ként hívtál fel!
1: Adta mindenit, az igen, ezt nem hiszem el. Óriási. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: A szlogen is megy, úgyhogy jár a nyeremény.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök neki, el sem hiszem, köszönöm szépen.
0: A páros belépőkkel te rendelkezel, úgyhogy családtagod, barátod, barátnőt vagy kollégát hozol magaddal?
1: A testvéremet, ő megérdemli.
0: Családtagod, tesót. Jól van, oké, ott találkozunk, és lesz ma még játék több is, hölgyeim és uraim. A Kívánság műsorban Juhász Gerinél, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
7: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csapd le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
14: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től jön a Live Mix Summer Edition Pure Beat-tel. Most 16 óra 39 perckor két közlekedési info. Szasza írta, hogy történt egy baleset Budapesten a második kerületben a Kisrókus utcában, a Margit körútnál egészen pontosan. Niki pedig azt vájberezte, hogy az M0-áson is volt egy baleset Gyálnál, és azoknak rossz, akik az M3-as felé haladnak, a 34-es kilométernél történt ez, és van is sor miatt a 3 kilométeres. Jöhetnek még a hírek, a Rádió 1 forradrottja 20-as 311-111 SMS, telefon, Viber.

0: Megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Sziasztok, Imi vagyok. Jó pihenést kívánok idén nyáron minden Rádió 1 hallgatónak. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és az idei foci VB dalával Shakira a folytatásban. Azt szerintem kevesen tudják, hogy a dal bevételeit a FIFA és a Global Citizen oktatási alapja kapja. Hátrányos helyzetű gyerekek oktatására és sportolási lehetőségére gyűjtenek. A cél 1 milliárd dollár összegyűjtések hosszú távon. Úgyhogy a jogdíjakat most nem Shakira kapja, hanem jótékony célra megy. Itt a Die Die, a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a kedd délután most pörög fel Gerivel és Pure Beat-tel. Mindjárt indul a Live Mix.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
8: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
9: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Dupla erőbedobással mixelünk egész nyáron. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában. Ma Pure Beat itt mellettem a lemezjátszók mögött. Szevasz, Pure Beat!
3: Csoki, szevasztok, srácok! Hello, Gerikém! Szép délután mindenkinek!
2: Aki néz minket, mert hogy megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkon is, azok kedvéért elmondom, hogy van egy óriási nagy monitor mögöttünk, ami most teljesen sötét. Ennek két oka van. Amit csak tudunk, mindent kikapcsolunk mi is itt a stúdióban, meg a rádióban, mindenhol. Mi is próbálunk takarékoskodni, meg amúgy is minden hőt termel. Szerintem a hő az most egyáltalán nem hiányzik senkinek, úgyhogy mi is abszolút takaréklángon megyünk, a műsor az megy természetesen, de aminek nem kell világítania, meg bekapcsolva lennie, mindent kikapcsoltunk itt a stúdióban.
3: Igen, és gondolkodtunk rá, hogy a lejátszókat csindítjuk, mert áténekeljük az két órát.
2: Gondoltuk azon, hogy ne is küldjetek SMS-t, hogy az SMS valunk sem menjen, de ne, azért nyugodtan írjatok 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát ilyenek a nyár legforróbb napjai, kezdjük el.
3: Finoman indítjuk a Live Mixet, Fastboy, Good Life, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
1: Ez a

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma Pure Beat itt mellettem élőben két teljes órán át a lemezjátszók mögött. Közlekedés. A hőség miatt jóval kevesebb az autó, mint ilyenkor egy átlagos kedd délutánon. Baleset Budapesten a második kerületben, a Kisrókus utcában, a Margit körútnál. Ez az egyetlen karambol, amiről hírt kaptam. Dugóról sem írt senki, reméljük, hogy így is marad. Mindenkinek jó utat! Úgyhogy a jó hírek után, jó zenék szépen sorban egymás után.
1: A Rádió egy egyik újdonsült kedvencével megyünk tovább. Alex Kendi, az olasz DJ követel a legújabb dalt, ez nem más, mint a Bambolé. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió egyen, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Ray Dalton, Blood Running, és annak is az Antonio féle speciális változata a Rádió 1-en. Ez itt a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem a Pure Beat élőben a lemezjátszók mögött. Tiszteletem uraim, ez egy SMS, köszönöm szépen, hogy ebben a nagy melegben is toljátok. Franco, ez a kis lépegetős mix, jelentem, abszolút átjön az energia. Tolom tovább, meló, mint a tenger, ölelés, Ruci mester.
1: Köszönjük szépen, igyekszünk.
0: Jaj, ezt a tenger szót, de jó, hogy beleírtad. Ez most így kellett szerintem hűsítőként mindenkinek. Mivel megyünk tovább?
1: Hát egy igazi IDM klasszikussal megyünk tovább. Erre mondjuk, hogy sosem megy ki a divatból. Érkezik Avicii és a Level című track, ezúttal Richie Rosex remixében. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

Ez a Radio Edge Live Mix Summer Edition. Ez a Radio Edge Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek mixben.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a Coldplay Clocks című nagy klasszikusát frissítette fel Sam Felt, Rosalinnal együtt, ez volt a Heart Like Mine, mellettem a Pure Beat a lemezjátszóknál. Hello Geri és Pure Beat, elkezdődött az éjszakás műszak, köszi mellé a jó zenéket, üzeni Vibe-en Joci.
1: Igyekszünk, így van, azért vagyunk itt, hogy gyorsabban teljen a munkaidő.
0: És maradunk még egy teljes órán át, ez van egész nyáron, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, tehát nem áll le a Rádió 1 Live Mix ilyenkor 17:51 magasságában, hanem van még egy óra hátra, hasonlóan isteni zenékkel.
1: Abszolút hozzuk a felfrissítő zenéket.
0: Úgyhogy maradjatok, egy rövid hydration break, egy hidratációs szünet, aztán pedig itt is vagyunk újra.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal. Basti!

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Itt egy Orlen.
10: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: az igazi mai slágerekkel. Mixben!
1: Ezred másodperce pontosan este 6 óra van. Hello mindenkinek, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ezt csináljuk egész nyáron. Két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Pure Beat. Hello még egyszer.
2: Csoki, szavaztok srácok, hello Gerikém.
1: Az összes vizet megittuk, amit a konyhában találtunk. Hidratáljatok ti is, elképesztően meleg van, szombaton jön majd egy kis enyhülés. Mi viszont nem lassítunk, menjünk tovább, hajrá!
2: Német minőségi house zenével kezdünk, Purple Disco Machine és a Wonderful Life, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
3: Hey, this is Purple Disco Machine and you are listening to Radio 1.

0: Dennis Mims és a The Door, ez DJ Dork átirata volt belőle itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött egy SMS. Sziasztok, baleset Budapesten, a Rákóczi híd budai oldalán a Szerémi út felé. Alakul a sor, aki tudja kerüljön. Szuper volt az első óra, üdv. Norbi, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ha van más közlekedési infótok, küldjétek, segítsünk a többi autósnak. 0630 311 111. Sziasztok, az összes budapesti járművezetőnek szeretnék kitartást kívánni rajtatok keresztül, aki klíma nélküli buszt, villamost vagy metrót vezetnek. A zenétek tart bennünket életben. Üzeni valaki.
1: Hú, hát az azért most elég nehéz meló lehet, azt kell mondjam, szóval kitartás.
0: Így van, tényleg kitartás, hidratáljatok, minél több folyadékbevitel. Megyünk közben tovább.
1: Erre arra mondanám azt, hogy diszkó, 1980-ban jelent meg az eredeti Diana Ross Upside Down című dala, ebből készített új remixet Jaden Boysen és David Guetta, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now, Pure Beat.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. A lemezjátszóknál Pure Beat. Pure Beat. Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely dupla erőbedobással mixelünk, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában egész nyáron, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Sziasztok, a hőség miatt szétdurrant egy kamion gumia az M7-es autópályán, a 43-as kilométernél a Balaton felé, a darabjai még ott vannak a tűzforró aszfalton, ezt István írta nekünk, nagyon szépen köszönjük, tehát még egyszer, egy kamion gumi darabjai az úton szerte szét az M7-esen, 43-as kilométer Balaton felé vezet oldal. Milyen közlekedési híreket produkál ez a nagy kánikula?
1: Hát nagyon durva.
0: Elképesztő.
1: Ez komoly.
0: Vigyázzatok magatokra, bárhol vagytok, bármerre jártok, bármit csináltok, hidratáljatok, ezt tesszük most mi is, jön megint egy rövid hidratációs szünet, egy hydration break, aztán pedig visszajövünk még fél órára élőben.
2: Így van, fog érkezni Faithless és BB Rex a közös a New Religion, azaz az Insomnia 2026-ban.
0: Maradjatok, jövünk vissza azonnal.
3: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Az Excel addig nagyképűen játszott, amíg nyeréssel, de amint érezte a veszélyt, elkezdett beszólogatni, szídni engem a játékot, majd közölt, hogy ez szar volt, és lesöpörte az asztalról a társast.
3: A tipikus.
2: Kiderült, gyerekkorában az anyja mindig hagyta nyerni, így nem tanult meg veszíteni. Ma milyen kemény.
4: Hazamegyek és megverem a gyereket. Ez annyira durva különben, hogy tudsz utána felnézni valakire, vagy csak így ránézni valakire, aki így viselkedik egy ilyen nagyon átadna helyzetben, nem?
2: Apám még karácsonyi ultipartiánál mindig balhé tört ke végére, kitagadták egymást a családból, és hasonló dolgok voltak. Nem csalt senki, csak egyikük sem tudott veszíteni. Erős volt hallgatni gyerekként, Andis küldi. Ráadásul karácsonykor, gondold el, mikor odáig megy ultipart, hogy kitagadjátok egymást. Azért az erős. 27 éves kigyúrt Máté haverom fifázás közben, ha veszélyes áll, hangosan hisztizik, toporzékol, megsértődik és káromkodik. Ha nem az enyének lennének a kontrollerek, akkor valószínűleg föltöz is vágná őket. Ha nagyon nyerés áll, gúnyosan nevet, kárőrvend és elégedetten kihúzza magát. Mennyire tipik, nem?
3: Pedig ott látod, nem is tudsz csalni, tehát ott nem csalással nyersz.
2: Csak ő egész egyszerűen nem tud veszteni. Az én dédanyám, ha látta, hogy vesztés áll a kártyában, egyszerűen megfogta a fogsorát, kiszedte a szájából, és az asztalra kicsapta, majd rám vigyorgott. Kifutottam a szobából, amíg ő átrendezte a lapokat. Ez mondjuk jó harca, muter.
4: Egy kis poszitát adok neked ide, nagy gyere. A gyorskocsiban voltam egy kéthetes all-inclusive nyaraláson 2006-ban. A lakosztályban volt egy orbitális nagy darab hurkás tokájú állat, aki imádott malmozni.
2: Jó, de jó malom, de szeretem.
4: Ez már nagyon jó felütés szerintem, igen. Én akkor 70 kg-os rasta forma voltam, aki hisz a világ békében. Na, leültem vele játszani, leszettem pár gombját. Láttam rajta, hogy elkezdett egy veszélyes szoftver futtatni.
2: Jó, az a sebes.
4: És inkább hagytam nyerni. A végén mondta, hogy ilyen béna gyerekkel még életében nem játszott.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1! Mert a 3

0: Rádió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió Egyen.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi

0: Summer Edition, ma is, mint egész nyáron két órában Pure Beat a lemezjátszóknál, ez Sam Feldfold és a Sleep Tonight, Amy McDonald és a This is the Life volt ennek a fantasztikus dalnak az eredetie. Imádom, hogy két órás a live mix, főleg, hogy mindjárt kiég, vagy felforr az agyam, vigyázzatok az utakon. Üzeni nekünk Gábor, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük, hogy itt vagy velünk.
0: SMS és Viber számunk 0-20-311-111, héttől jön a Rádió egy kívánság műsor, szokás szerint el is tele játékokkal, a parádi Rememberre nyerhettek majd belépőket két alkalommal is, tehát kétszer is játszunk 7 és 8 között. Megyünk tovább.
1: Egy különleges dallal megyünk tovább, ami 2017-ben lett felvéve, rögzítve, de csak utána 4 évvel lett óriási nagy sláger. Ez nem más, mint Shaustól a Love Tonight című track, ezúttal Dub Dogs és Vintage Culture remixében. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Mással mixelünk két teljes órán át, ma Pure Beat állt a lemezjátszóink mögött, holnap ilyenkor pedig Antónió lesz itt mellettem a stúdióban. Sziasztok, más a strandon napozik, vagy a tengerparton iszogat, én viszont dinnyelv és közben a kanapéról nézek két férfit, akik live-ban rádióznak és néha táncolnak. Aláírás. És akkor annyira adja magát, hogy valami szexi női név legyen a végén, nem? Klári, Barbara, Adrien, mondj egy szexi női nevet.
1: Jó, most megfogtál, Dorka, Dóra.
0: Dorka például. Aláírás. Csabi. Csabi, nagyon szeretünk.
1: Most vizuális vagyok, és most azt így elképzeltem.
0: Csabi eszik egy dinnyét, és nézd minket. Köszi Csabi, azért reméljük, hogy nem volt olyan rossz a látvány. Pure Beat egy órában, a Bird Is My Radio Show-ban holnap este.
1: Így van, köszönöm szépen, hogy itt lettem. Kitartás nektek ebben a nagy mellettben, holnap este pedig találkozunk.
0: Így van, maradjatok Cam Rádió mindjárt, és a Be Mine! Ezzel kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor. Játékok is lesznek parádi Remember belépőkért, úgyhogy maradjatok itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40.000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
5: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
6: Nem sírok, csak az allergia.
5: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
6: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
5: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Kedves hallgatók! A Telekomosok Fesztiváljának Hortobágyi állomásáról jelentkezem, és már most csillagokat látok. Pedig az igazi sztárok csak éjszaka érkeznek. A közös táborépítés után befoglalok egy kényelmes helyet a tűz körül, amíg el nem kezdődik a Felefánt és a Hiperkarma koncert. Aztán szemeket az égboltra, mert csillagászati lesz a látvány. Ezt a hagyományt érdemes még sokáig megőrizni. A jegyeket keresd a telekomspots.hu-n.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Kis László, a Hunren Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója itt van velünk. Laci, jó reggel.
13: Ciao. Hello.
14: Jó reggel, sziasztok.
12: Na, hát emiatt a hold kráterek miatt hívtunk.
14: Barlang.
12: Vagy hold barlang.
14: Szóval nagyjából pár száz kilométer attól leszálltak 69-ben egy barlangi bejáratot azonosítottak be egy radar fölmérésnek az adataiba, ami olybá tűnik, hogy nem csak mély, hanem van még oda irányú kiterjedése is. Tehát, hogy ha akarunk holdi bázis embereknek építeni, akkor nem biztos, hogy nekünk kell ott megépíteni valami új dolgot, akár a helyszínen 3D nyomtatása, akár a földi oda-víva nyersanyagokat, hanem tényleg ott beköltözünk, és nem barlangi ősember, hanem barlangi asztronauták lehetünk a holdon. Költségtizedelést jelenthet egy ilyen helynek a bizonyítok léte.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Nálunk csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Jó mozgalmas lesz ez a következő egy óra. Megszórom játékokkal, és persze várom a kéréseket is egészen este 8-ig. Balázs Lady Gagát szeretnék, kinek menjen?
1: Egy barátomnak, Petázik, és kívánom neki, hogy görbüljön a bot.
0: És hogy hívják ezt a jó barátot?
1: Ő Márk.
0: Na akkor Márknak jó kapást kívánunk Lady Gagával és az Abrakadabrával. És tudjátok mit? Ugyanezt kívánom nektek is, hiszen indítom is az újabb játékot. Ha szeretnétek egy páros belépőt a Total Dance Cabrióra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, már csak néhány hét van hátra a nyárból, de jó sok nagy buli és nagy fesztivál hátra van még, mindenhová bejuttatjuk a hallgatóinkat. Halló, halló!
1: Szia, Barbara vagyok, a játékra szerettem volna jelentkezni.
0: Hello Barbie, milyen a ma estét, hol vagy, mit csinálsz?
1: Próbálunk ebbe a hőségbe egy kicsit hűsölni itthon a ventilátor előtt, kicsin családommal. Ezen kívül már csak a zalváshoz készülöttetem a gyerekeket.
0: Fú, hát nem vagytok túl nagy parti arcok.
2: Ez alapján?
1: Ez a meleg most kiüt egy kicsit, de nagyon nagy parti arcok vagyunk egyébként.
0: Oké, okay, na akkor kérek szépen egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na Barbie, most mutasd meg nekem, hogy mekkora parti arc vagy, mert hogy te vagy a tizedik! Van ott még egy kis tartalék?
1: Van.
0: Mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Remek! Annyira vágytam elmenni a lányommal, nagyon köszönöm.
0: Érezzétek jól magatokat, néhány perc múlva még ebben az órában jön és az újabb játék itt a Rádió 1-en, ez pedig Martin Garrix és a Butterflies. Car-

0: a Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, egész nyáron 2 órás a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1 kívánság műsor viszont egy, a szabály viszont ennek ellenére változatlan, aki azt mondja, hogy mindenkinek, aki szereti, az kiesik. Halló!
1: Szia, Mária vagyok, és reggel Lilitől szeretnék kérni egy dolt.
0: Szia, Mária, akinek menjen?
1: Szomszédaimnak, érezzék jól magukat.
0: Jóban vagytok?
1: Abszolút, persze, mindenkivel.
0: De szuper, jön is akkor nektek Regál Lili, egyenesen a World is Mine Radio Show-ból, ez a Hilmi, ezzel együtt pedig az újabb játékot is elindítom. Ha szeretnétek páros belépőt a Parádi Remember-re, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: a Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, parádi Remember, nagyon sok Rádió 1 hallgató szeretne ott lenni idén is. Halló, halló!
1: Ja, Detti vagyok!
0: Hello, Detti! Hú, de izgul, remeg a hangod!
1: Hú, nagyon basszus, nagyon sokat próbálkoztam már, még soha!
0: Voltál-e már valaha parádi Remember-öm?
1: Nem még, de nagyon szeretnék!
0: Na akkor kérek egy Rádió 1 szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Na most leszel, mert hogy te vagy a tizedik!
1: Jézusom, nem hiszem el, komolyan!
0: Bizony!
1: Azt sem mindenik!
0: Mutatom, hogy mi az ajándékot, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Jézusom, nagyon köszönöm!
0: Kivel mész majd?
1: Szerintem a férjemmel. Egy kis kikapcsolódás a babától.
0: Mennyi idős a pici?
1: 5,5 hónapos.
0: Ja, Istenem! Le tudjátok akkor passzolni a nagy jégnak?
1: Igen, mindenképpen megoldjuk.
0: Nagyon helyes, érezzétek jól magatokat. Játék természetesen holnap is lesz, ugyanígy egész nap reggeltől estig a Rádió 1-en. Most pedig jön az idei

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó

0: Én kitartást kívánok mindenkinek a nyár legforróbb napjaihoz. Halló, halló!
1: Szia, Kriszti vagyok, és a Kamrásztól szeretnék kérni a Henny barátnémnak egy számot.
0: Szia, Kriszti, mennyire vagytok jó barátnők?
1: Nagyon, itt ül előttem.
0: És mit csináltok?
1: Éppen a körmét.
0: Hölgyeim, hát akkor jó körmözést kívánok nektek, és küldök mind a kettőtöknek egy nagy ölelést, ez a Hug Yourself Kamrától itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Hydration Break, ez nekem most jó hosszú lesz, egy órás, mert hogy 9-től jövök vissza, akkor indul a World is Mine Radio Show élőben Jaurival és Christopherrel. Juhász Geri kijelentkezik, a hidratációs szünet után tehát találkozunk. Jó pihenést, ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein italap.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Az Excel addig nagyképűen játszott a mi nyeréssel, de amit érezte a veszélyt, elkezdett beszólogatni, szídni engem a játékot, majd közölt, hogy ez szar volt, és lesöpörte az asztalról a társast.
4: A tipikus.
3: Kiderült, gyerekkorában az anyja mindig hagyta nyerni, így nem tanult meg veszíteni. Ma milyen kemény.
5: Hazamegyek és megverem a gyereket. Ez annyira durva különben, hogy tudsz utána felnézni valakire, vagy csak így ránézni valakire, aki így viselkedik egy ilyen nagyon átadna helyzetben, nem?
3: Apám még karácsonyi ultipartijánál mindig balhét tört ke végére, kitagadták egymást a családból, és hasonló dolgok voltak. Nem csalt senki, csak egyikük sem tudott veszíteni. Erős volt hallgatni gyerekként, Andis küldi. Ráadásul karácsonykor, gondold el, mikor odáig megy ultipart, hogy kitagadjátok egymást. Azért az erős. 27 éves kigyúrt Máté haverom fifázás közben, ha vesztés áll, hangosan hisztizik, toporzékol, megsértődik és káromkodik. Ha nem az enyének lennének a kontrollerek, akkor valószínűleg földhöz is vágná őket. Ha nagyon nyerés áll, gúnyosan nevet, kárőrvend és elégedetten kihúzza magát. Mennyire tipik, nem?
4: Pedig ott látod, nem is tudsz csalni, tehát ott nem csalással nyersz.
3: Csak ő egész egyszerűen nem tud veszteni. Az én dédanyám, ha látta, hogy vesztés áll a kártyában, egyszerűen megfogta a fogsorát, kiszedte a szájából, és az asztalra kicsapta, majd rám vigyorgott. Kifutottam a szobából, amíg ő átrendezte a lapokat. Ez mondjuk jó harca, muter.
5: Egy kis puszit adok neked, ide nagy gyere. A gyorskocsiban voltam egy kéthetes all-inclusive nyaraláson 2006-ban. A lakosztályban volt egy orbitális nagy darab hurkás tokájú állat, aki imádott malmozni.
3: Jó, de jó malom, de szeretem.
5: Ez már egy nagyon jó felütés szerintem, igen. Én akkor 70 kg-os rasta forma voltam, aki hisz a világ békében. Na, leültem vele játszani, leszettem pár gombját. Láttam rajta, hogy elkezdett egy veszélyes szoftver futtatni.
3: Jó, az a sebes.
5: És inkább hagytam nyerni. A végén mondta, hogy ilyen béna gyerekkel még életében nem játszott.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco! Disco! A Rádió Egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Hello, hello! Szevasztok, srácok!

0: és Bárány Attila.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is támogatom a Bárány, mert szüksége van rá folyamatosan, hogy öregszik.
0: Na, erről beszélek.
1: Ez a vérszívás.
2: Ez a pozitív
1: vérszívás. Szóval FM-en, webben, applikáción keresztül, itt a diszkósítás.

0: Diszkosit Radio Show, a rádió egyen 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú Adrien Sinnoe zenékkel. Bár egy mixel itt a hamvai, meg én a Junior, és ugye szombaton este, meg már délutántól együtt leszünk a szigeten.
1: Óbudai, meg most így hívják.
2: Nekem van kérdésem, tehát, hogy a sátor, amiben az after bully lesz, ugye bár, ott az hol lesz? Mikor menjünk oda? Hogy jutunk be? Nem csak én kérdezem, mert
1: adáson
2: saját...
1: keresztül kérdezed?
2: Abszolút.
1: Akkor írj a csoportba majd a Tigránnak.
2: Mert egy csomó ember kérdez egyébként, akinek ugye megvan már erre a rendezvényre,

0: mert ha egyszer érkezik mondjuk 30 ezer ember mondjuk 6 órára, akkor tetszik tudni, mi lesz?
1: Semmi.
0: 2 óra múlva jut az utolsó.
1: Így van. Szóval most egy gyors számtan, 4 órával a mondhatni koncert előtt tessék odaérkezni. Tehát nem elindulni akkor otthonról, hanem 4 órával a koncert előtt tessék odaérkezni az Óbudai sziget.
2: Ami mikor kezdődik?
0: Azt nem áruljuk el.
3: Hát akkor hogy érkezzenek oda, mikorra?
0: Megmondom, nyitás 1 órakor van. Tessék elindulni, ugyanis a Margit híd, Budai híd főjétől a bejutás a színpadig 1 óra.
1: Jézusom.
0: Így tessék számolni, oké? Okay?
1: Mondjuk egyébként lennetem okosabb, nem tudom, mikor induljak el.
0: Nem is, majd megmondom én. Adáson kívül most azonban jön a Shine It a rádió, jön a diszkos, itt benne az igazi mai slágerek között.

0: Rádióegység igaz, ma is Slágermény diszkos itt Rádió Showban, Attilával, DJ Juniorral és velem, Honvai PG-vel. Ugye kijelölt az előző konvoj, szombaton őrület lesz. Az Óbudai szigeten fogunk játszani, nagyon durva lesz. Egyébként pénteken előtte még én megyek Balatonfűzfőre, a balatoni bobhoz egy kicsit bobozni. Szombaton pedig a nagy fellépés után ugye már a szigetről megyek még Ötteményre.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Domonkosok, Dominikák, Dominikok, Dömék, Indrák és Törtelek. Szülinapos pedig az ismerőseim közül Kócián Zsófia, Mester Árpád, Hetényi Gábor és Ablonci Attila. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Én csak annyit akartam mondani, hogy amikor megérkezünk, akkor meg fogunk érkezni, és leszünk ott a diszkosi csapatával, ugye a DJ Otin, de ezt még nem mondtuk el, lesz egy külön after party helyszín, ahol mind a hárman játszunk, ha jól tudom, akkor 1 óra 20 perc, 1 óra 20 perc, 1 óra 20 perc.
1: Kb. Ilyesmilyen előtte még a Classic House helyszínen bemelegítek majd Sterbinskijék előtt.
0: Csak újat fog játszani a sátorban, tehát nincs mese, emese.
1: Oké, tehát többféle diszkos itt létezik ezek szerint, de ezt most nem fogom elmondani.
0: De azt elmondhatod, amikor csak újat játszunk.

0: most itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, én pörgettem, ezek meg hülyék, DJ Junior és Hanvai PG a másik oldalon, de ez mindig is így volt.
1: Megtudtam, hogy a régi az új.
2: Igen.
1: A régi az új.
2: Hiába mondjuk, hogy nem, de ez
1: és
2: van.
1: És az új, amiben van régi, az is új.
2: És nem tudjuk, hogy melyiknek mi a neve.
0: Én mindent tudom, kérdezzetek bátran. Az új, az diszkosító.
1: Én szeretném, ha egyszer egy komoly posztba ezt összefoglalnád a diszkosító oldalára, és leírnád, de tényleg tételesen.
0: Nagy betűkkel, hogy
1: érzed, hogy mindenki értse, és a saját pénzelből tegyél fel nagyon sok pénzt, hogy ez terjedjen.
2: Hogy rajtad kívül bárki más értse.
0: Jó, na gyerekek, menjünk tovább az igazi mai slágerekkel, mondjuk ez sem mai kabát, viszont vadonatúj köntös, Kelis és a Milkshake egyébként már elkészült nem egyszer, nem kétszer, legalább százszor, de biztonságban még eddig nem.

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalmú, adrenszínűlő, diszkósít a rádió, egyen bár a mixre, itt van, vagy PJ és én DJ Junior is. Egyébként van valami fejre a száz célra, az mi?
1: Herpesznek hívják.
0: Igen.
2: Ajaj, akkor azt én alig kicsit kimegyek a stúdióba.
0: Az mi is?
1: Kivoltam Horvátországból, még jó, hogy nem öntötted be a gépedbe
2: azt az egészet. Azt mondtam, hogy
0: menekülök a herpesztől.
1: Megijed, hirtem, megijed. Szóval kijött, és csak mondom nektek, hogy pénteken is volt. És ugyanabban a mikrofonban beszéltünk.
2: Azt a Jézus
0: az nem tűz már ilyen.
1: De.
0: Nem, én nem orvosba beszéltem.
2: Én meg valami rádiósba.
1: Így jártam.
2: Amúgy tényleg abban beszéltél.
0: Nem, én a saját csomószorabban. De én nem kapom be a mikrofon, nem. Távol tartom.
2: Én nagyon remélem, hogy csak a szádomban herpesz.
1: Ott igen, de megmondom. Mehetünk tovább a rádió, egyen az igazi mai slágerekkel. Így készülünk DJ Otira, Polo Camfold, Marcos Schulz és a Nado.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg búcsúzunk ma estére, DJ Junior, Bárjátul és jó magam, Hambai PG.
1: Én azzal, hogy elmondom, egész este nem foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel, szerintem sok a körömére, de ne törődjetek vele. A héten a fellépéseim 4 lesz, pénteken egy privát bulin kezdek Csorváson, és onnan megyek Hajdúszoboszlóra a 15. kamionos találkozóra évfélre. Szombaton pedig már délután 1-től kint leszek az Óbudai sziget nagy réten, hiszen augusztus 8-ára szervezzük idén a DJ Oti Undi Freund Mega Bulit a Proon Agency-vel. Több mint 60 ezer emberre lehet számítani, én leszek a felvezető, műsorvezető, és az afteren két helyen is játszom majd, a Classic House Arénában és évféltől a Discosheet Stage-en. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en. Egyébként meg természetesen a srácokkal DJ Oti afteren ott leszünk, meg még lesz meglepetés is, de erről nem beszélhetünk. Úgyhogy találkozunk majd a Óbudai sziget? Óbudai sziget.
1: Vagy valami is.
0: És még annyit akartam mondani, hogy Csepelen nincs herpes, csak ennyit akartam mondani, és búcsúzom mindenkitől, szavaztok. Ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pizsi voltam, Újbudán sincs herpes, viszont a hétvégén pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel, Balaton fűszől lehet velem egy kicsit bobozni, aztán ugye bár az Óbudai szigeten DJ-t, diszkosít, afterbuli, utána pedig öttevényen. Szevasztok!
1: Az utolsó

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van, úgyhogy ami a keménységet, ami a hangzást illeti, ma el fogunk menni egészen a falig, ameddig csak lehet. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek!
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, tudjátok nézni, és a műsort élőben megyünk a YouTube csatornánkon, a nagy, óriási monitor itt mellettünk teljesen sötétségbe borul, ezen ne lepődjön meg senki, ez teljesen tudatos, megpróbálunk mi is takarékoskodni, aminek nem muszáj mennie, azt kikapcsoltuk mindenhol a rádióban, úgyhogy szerintem most ezt kell tennünk.
1: Zseniális, igen, én is erre szólított fel mindenkit, meg arra, hogy élvezzétek a következő két órát, el is indítjuk Bibiraxával és a Faithless közösével, a New Religionnal, itt a World Is My Radio Showban, a Rádió 1-en. Let's go!

0: Ez játszói mögött egészen 11-ig, aztán Christopher is jön még 11 és éjfél között szintén élőben. Ez Gordó volt és a Loco Loco, egyébként Gordónak a karrierje Jauri nagyon hasonlít a tiédhez, már mint abban az értelemben, hogy neki korábban is volt egy nagy korszaka az elektronikus zenében, még ugye Carnage név alatt.
1: Igen, a pont a Word is Mine-nal, mint buli sorozat, vendégül is láttuk, nem is egyszer, elvittük Debrecenbe is. Azt nem tudom, hogy Győrbe volt, de hogy Budapesten 2-3-szor az egészen biztos. Úgyhogy igen, hát egy sokkal durvább zenét, ő talán pont fordítva játszotta el azt, mint én, hogy ő egy nagyon-nagyon durva, ilyen dubstepes, hardstyle-os zenéről váltott ilyenekre, ilyen house-osabb témára.
0: Jó arc egyébként? Idumáltatok is?
1: Akkor annó igen, jó fej volt, de akkor még ivott, szóval egy idő után már így el lehetett vele veszteni a kontaktot. Most én úgy tudom, hogy teljes józanságban él, úgyhogy most már lehet, hogy sokkal jobban el lehet dumálni vele.
0: Igen, abszolút új életet kezdett, és hát reméljük, hogy ez az új élet, a jobb élet az jó sokáig tart, vagy örökén áll. Innentől kezdve a kemény rész, amikor elmentek a falig, mikor jön? Kérdezi Barnos. Barnos 21-13 van.
1: Igen. Így az első, mindig az van egyébként, hogy az órák végén lőjük el kicsit jobban a lastit, úgyhogy még egy picit várni kell, de jó lesz szerintem a következő zene is, az például egy újdonság lesz.
0: Menjünk is bele!
1: Na, akkor felkonfolom szépen. Adriatikék egyik legújabb zenéje fog következni, ez a Coming Home. Pont egy-két hete a Rivo játszott a Budai Várban, úgyhogy én onnan ismerem, és jön itt is, a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt, ez a Rádió 1, és a World is Mine Radio Show élőben Jauri a lemezjátszói mögött, mint mindig keddenként, két teljes órában. Hello Jauri még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek.
0: Christopher is jön még, ő majd 11 és éjfél között lesz itt mellettem, szintén élőben a stúdióban, két új frekvencián is szólunk, képzeljétek el, Esztergomban a 107.5-ön, Szigetváron pedig a 103.1-en találtok meg minket, ezáltal immár pontosan 51 frekvenciánk van. Hű anyám, élvezet vezetni ilyen mix mellett. Köszi, hogy élvezetesebbé teszed az utat, Jauri. Üdvözletel, Tia.
1: Na, örülünk, hogy tetszik, úgyhogy jó vezetés, jó utat.
0: És kezdünk közeledni a falig, ameddig elmegyünk, meg lehet, hogy egy kicsit át is megyünk rajta.
1: Hát, szerintem át nem fogunk menni, az a Soroksári úton van az a létesítmény, ahol át szoktunk menni a falakon.
0: Tényleg az hogy áll?
1: Jól, még nem bontottuk le teljesen.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, szóval tényleg, ahogy ígértük, ami a hangzást, ami a keménységet illeti, elmenjünk bizony a falig vagy Jaurival egészen 11-ig. Menjünk közben tovább.
1: Lost Frequencies-zel és tőle egy újdonság, a Live It All-lal fogjuk folytatni itt a Rádió 1-en. Let's go!

0: Itt a Rádió 1-es, a Third Is Mine Radio Show élőben, mellettem Jauri a lemezjátszói mögött, és egy legendás dal, a Mamas and the Papas adta ki a legelső változatát még 1965-ben, ez volt a California Dreamin', és képzeljétek el, a CBS televízió pont egy évvel ezelőtt beválasztotta ezt a dalt Amerika történetének 250 legfontosabb dalak közé.
1: Elképesztő vagy, Geri. Pont itt, itt van velünk az egyik barátom, csak nem látjátok a kamerán, és adás előtt mondtam neki, hogy a Geri amúgy egy lexikon, és itt az élő bizonyíték, hogy nagyon-nagyon kemény.
0: De jó fej vagy, közi Jauri. Én ezekben a dolgokban nem ismerek, pardon. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, de azért valaki megír egy dalt, és szerintem nem is gondolták volna azt, hogy mondjuk ez a dal ilyen világhírű lesz, és hogy mondjuk 60 év múlva még azok a fiatalok is buliznak rá, akiknek még a szülei sem születtek meg talán akkor, amikor ők kiadták ezt a dalt, szóval ez azért egészen elképesztő.
1: És ismerik ugyanúgy, és szeretik, és adott esetben akár éneklik is egy-egy buliban, szóval tényleg nagyon-nagyon kemény.
0: Így igaz, úgyhogy ezért is szeretjük az ilyen remixeket, mert hogy újra és tovább élnek ezek a dalok, menjünk közben tovább.
1: Így igaz, Marlon Hofstadttel, és tőle a Briddel megyünk tovább, természetesen még mindig itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Jó egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben Jauria lemezjátszói mögött, és hát be is robbantotta az SMS falunkat szokás szerint. Hello Jauria, az új Lost Frequency szám nagyon betalált, az új Fisherről nem is beszélve. Jó a mix, üdvözlettel Béla, a Beast Tour Miskolcról.
1: Na, köszönjük szépen meg a Lost Frequencies és a Fisher nevében is.
0: És egy másik kicsit hosszabb lélegzetvételű, nagyon kreatív. Sziasztok srácok, légy szíves, segítsetek! Mit találja ki reggelre? Mi legyen majd a mentségem a mai műsor után? Mert a főnökömnek az a kifogás, hogy olyan jó volt Jauri mixel, hogy nem tudtam kikapcsolni, nem biztos, hogy túl jó. Jauri, egyszerűen nem hiszem el, amit csinálsz az éterben. Reggel majd úgy kelek, mint akit kétszer kimostak, de akkor is maradok végig, remélem beolvasod, DJ-k terelgető királya. Ez a California Dreamin meghalás volt, a dal is, meg a sztori is. Gyula voltam Nagykörösről, Öröki Rádió 1. Gyula, nagyon szépen köszönjük, szerintem vállald be, és legyél nagyon őszinte.
1: Igen, hát ha ő is hallgat, igen, minket, vagy szokott eljárni bulikba velünk, velem, bármi ilyesmi. Hát ha, igen, még pluszpont is lehet belőle.
0: Igen, vagy küldd el a linket, ahol vissza lehet hallgatni ezt a mixet, és mondd azt neki, hogy figyelj főni, Jauri volt a World is Mine Radio Show-ban, nem, mi ma alkalmatlan vagyok bármire is.
1: Csak kezd el meghallgatni, és meg, igen, fogsz érteni, vagy valami, igen, ilyesmi.
0: Vagy ha kell egy igazolás, akkor küldök neked egyet, halál komolyan, jó?
1: Elintézzük.
0: Majd ír, mindenféleképpen szeretjük nyomon követni az ilyen történeteket. 0623 111 111, ez az SMS és Viber számunk. Mi lesz 10-től?
1: Nagyjából szokásos a recept, az elején bekezdünk megint egy picit lassabban, és most az óra felétől szerintem elkezdünk majd szépen gyorsulgatni, hogy a Christopher előtt szépen megcsináljuk a hangulatot, ahogy az kell. Úgyhogy tényleg egy rövid szünet, és jövünk is vissza.
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

DJ. A Parton Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimbim Arena. A lemezjátszóknál este 11.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Elmúlt este 10, itt vagyunk, nyomulunk tovább, hello mindenkinek, és hát nagyon közeledünk ahhoz a bizonyos falhoz, amiről beszélünk az elmúlt egy órában folyamatosan. Hello, Jauri!
1: Hello, Geri, szép estét kívánok mindenkinek!
0: Ami a hangzást, ami a keménységet illeti, elmenjünk a falig, 0620-311-111, ez az SMS és Viber számunk, menjünk tovább!
1: Tim Impala, és tőle a Dracula jön, egy óriási közönség kedvence, fogjuk folytatni tehát a World is My Radio Show-t, természetesen itt a Rádió 1-en. További jó vezetést, vagy rádióhallgatást nektek, megyünk is!

0: Isten motója, induljon a fal.
1: Korsi.
2: Igen, meg aztán reggel 6-tól is.
0: Orsi, de nagy vagy, nagyon szépen köszönjük. Sziasztok, Jauninak, hogy tetszik az új lemezjátszó? Nagyon jó zenéket játszik, üdvözlete a Szabolcs.
2: Hú, én már áradoztam róla tegnap a Live Mixben délután. Nagyon-nagyon jó. Ilyenem van otthon is. És már alig vártam, hogy itt is le legyen szépen cserélve, mert annyival egyszerűbb, meg olyan szép nagy a kijelző, nekem az elmúlt években azért már sokat romlott a szemem, úgyhogy jobban látom a dolgokat, meg most viccen kívül tényleg nagyon-nagyon jó.
0: És az egyik legérdekesebb funkciót, amit folyamatosan beszélünk, hogy úristen, ez mennyire zseniális, ezt mondjuk el a hallgatóknak is, tehát, hogy mi az a funkció, amiről ódákat zengünk folyamatosan.
2: Amikor leállna a zene?
0: Igen.
2: Tök érdekes, mert képzeljétek, olyan belső memória van benne, ami megjegyzi mind a két lejátszón az épp adott zenét, ami szól, szóval nincs az emergency loopnak nevezett dolog, ami a régebbi lejátszókon mindig 4 ütemet bejátszott, és gyakorlatilag ilyen kattanások mentek végig. Most az egész zenét megjegyzi, és még pörgetni is tudsz benne, tehát, hogy már kb. Hiba lehetőség az ilyen szempontból elvész, hogy gyorsan tudsz találni még egy pendrive-ot, vagy nem tudom, újra tudod indítani a másikat, és ugyanúgy szól a zene, zseniális.
0: Így van, hogy egy hasonlattal érzékeltessük ezt, képzeljétek el azt, hogy mondjuk a 10. emeleten laktok egy lakásban, és a telefonról zenét hallgatok egy Bluetooth hangszórón keresztül. Fogjátok a laptopotokról keresztül hallgatok egy zenét a Bluetooth hangszórón. Összecsukjátok a laptopot, és kidobjátok a 10. emeletről, látjátok, hogy repeatjára törik, de közben a dal az még megy, meg aha, még szól az a mix, amit hallottok a laptopról, ami már repeatjára van törve odalent.
2: Igen.
0: Elképesztő.
2: Igen, nagyon durva.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
2: És jön Hypaton, és tőle az Out of My Head, itt a Virgis Man Radio Show-ban.

0: Szerintem lassan elértük a falat.
1: Igen, igen, még azért van benne egy kicsi, de már ilyen 134 BPM környékén vagyunk, úgyhogy egészen gyorsulunk.
0: Bizony, a keddesték ilyenek nálunk. Sziasztok, minden este titeket hallgatunk a párommal. Nem lehet megunni a World is My Radio Show-t. Ha van esély, beolvasnátok, kérlek, hogy Fruzsi, szeretlek, remélem, örökké együtt fogjuk hallgatni a Rádió Egyet. Köszi szépen, Zoltán. Zoltán, tegyél azért, hogy ez így legyen.
1: Igen, de tök jó, én nagyon megmosolyogtam ezt az üzenetet, mert egyébként rég hallottunk ilyen egymásnak üzenőt. Nyilván Tegeri, aki a Kívánság műsort is vezetett, elég sok ilyet, de amúgy ez tök jó pofa.
0: Igen, hogy gondoljatok, nyugodtan üzenhetek egymásnak is. Rajtunk keresztül 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Tudjuk, nagyon sokan nyaraltok, nagyon sokan borosztok, kint ültök a kertben, még mindig isteni idő van, úgyhogy kíváncsiak vagyunk arra, kinél mi újság ma este. A második fél időt is jól kezdte Jauri, amikor megbolondítod a lemezjátszót és felgyorsítod a tempót, na azt tetszik nekem, szeretem a mixeidet hallgatni, írja valaki.
1: Na ennek nagyon-nagyon örülök, akkor ez a következő is tetszeni fog, ez pedig Eden Beyer és Armin van Buuren közöse, egészen új találkozások, ez a No Mercy címmel, és aztán múlt heti megjelenéssel rendelkezik, megyünk is.

0: negyed órán át a lemezjátszóknál, aztán Christopher is jön még, szintén élőben 11 és éjfél között. Mi nemrég gondoltunk egyet, és elindultunk Kecskemétről Siófokra, és közben titeket hallgatunk, írja valaki.
1: Ú, de jól hangzik. Igen, igen, igen.
0: Hogy ez mennyire jó, és tök mindegy, hogy mi történik, hogyha gondoljátok, akkor még haza is tudtok menni, vagy belefér egy éjszakai fürdőzés, vagy bementek egy szállodába.
1: Egy éjszakai fürdő.
0: Igen, ott alszotok, tök jól csináljátok.
1: Igen, de akár a parton is lehet aludni, azért vannak még olyan szabad strandok, ahonnan szerintem nem raknak ki titeket. És az de jó felkelni úgy ott a Balaton partján. Az
0: bizony. És kedden megindulni 22:42-kor.
1: Igen.
0: Kecskemétről Siófokra. Kaptok egy nagy tapsot, érezzétek nagyon-nagyon jól magatok, a gyönyörű nyárestét, nyáréjszakát kívánunk nektek. Mi pedig megyünk közben tovább.
1: Így igaz, Marlon Hofstadt legújabb megjelenésével, nem mondom azt, hogy legújabb dalával, mert szerintem hetente ír kettőt a csávó, de ez a legújabb megjelenés, és ez pedig a Get Back címre hallgat, úgyhogy ezzel folytatjuk a World Is My Radio Show-t. Let's go!

0: Morning Radio Show élőben. Hát ahogy megígértük, elmentünk a falig.
1: Igen, igen, igen. Itt a végén ilyen happy dance, vagy nem is tudom milyen stílus ez. Ugye Rudimental Waiting All Night jából készült egy remix. Zseniális.
0: Óriási. Sziasztok, éppen ülünk az autóban, és csak kocsikázunk, titeket hallgatunk, mert nagyon jó bulit csináltok, üzeni Marcell.
1: Nagyon helyes, köszönjük, érezzétek jól magatokat.
0: Neked milyen lesz még a hét, Jauri?
1: Ahogy tegnap is mondtam, a délutáni live mixben nekem a legjobb barátomnak az esküvője lesz majd szombaton, úgyhogy aznap nem bulizok, de még pénteken tudunk Szegeden találkozni, úgyhogy remélem ott fogunk.
0: Jó bulit, és éljen az ifjú pár, nagyon köszi, Jauri, találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.
1: Így igaz, addig is gyönyörű szép hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: És maradjatok, Christopher is itt van már a házban, vele jövünk vissza alig egy perc múlva.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Felkészültél.
4: Felkészültél.
5: Védj egy nagy levegőt.
4: Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
5: Radio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon.

0: show starts now. Egy perc elmúlt este 11. Hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még. Megérkezett Christopher, az év producere jelenleg Magyarországon, és hát gőzerővel készül az ibizai debütálására. Hello Christopher!
1: Hello, hello, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri, yes, yes, így van. Augusztus 17-én lesz egyébként Ibizán a debütöm, és pont itt megnyitottad, de jó, mert én sem tudom a neveket. Annyit tudok viszont, hogy én Fritz Kalkbrenner, utána ugye Paul Kalkbrennernek a testvére, bocsánat, előtt leszek, tehát nem utána, így van.
0: Nagyon komoly, lesz miről sztorizunk a következő egy órában. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Ti is nyugodtan kérdezzetek Christophertől, nézni is tudjátok a műsort, megyünk élőben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Induljunk el!
1: És hogyha már ugye Ibizáról beszéltünk, akkor van egy dal, ami egyébként nekem a kedvencem, és úgy tudom, hogy én hoztam be a rádióba először még hozzá Reiner Zönnebernek és Gordónak a Loco Locolájával fogom nyitni az órát, akinek egyébként a bulián fogok most játszani a hétvégén, úgyhogy én leszek szintén előtte a DJ, úgyhogy let's go, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Christopher a lemezjátszóknál, az év producere jelenleg Magyarországon, és hát jövő hétfőn lesz a debütje, a debütálása, a bemutatkozása fellépőként Ibizán, ami én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb dolog, amit egy lemezdobos elérhet, bárhol is éljen és dolgozzon a földön.
1: Abszolút köszönöm szépen, így van, nekem is egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, amikor így egészen pontosan 2 hónappal ezelőtt felhívott így a menedzserem, hogy azt mondja, van egy infó, mondom, mondjad. Hát, hogy így mész Ibizára, és akkor debüt ilyesmi, majd jövök az infókkal később. Mondom, mi van? De mondom, mondj már valamit, hogy mondom, mi a helyszín, stb. Azt mondom, majd jövök infókkal. És akkor mondom, oké, és akkor így rá egy napra így jött, oké, ez a helyszín, ez a buli, ezzel fogsz zenélni, ezek lesznek előtted. Ennyi. És akkor így megnéztem a flyert, mondom, az kemény. Tehát, hogy így azt hittem, hogy valami kávézó vagy ilyesmi, tudod, és akkor így megláttam, hogy például a Jaden Boysen, ugye azt hiszem, hogy David Guettában dolgozott is, ő a hájas ibizás dalt írta, ha jól tudom. Van még rajta David Puentes, Fritz Kalkbrenner, Ale Farben, ugye Alejnak játsszuk is a zenét elég sokszor itt.
0: Pontosan.
1: Lucas M. Frank és Rocketman, Piazza, ezek mind új kategóriás house, tech house előadók, úgyhogy tökre beleillik, egyébként meglepődtem, azt hittem, hogy tudod valamilyen teljesen más.
0: Mit tudunk a helyről, ahol fel fogsz lépni, és mennyi munka van abban, hogy te jövő héten ott fogsz játszani?
1: A maga a helyszínről, amit én tudok, ugye ez az Eden Klub, ez egyébként a Pacsa után a második legrégebbi klub az országban, bocsánat, a szigeten, és közel azt hiszem 40 éves múltja van, és most lett teljesen felújítva, teljesen át rebrandingelték az egészet, és állítólag azzal van hirdetve, és hallottam vissza, hogy ez így is van, hogy az legjobb hangrendszert most oda rakták be egyébként a helyszínen, úgyhogy ezt lehet majd püfölni.
0: Elképesztően komoly. Mennyi a szettidő? Mennyit fogsz játszani?
1: Másfél órát fogok egyébként játszani, és a felkészülésem az olyan, hogy szerintem nagy valószínűséggel 48 óra előtt fogok felkészülni. Bennem van egy ilyen, hogy így még nem tudom, hogy mit fogja. Fogalmam sincs, őszinte leszek, és van egy ilyen stressz helyzetem a buli előtt, amikor így ezt is akarom, meg ezt is, most már összeállt, és akkor mindig 48 órát hagyok magamnak, és ilyen végstádiumban tudod így, oké, azt kiveszem, cserélek, szett közbe cserélek, de hogy így kell egy ilyen stressz állapot nekem. Nyugodtan nem tudok felkészülni, az nem én vagyok.
0: Szerintem a stressz az jó tud tenni egy bizonyos fokig.
1: Egy szinkig,
0: abszolút. Hogyha ez jól sikerül, adja az ég, hogy így legyen, tök biztos vagyok benne, akkor ez egy további belépő egyébként?
1: Így van, azt kell tudni a szigetről egyébként, hogy mármint úgy hívjuk, hogy a sziget, ugye Ibizát, hogy oda bekerülni kell egyszer, és utána jól kell muzsikálni, és utána pedig mehet följebb a ranglétán az ember. Mindenki így kezdi, tehát annak idején David Guetta, annak idején Tiesto is, mindenki erről nekem egy komplett előadást tartottak, hogy ugye hogyan működik az ibizai sziget, mert hogy teljesen más, mint amit az emberek elképzelnek, hogy jó, követik sokan TikTokon, jó, zené vannak, kész. Nem. Ez egy teljesen régi klubkultúrára épülő, kicsit ilyen bürokratikusabb rendszer, ha lehet így hívni.
0: Fú, de érdekes, sztorizunk erről még mindenféleképpen, szóval Christopher Ibizán jövő héten 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, mivel megyünk tovább?
1: Most pedig lendülünk tovább egy újdonsággal, amit szintén még szeretnék tesztelni egy jó ideig. Metszaszarival készítettük közösen, ez a Tukum és a Bajánának az utóhatására jött létre. Még egyszer mondom, tesztüzem ezzel, hogy most itt az órában tovább a Rádió 1-en. World is Mine Radio Show. World is Mine.

0: egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, ilyenkor keddenként 11 és éjfél között mindig Christopher én mind a két lemezjátszónk, nem mellesleg ezek jelenleg a világ legmodernebb lemezjátszói. Szevasz Christopher, még egyszer!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri!
0: Milyen érzés ezen játszani?
1: Zseniális! Egyszerűen az új technikát én mindig nagyon szeretem, én alapból geek vagyok, ugye ilyen computer science-es gyerek, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem.
0: Az új rendszert láthatjátok. Az új rendszert. Igen, a YouTube csatornákon és az applikációban, mert hogy képen is megyünk élőben szokás szerint egészen éjfélig. Milyen volt Debrecen és a Campus Fesztivál?
1: Zseniális, készítettem egy egész egy órás szettet róla, úgyhogy majd azt hiszem a héten fogom, vagy jövő héten publikálni egyébként YouTube-on a teljes szettet. 4K-ba, 3 kameraállással, profival, felvett hanganyaggal, úgyhogy patika volt. Én nagyon-nagyon élveztem, és nekem Debrecen egyébként is egy ilyen nagyon kedvenc városom, ugyanis azt tudni kell, hogy én nagyon sokat zenéltem ott még mielőtt egyébként, na jó, azt nem mondom, hogy ismert lettem, hanem úgy elkezdtem járni az országba akkor, és nekem ott volt egy rezidenciám, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem Debrecent.
0: És ha buliznátok ti is a Rádió 1 DJ-kkel, alig 2 hét múlva megtehetitek újra, mert hogy augusztus 20-án ugye alig 2 hét múlva indul a Strandfesztivál Zamárdiban, onnan élő közvetítésünk is lesz, további információk, részletek hamarosan a www.radio1.hu-n, valamint nálunk folyamatosan adásban. Lendülünk közben tovább.
1: Érkezik, hogyha már Ibizáról beszélgettünk, akkor nem lehet elmenni Hügyel neve mellett, aki most szerintem az egyik világ leghallgatottabb előadója, és talán szerintem virágkorát éri jelen helyzetben. Neki készült egy dal, ami egyébként a TikTokon mi érdekes módon szintén virális lett, és ezzel a dallal mennék tovább, nem is mondok, szerintem mindenki ismeri, és a csajok előszeretettel szeretik pörgetni TikTokon a saját kis videóik alatt. Nem mondom a címet, annyit mondok, hogy Hügyel, és ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en World is Mine Radio Show.

0: Rádió egyet halljátok itt a Word is Mine Radio Show élőben mellettem Christopher a lemezjátszói mögött. Sziasztok, én még nagyban dolgozom, de nektek köszönhetően, hál' Istennek táncikálva üzeni nekünk a Viberen. Teri, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük, és jó táncikálás továbbra is. Úgyhogy
0: így van.
1: Táncikál. Munkát is, így van.
0: És írd már meg, hogy mivel foglalkozol, Teri, nagyon érdekel minket. Hello Christopher, az ibizai fellépésedhez gratulálok, le a kalappal, a Labus Be My Lover-rel pedig megvettél. Kilóra, Béla a Bisztiőr Miskolcról.
1: Köszönöm szépen, nekem is nagyon egy kedvencem, és az az érdekes, hogy mi nem is értem, amikor ez megint nagy valószínűséggel, de egyébként édesanyukám sokat hallgatta, úgyhogy nekem is nagyon beleívódott így a történetem, és találtam egy tök jó verziót belőle, úgyhogy.
0: 95-ben éltél már?
1: Nem, 96-os vagyok, képzeld el.
0: Akkor még pont nem.
1: Igen.
0: Voltál meg, amikor ez a dal meg giganas sláger volt.
1: Akkor más sláger volt.
0: Igen.
1: Én 96 októberi vagyok, úgyhogy.
0: És ugye Christopher, ne felejtjétek, jövő héten hétfőn fellép Ibizán, ami egy óriási dolog, és mondtál egy nagyon-nagyon érdekes dolgot a felkészülésről, a felkészültségről, hogy nagyjából ez 48 órát fog kitenni nálad egy húzamban. Vannak dalok, amiket megtervezel, vagy az egészet megtervezed, vagy lehet elképzelhetőenek tartod-e azt, hogy bemész, beállsz a lemezjátszók mögé, és egyszerűen mindent kidobsz, amit felkészültél, mert van egy olyan flow, mert van egy olyan benyomás, hogy azt mondod, hogy itt egy kicsit másra van szükség, mint amit te alapvetően kitaláltál.
1: Van, igen. Ezt rólam tudni kell egyébként, hogy én nagyon go with the flow vagyok, ugye én mindig megyek a közönséggel. Tehát, hogy én azért nem hiszek az ilyen presettekbe, én abban hiszek, hogy egy DJ-nek legyen jó szelekciója, ismerje a saját dalait, amit majd akar vinni egy klubba, de legyen minimum egy ilyen 100-150 zenével fölkészülve, hogy tudja olvasni a közönséget. Mert lehet, hogy azt mondod, hogy ó, én most egy house-szekkel készülök, és borzasztó nem érzik az emberek. És akkor abban másodpercben váltanod kell. Tehát én egy kicsit úgy mondom, ez az ilyen, én szórakoztató lemezlovasnak vallom magam, tehát én nem magamnak zenélek, én ilyen közegben is nőttem fel, és én abba hiszek, hogy a bulinak jónak kell lennie. Ha a slágerrel érem el, de a saját stílusomba, vagy house-zal, vagy tech house-zal, technóval, trance-zel, tök mindegy, de valamilyen szinten saját magadnak föl kell készülni minden eshetőségre a közönséggel szembe. Ezt nagyon jól fogalmazta egyszer egyébként a barátom, hogy a közönséget soha nem tud eléggé felmérni, ha lehet így hívni. És,
0: hú, de jó mondás.
1: Igen, tehát nem tud soha felmérni, hogy egyébként mi az, ami működik nekik ott, abban a másodpercben, abban a döntés hálózatban, tehát, hogy aha, ez most jó volt ez a drop, úgyhogy akkor nagyjából ebbe megyek.
0: Ki lehet majd posztolni egyébként a fellépésed anyagát, vagy rögzítheted, csinálhatsz live-okat, vagy ez minden szórakozóhelynél tök máshogy működik szerte a világon?
1: Ez úgy működik, hogy nekünk előzetesen le kellett adni egy sheetet, ugye egy ilyen listát, hogy ki érkezik velem, és a videós anyagot annyit kértek, hogy elfogadás, vagy a kiposztolás előtt legyen egy ilyen elfogadási metódus. Egyébként föl fog kerülni ennek az egész másfél órának is a szettje YouTube-ra, SoundCloud-ra, mindenhol, úgyhogy vissza lehet nézni és hallgatni, hogy milyen volt a buli. Zseniális lesz, úgyhogy nagyon-nagyon izgulok egyébként miatta.
0: Két hónapig arra fogok edzeni, ez biztos. Hú, biztos. De kíváncsi leszek. 0-20, igen.
1: Tudod, tipikusan, arra fogok edzeni, és akkor tudod valamilyen izomlanyi deep house-et.
0: Igen, ez jó. De nagyon-nagyon kíváncsi leszek, és tényleg, Christopher, figyelj, minden elismerésünk. Komolyan.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Ez óriási.
1: Köszönöm is, megköszönjük a menedzsment nevében is.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. A mai finálé jön, 10 percünk van már csak ma.
1: Akkor még egyet rátekerek, hogyha már Ibizáról beszéltünk, akkor jövök szintén ilyen ibizás dalokkal. Bruno Furlan, Overdrive, ezzel jövök itt a folytatásban. Rádió 1.

market.

0: Rádió 1-et halljátok, mindjárt éjfél, ez volt már a World is My Radio Show. Sziasztok, egy vidéki gyárban vagyok operátor, hasonlít a munkám a tiétekhez, én is nyomogatom és tekergetem a gombokat, csak az én melóm nem olyan szórakoztató, mint a ti műsorotok, írja Feri.
1: Remélem nem olyan tudod, mint a Csernobil filmben volt, de 3 hét, nem kritikus.
0: De tekerges nem jó, de nem is kritikus.
1: Igen.
0: Gratulálok én is Ibizához, hajrá, sok sikert előre is, klassz volt a mix, Tibor.
1: Nagyon szépen köszönöm, Tibor, aztán, hogyha felkerül a mix, akkor meg lájkoljátok, séreljétek.
0: Hú, nagyon-nagyon várjuk. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, ő volt tehát Christopher, az év producere jelenleg Magyarországon, és jövő héten hétfőn debütál Ibizán, úgyhogy nagyon-nagyon drukkoljatok neki, és hát várjuk az élménybeszámolót 1 hét múlva. Jó?
1: Két hét múlva, egészen pontosan. Így van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, addig is jó pihenés mindenkinek, majd jövök az infókkal, aztán még találkozunk szerintem egy párszor, valahol még itt a nyár folyamán. Addig is szevasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao.
2: A World is My Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió show után is a mikrofonnál Kismerti, és olyan aktuális kedvenceket hozok el ebben az órában, mint Metzger Vicky újdonsága, One Kiss, itt lesz Loy és a Golden Summer, Alex Kenji is gondoskodik a nyári hangulatról. Hát ha minden igazban tényleg nincs sok hátra, hétvégén megérkezik az enyhülés, ezt azoknak mondom, akik már nagyon nehezen viselik a kánikulát. Kato, turn the lights off, ezt azon már is.
1: I

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

csak igazi mai slágermegy, Metzger Viki a folytatásban, és az új dal, a One Kiss. Természetesen Viki is ott lesz a Rádió Egy Stage-en, a Strand Fesztiválon, ami augusztus 19-én startol majd Zamárdiban. Hát addigra túl leszünk a lehűlésen, talán egy-két frissítő záporon és zivataron is. Az első nap lány napját mondom, diszkósít Lotfi Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger Viki, Nyubik, Jauri, de az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Hamarosan, Zamárdiban.

rádió, ez csak igazi mai sláger megy. Tombol a nyár, úgyhogy kedvenc német előadónk, Z-generációs énekesnőnk Loi úgy döntött, hogy egy igazi nyári slágerrel rukkol elő, és egy kollaborációval a DJ producer David Puentes-zel együttműködésben készült ez az új kislemez, a Golden Summer, ami a nyár felejthetetlen, igazából megmagyarázhatatlan érzéseiről szól, amiből egy abszolút rádióbarát igazi mai sláger született. Loi, itt a Rádió 1-en.

0: heart.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, abszolút nyári hangulat a folytatásban. Alex Kenji-nek köszönhetően, jó kis olasz tech house a folytatásban. A szakmabeliek körében óriási tiszteletnek örvend Alex Kenji, Alexandro Bacci, egyébként a polgári neve. Olyan gigászmi nevek pörgetik rendszeresen a zenét a saját szettjeikben, vagy a rádió műsoraikban, mint Tiesto, David Guetta, Pete Tong, a BBC legendája, de mondhatnánk Bob Sinclair nevét is. Ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle. Alex Kenji, Bambolé.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta 2019-es évet, a Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy éve született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: leszed?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek között olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkósít, Lotfi, Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is Main Radio Show, All Stars, Diszkósít és Kuki is, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt azon most. Why you worry, just can't take it.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. David Guetta, a világ egyik legismertebb DJ-je a folytatásban, ha nem a legismertebb, aki hivatalosan is csillagot fog kapni a hollywoodi hírességek sétányán. A ceremónia várhatóan 2027-ben lesz. Hát az óriási pillanat nem csak David Guetta, de úgy egyébként az egész EDM kultúra számára. Ugye David Guetta nagyon sokat segített abban, hogy az elektronikus zenét még mélyebben belevigye a globális popkultúrába, és ezt a hatást végleg bevésik majd Hollywood történelmébe. Na, aki kapott még ilyen csillagot a hollywoodi hírességek sétányán, az Jennifer Lopez.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi